0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, it's Brit Nicole, and I am so excited for you to hear my new song, I'll Fight For You.
2: I'll fight.
1: This song is a reminder to us that we can be.
3: A legújabb dalunk arra emlékeztet bennünket, hogy a vihar kellős közepén is eszünkbe kell, hogy jusson Istennek az a hatalmas ígérete, amiben azt kéri tőlünk, hogy csak maradjunk nyugton, mert ő maga, a mindenható Úr harcol értünk. Nem kell félnünk ma, és nem kell aggódnunk a holnap miatt sem, hiszen Isten irányít mindent, és neki jó terve van az életünkre. Vele átjuthatunk a viharon. Azért imádkozom, hogy ez a dal bátorítson ma, és holnap is eszedbe jutassa azt, hogy akármi zajlik is a világban, Istennel az oldaladon reménységed van életed végéig.
1: And brings you hope for your life and for your future.
2: You've been trying to keep your head up, your head above the water. You've been looking for the sunlight.

0: Ez a Manna Hit.
1: I'm Meredith Andrews, and this is the story behind my song, Make Room. Absolutely honored that my friend Sarah Reeves.
2: Hatalmas megtiszteltetés a számomra, hogy a barátaim Sarah Reeves és Chris McLarty beleegyezett, hogy együtt énekeljük el a Make Room című dalomat. Annyira izgatott voltam, hogy igent mondanak-e, és nagyon örültem, amikor elvállalták, mert tudtam, hogy felismerték ennek a dalnak a mélységét. A Make Room című dallal szeretnék teret adni neked, hogy azt tedd, amit igazán szeretnél, hogy mindent, ami frusztrál, kint hagyhass az ajtó előtt. Mindent elhagyhass az életedből, ami akadályoz abban, hogy valóban tudd azt, hogy ki vagy, és mit szeretnél csinálni.

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Kriszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Mi egy hadsereg vagyunk, és el kell kezdenünk így is viselkedni. Rengeteg dolgot véghez kell vinnünk a következő években, és a világunk egy nagy zűrzavar. Nincs időnk járókára, pelenkára és cumis üvegekre többé. Nincs időnk arra, hogy belesüppedjünk az önsajnálatba, és a fürdőszoba padlóján ülve zokogjunk egész nap, mert megfőztük a vacsorát, és a férjünk nem értékelte. De hát szükségem van bátorításra. Rendben, menj és bátoríts valakit. Ó, ez annyira jó érzés. Egyszerűen ezt muszáj volt elmondanom. Az a lényeg, hogy mindnyájunknak egy kicsit más elhívás van az életén. És az enyém kifejezetten az, hogy segítse Krisztus testének éretté válni és felnőni. Ha Isten hagyta volna, hogy válasszak, biztos inkább valami desszertszolgálatot választottam volna, de hát nem az jutott nekem. Enyém a hús és a zöldség rész. De jól akarom csinálni a munkámat Istenért, és azt akarom, hogy büszke legyen rám. És addig fogom nektek mondani, míg Jézus vissza nem jön, amit hitem szerint Isten akar nektek mondani, ami talán nem mindig az, amit hallani akartok, de segíteni fogok a továbbiakban. Ez a munkám. Vessünk egy gyors pillantást a zsidókhoz írt levél 5. részére. Remélem, értitek, honnan jövök. Nézzétek, az van, hogy először is tudnotok kell, hogy kik vagytok Krisztusban, utána azonban a következő dolog az legyen, hogy most akkor mit tehetek én Krisztusért. Igen, légy szíves, engedd, hogy elmondjam, milyen lenyűgöző és csodálatos vagy, és mennyire szeret téged Isten, és hogy nem kell többé kárhoz alatt élned, és van kegyelem, van irgalom, és nem kell úgy élnünk a napjainkat, hogy rosszul érezzük magunkat, amiatt, hogy nem vagyunk tökéletesek. Mondhatjuk, hogy Istenem, tudtad, mit kapsz, mikor megragadtál engem, és neked kell megjavítani rajtam, amit kell. Félelmetes és csodálatos módon teremtettél. Bocsánatot kérek minden bűnömért, de Istenem, mit tehetek ma érted? Hogyan szolgálhatlak? Hogyan segíthetek ma neked? Mit tehetek azért, hogy valaki életét jobbá tegyem. Nem tudjátok, hány órát töltöttem azzal, hogy sirattam magam, mert a férjem golfozni ment, vagy megnézett egy meccset. Milyen hülyeség már ez? Uram, Dave megint focit néz, és a gyerekek meg kint játszanak, és állandóan mindent nekem kell csinálni. Végül azt éreztem, az Úr annyit mond, nem veszed észre, hogy milyen nevetségesen nézel ki? Mármint emlékszem, 7 hónapos terhesen ültem a fürdőszoba padlóján, a ház leghátsó részében, és szétordítottam magam, mert Dave meccset nézett. És ekkor már tartottam otthon bibliaórákat. És tudjátok, kedd esténként én akartam lenni Isten erős asszonya 1 órára, de a 7 többi részében mindenkivel ordibáltam, és hülyén viselkedtem, mert valaki nem szentelt nekem elég figyelmet, és nem éreztette velem, hogy milyen csodálatos vagyok. Ma már én bátorítom Dave-et, hogy menjen golfozni. Miért nem mész golfozni, Dave? Menj golfozzál! Nincs kedved kimenni ütni néhányat, mert én itt akarok maradni a székemben, hátradőlni és simogatni a kutyámat, és csak nyugalmat akarok, és én akarom kezelni a távirányítót. Tudjátok, mi a különbség? Ma már nincs Dave-re szükségem, hogy jól érezzem magam a bőrömben. Az örömöm nem attól függ, hogy Dave mit mond vagy tesz, mert tudom, hogy csodálatosan vagyok megteremtve. Tudom, hogy csodálatos vagyok amiatt, amit Jézus tett értem, mikor meghalt a kereszten. Hú, halleluja! My. Emlékszem, mentem keresztül a parkolón egy nap, és cipeltem magammal egy nagy zsák bűntudatot. Ó, nem tudom, mit követtem el, de akkor már 2 vagy 3 napja ostoroztam magam. Egész hátul álltam meg a parkolóban, szóval igazán szánalmasnak érezhettem magam, amíg a bolt felé sétáltam. Ó, Istenem, senki sem ilyen romlott, mint én. Istenem, azt sem tudom egyáltalán, van-e üdvösségem. Ó, Istenem, olyan szörnyű ember vagyok. Senki sem olyan rossz, mint én. Még mindig emlékszem, mit mondott a Szent Szellem nekem. Hogyan tervezed, hogy megszabadulsz ettől a bűntől? Hát, Uram, annyira szellemi voltam. Hát, Uram, egyszerűen elfogadom az áldozatot, amit te hoztál értem, mikor meghaltál a Golgotán. Tudtam a választ, de nem alkalmaztam az életemre. És emlékszem, mit mondott még a Szent Szellem, és mikor tervezed, hogy ezt meg is teszed? És elkezdett jönni a kijelentés. Ó, azt gondoltam, valószínűleg azzal, hogy 2 vagy 3 napig büntettem magam, megpróbáltam vezekelni a bűnért, amit elkövettem. És figyeljetek, mondok valamit, emlékszem, mit helyezett a Szent Szellem a szívemre. Azt mondta, hát ugyanaz az áldozat, ami jó lesz 3 nap múlva, az jó lesz most is, szóval, ha nem bánod, ha nem okozna nagy gondot, esetleg mennél és elfogadnád ma, mert őszintén szólva rengeteg feladatom lenne a számodra, és ebben az állapotodban nem vagy jó nekem. Ha nem akarod nagyra értékelni magad más okból, tedd meg Jézus miatt. Ne legyél olyan, mint Illés, aki mikor Jézabel üldözte őt, ment, leült egy fa alá, sajnálta magát, és meg akart halni. Azt mondta Isten, mit csinálsz? Mit csinálsz? Na. Most próbálok rendesen viselkedni, de nem tudom, hogy tudok-e. Zsidó 5.12. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek. Mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Au-au. Hadd mondjam el a véleményemet a tejről és a húsról. Hiszem, hogy a tej az kedves desszert üzenet, és szerintem a hús az, ami az elevenünkre tapint, amitől egy kicsit fészkelődni kezdünk a székünkben, de azokat, akik igazán szeretik Istent, az ilyen üzenetek a következő szintre emelik. Amen. Aki ugyanis teljen él, járatlan az igazság ígéjében, mivel kiskorú. Hagyjuk csak ott. Tehát mit jelent ez? Azt mondja, ha mindig csak tej kell nekünk, akkor nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban. De nézzétek, képes vagyok meghallgatni egy erőteljes, konfrontálódó, javító szándékú üzenetet, és nem érzem tőle rosszul magam. Tetszik, és még ha szíven talál is, szeretem, mert tudom, hogy ki vagyok Krisztusban. Tehát, ha hallok egy erős üzenetet valakitől, akkor nem fogom magam rossznak érezni, mert úgy veszem, hogy Isten szól rajta keresztül, és nem azért mondja ezt, hogy én rossznak érezzem magam. Isten fegyelmez minket, mert szeret, és mikor szembesít minket a viselkedésünkkel, azért teszi, mert szeret, és sokkal lelkesebben kellene ezt fogadnunk. Köszönöm Istennek, hogy foglalkozik velem. De elég ebből. Biztos akarok lenni benne, hogy csodálatosan érzitek magatokat, mielőtt elmentek. Megpróbálom visszahozni ezt az érzést. Magadat másokkal összehasonlítani tökéletesen haszontalan dolog. Mármint egyszerűen hihetetlenül haszontalan. Tudjátok, hány évig utáltam a személyiségemet, mert annyira agresszív és merész, és lényegre törő, és úgy tűnt, hogy nem tudom úgy kinyitni a számat, hogy ne hangozzon úgy, mint egy kutyaugatás. Annyira cuki és kedves akartam lenni, és megpróbáltam lehalkítani a hangomat, és hogy a járásom is alázatosabb legyen. Mármint nem túlzok, De végül megértettem. El tudjátok képzelni, hogy megpróbálom azt tenni, amit most csinálok? Ahogy elmegyek ezekbe az országokba, ahova szoktam menni, amik tele vannak sátánimádokkal és olyan emberekkel, férfiakkal, akik gyűlölik a nőket, és oda megyek és így indítok, olyan boldog vagyok, hogy itt lehetek az országotokban. Dicsőség az Úrnak, szeretném, ha tudnátok. És utáltam a hangomat, de most már értem, miért adta nekem Isten. Ha más miatt nem, a hangom miatt meghallgatnak az emberek. Mert különleges. Hányszor hallom, amikor kint vagyok, nem ismertelek fel téged, de meghallottam azt a hangot. A hang. Mindig mondom, hogy Isten királyságának szócsöve vagyok. Talán nem megy olyan sok minden nekem, de beszélni tudok. És hallottátok minden sztorimat. Úgy értem, a legostobább, leghülyébb dolgok a hangommal kapcsolatban történtek velem. Felhívtam a szépségszalont, hogy időpontot kérjek arckezelésre, és a hölgy megkérdezte, van önnek arcszőrzete? Hát? Nem értettem. Szeretem magam. Félelmetes és csodálatos módon vagyok teremtve. Szóval, őszintén szólva, akkor azt gondoltam, hogy hát igen, van szemöldököm, meg szempillám. Mármint azt hittem, arra gondolnak. És azt mondtam a hölgynek, hát igen, van szemöldököm és szempillám. Ő pedig, nem úgy értem, van szakálla vagy bajusza? És azt mondtam, én egy nő vagyok. Nő vagyok, akinek mély hangja van. És mondom nektek, annyi vidám percet okozott már ez nekem. Szerintem ez a legviccesebb dolog, és tudjátok mit? Volt olyan, hogy emiatt ücsörögtem 3 napig a fürdőszoba padlóján.
2: Ó, Istenem, rossz sorba álltam, mikor a hangokat osztogattad. Nem tudom, mi a baj velem, Istenem, miért van, hogy nő vagyok, és ilyen a hangom. Ez olyan zavaró, Istenem.
1: Szerintem ez már nevetséges. Gyerünk, lelesztek nyűgözve, mennyire megváltoznak a dolgok, vége a gyötrelemnek, mikor végül azt mondod, félelmetes és csodálatos módon vagyok teremtve, nem a véletlen műve vagyok, nem egy tévedés vagyok. Istennek terve van velem, ami azt illeti, Istennek terve van veled is, amit csak te tudsz megtenni, szóval lépj túl magadon. Ha nem hívjuk fel mások figyelmét azokra a dolgokra, amik szerintünk rosszak bennünk, akkor azokat lehet, hogy senki sem venné észre. Mind különbözőek vagyunk. Olvastam egy könyvet, nagyon sokat, szóval jó néhány könyvet olvastam már, ez igaz. Van egy John Ortberg nevű ember, akinek több könyvét is szeretem, és az egyikben írja le ezt a történetet, ami szerintem nagyon vicces, és segíteni fog, hogy megértsétek a lényeget. Igen, tudom, itt van. Az esti fektetés ideje volt, és bementem a kislányom szobájába, hogy ágyba dugjam. Körbevették a plüss állatai és szeretett babái. Ott feküdt közöttük édesen nyugodtan, az álom és az ébrenlét határán. Leültem az ágya szélére. Mélyen a kis szemeibe néztem, úgy feküdt ott, mintha hipnotizálták volna, és próbáltam elmondani neki, hogy mi van a szívemben. Olyan hálás vagyok, hogy élsz. Tudod egyáltalán, hogy mennyire szeretlek, édesem? Nincs ahhoz fogható ajándék az életemben, mint hogy az apukád lehetek. Felnézett rám, és megszólalt, apu, annyira szeretlek. Tekintete bepárásodott, az enyém is. Könnyeztünk. A kis karjait a nyakam köré fonta. Mindkettőnk amolyan érzelmes fajta. Kiélvezzük a pillanatot. Igazi képeslapba illő jelenet volt, az biztos. Kimentem a szobából azzal a jóleső érzéssel, hogy elég jól teszem a dolgomat apaként. Bementem a következő gyerekszobába, ezt a gyereket is plüssök és babák vették körül, bár néhány hanyagul a padlón hevert. Ez a kislányom nem volt abban az édes, nyugodt állapotban, álom és ébren jelenlét között, mert nála nem volt ilyen. Kétfajta üzemmód volt nála, padlogáz vagy eszméletlen állapot. Az anyagcseréje vagy bekapcsolt, vagy kikapcsolt állapotban volt, nem volt átmenet. Ültem az ágya szélén, amin ő nyugodtan, na jó, soha nem volt nyugodt elég ideig. Még addig sem tudott nyugodtan ülni, hogy hipnotizálhassam. Elkezdtem ugyanazt a kis beszédemet, hogy olyan hálás vagyok, hogy élsz, nem is tudod elképzelni, mennyire szeretlek, semmihez sem fogható ajándék az apukádnak lenni. Rám nézett, és hirtelen megszólalt. Apu, lóg valami az orrodból. Na ez a lényeg, emberek. Észrevettétek már valaha, hogy Isten láthatóan nagyon is kedveli a változatosságot? Mármint nem csak egy kicsit, ő tényleg szereti a változatosságot. Még a természetben is mérhetetlen változatosság létezik. Például 10 000 madárfaj létezik. Csak madarakból. 10 000. Úgy értem, ha akarsz egy madarat, miért nem csak egy madarat teremtesz? Nem, nekünk kell 10 000 különböző külsejű madár. Van 339 kutyafajta, 250 000 fajta virág. fajta hal. Isten szereti a változatosságot. Nézd meg ezeket mind, a színeket, a formákat, a méreteket. Nézd meg ezt a fickót ott, mármint elég fura a külseje. Nézd meg annak a száját. Hú! Hű, nézd meg azt a száját. fajta lepke. Figyeljetek, kétszer is ellenőriztem, hogy biztos legyek benne. 26 000 fajta orchidea létezik. Csak orchidea. 8 000 fajta gyomnövény. És talán azt gondolod, te is egy gyomnövény vagy. Hát hadd mondjam el neked, van 10 dolog, amire jók a gyomnövények. Talajstabilizálás, lakhely és élelem a vadon élő állatok számára, nektár a méheknek, esztétikai minőséget képviselnek, szerves tápanyagként szolgálnak és genetikai gyűjtőhelyet biztosítanak. Emberi fogyasztásra is jók, és rengeteg foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak, hiszen az embereknek is ki kell húzniuk őket a földből. Tehát Isten szereti a változatosságot. Miért lenne velünk más a helyzet? Miért akarná Isten, hogy ugyanolyanok legyünk, ugyanúgy nézzünk ki, és ugyanúgy viselkedjünk? És itt az idő, hogy felhagyjunk azzal, hogy másokhoz akarjunk hasonlítani. Tudjátok, oda mentem ma Natalie Granthez hátra, és megdicsértem a hangját. És régebben lett volna olyan nap, amikor azt mondtam volna neki, bár csak úgy tudnék énekelni, mint te. De ma nem ezt mondtam, de az az igazság, hogy szeretem azt, aki vagyok. De tudjátok, mire jöttem rá? Amíg azt akarom csinálni, amire más képes, addig nem tudom értékelni az ő képességüket, mert annyira lefoglal, hogy én is azt akarom. És az az igazság, hogy Isten azt az ajándékot azért helyezte a másikba, hogy gyönyörködjünk benne, nem azért, hogy irigykedjünk, és azután sóhajtozzunk. Tudjátok, az ajándékom inkább a ti hasznotokra van, mint a sajátoméra. Ez motivál a munkámban. És egy csomó ember azt gondolja, ó, bárcsak meg tudnám tenni, amit te csinálsz. Nos, meg akarod tenni, amit nekünk kell megtenni ahhoz, hogy ezt csináljuk? És nézzétek, mikor Isten képessé tesz valamire, azzal egy csomó minden más is együtt jár. Tudjátok, mind különbözőek vagyunk. Jöjjön az a 10 hölgy! Mind különbözőek vagyunk, és észre kell vennünk, hogy mindegyikünk gyönyörű Isten számára a maga módján. Lássuk, miért nem jöttök ide fel, hogy mindenki lásson? Gyertek ide fel előre! Hú, nem lehet mindenki odalent. Valakinek irányt kell mutatnia. Rendben, gyerünk. Oké, most figyeljetek. Nincs köztük két hasonló, igaz? Nincs. Csak nézzétek meg. Vannak magas hölgyek, és van Rose. Ő Dave titkárnője. Pont egy magasságban van Dave-vel, amikor Dave ül, ő meg áll. Amen. Van itt egy gyönyörű hölgy, akinek ilyen szép természetes haja van. Az enyémet soha nem fogjátok így látni, de ez az övé. Van itt nekünk barna haj, és szőkésbarna haj, szőkehaj, sötétebb haj, fekete haj, és van ez a gyönyörű, nagy göndörhaj, a haj, amely betölti a teret. Jackit már 30 éve ismerem. Mindig próbálja kiegyenesíteni a haját, és nekem nagyon tetszik így göndören. Hát nem lenyűgöző? Wow! Nem szeretnétek, ha reggel felkeltek, csak ennyit csináltok, és már mehettek is a dolgotokra. De itt a lényeg. Nézzetek rám, hölgyek! Egyszer s mindenkorra. Ilyenek vagytok, szóval fogadjátok el. Azt mondtam, olyanok vagytok, amilyenek vagytok. Fogadjátok el. Azt mondod, de hát én nem szeretem, amilyen vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy ettől másmilyen leszel. Annyira éreztem ezen a héten, hogy ezt el kell mondanom, és van még valami a szívemen. Ha van valami a testeddel, a hajaddal, valamiddel kapcsolatban, amit nem szeretsz, ha tudsz tenni valamit vele, tedd meg. Eddig én nem akartam őszhajat, mert bár 70 éves vagyok, nem szeretnék annyira kinézni. Tehát tudok ez ellen tenni, és meg is teszem. De ha ez egy olyan dolog az életedben, amivel kapcsolatban nem tehetsz semmit, akkor ma este azt akarom, hogy lépj túl az elfogadásán, és öleld magadhoz ezt a tulajdonságodat. Hölgyek, lemehettek. Köszönöm. Hát nem gyönyörűek? Adjunk nekik egy tapsot. Tudjátok mit? Ez egy hímzés, vagy keresztszemezés. A lányom keresztszemezik. És figyeljetek! Ha hátulról nézed a hímzést, ránézel, és azt mondod, fogalmam sincs, mi lesz ebből. Mi is így vagyunk magunkkal kapcsolatban időnként. Isten még nem végzett, és mi meg, ember, mi lesz ebből? De nézzétek, ha a másik oldalt nézzük, Isten ezt az oldalt látja. Ő már látja befejezetten és gyönyörűen, készen. Bíznod kell Istenben, magaddal kapcsolatban. Nézzétek! Valaki ezeket küldte ma nekem. Mindenki különböző. Különböző színekben, formákban, és a dolgok lenyűgözőek, mikor az összeset összerakod, nézzétek, hogy milyen gyönyörű. Tehát mindnyájan különbözőek vagyunk. Különböző színek, formák, méretek, talentumok és képességek. És ha képesek vagyunk abba hagyni, hogy másokhoz hasonlítgatjuk magunkat, és eleget irigykedtünk már egymásra, akkor talán összefoghatnánk, és tehetnénk valami csodálatosat Istenért, gyerünk! Azt mondtam, talán fogjunk össze, és tegyünk valami csodálatosat Istenért. Gyerünk, adjunk egy nagy tapsot Istennek ma este. Halleluja!
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
3: Manna itt.
0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

felső nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű, cinema veríték menetrend szerint.

0: Mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától. Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Színem Anna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Fejlővés. Bacsó Péter 1968-ban készült alkotása, valós történeten alapulva fest egy komor színezetű korrajzot a magyar beat nemzedék útkereséséről. A film két főszereplője, Kovács Kati énekesnő és az Olimpia együttes egykori frontembere, Horváth Károly, akit azóta Horváth Charlie néven ismerünk. A történet szerint Klári, Kovács Kati és Laci, Miller József együtt járnak, ám életük kisiklik. Klári kilép munkahelyéről, Lacit pedig feljelenti apja, mert barátjával, Bélával, ő Charlie, kocsi feltörési ügyekbe keveredtek. A fiatalok úgy döntenek, öngyilkosok lesznek, ám csak Laci végez magával. Klári és Béla kilátástalanságukban a disszidálás mellett döntenek, de a határon letartóztatják őket. Bacsó korábbi filmje a Szerelmes biciklisták is úton zajló történet, ám az első klasszikus értelemben vett hazai road movie-ként a Fejlővés apostrofálható. Kovács Kati és Charlie nyers karakterformálása, eszköztelen játéka csak még inkább ráerősített a fiatalok problémáira érzéketlen kádári korszak társadalmi berendezkedésének a sivárságára. A filmben Klári karaktere ruhátlanul is látható, de ezt a jelenetet Bacsó egy főiskolás lányjal utólag vette fel. Az énekesnő pedig a premiéren szembesült mindezzel, és teljesen felháborodva rohant ki a teremből. Kárpótolhatta, hogy alakításáért ettől függetlenül is megkapta a legjobb női alakítás díját, az 1969-es filmszemlét.
0: Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluli nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, és benne a pénzügyi percek, állandó szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. És a téma, amit ezúttal megbeszélünk, az, hogy mennyire könnyű vagy éppen nehéz ingatlanhoz jutni a fővárosban.
2: Megjelentem, hogy a Nemzeti Bank lakáspiaci jelentése, amelyből kiderült, hogy hogyan alakultak az ingatlanárak hazánkban. Hát nem meglepő módon jelentős áremelkedés volt. 25 év végén országosan 23, fővárosban 25%-os áremelkedést mértek, és a 26 első negyedében is bőven 15-16-17%-os drágulást lehetett látni. Éppen ezért nem meglepő, hogy a hitelből ingatlant vásárlóknak a lakáshoz jutása egyre nehezebb. Erre egyébként a Magyar Nemzeti Banknak van is egyfajta index, ezt úgy hívják, hogy HAI index. Ezen HAI index, ez gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy a hitelből lakásvásárlók milyennyire könnyű helyzetben vannak.
1: Hogyan működik ez az index?
2: Az index rém egyszerű, ha a mutató értéke 2 fölött van, akkor egyedül is tud valaki ingatlant vásárolni könnyedén. Ha a mutató értéke 1 fölött van, akkor egyedül tud lakást vásárolni még mindig. És ha 1 alá süllyed, akkor gyakorlatilag azt mondja, hogy már adóstársa sem tud ingatlant vásárolni az adott személy. A fővárosban a piaci lakáshitelek esetében a mutató értéke 1,01, az otthonstart esetében 1,46. 100%-százalék lett. Ez azt jelenti, hogy mind a kettő érték 2,60, tehát azt jelenti, hogy egyedül gyakorlatilag nem igazán tudnak lakást vásárolni Budapesten az érdeklődők, sőt, ugye a piaci hitelből már az egy értékét is megközelítette a mutató értéke, ami azt jelenti, hogy egyedül is már eléggé necces, nehézkes az, hogy ki gazdálkodja a lakásvásárláshoz szükséges dolgokat, az a kérdés, ez érdeklődő személy.
1: Lássuk akkor kicsit közelebbről ezt a mutatót.
2: Nem teljesen generikus általános, egy konkrét példát vesz alapul, 45 négyzetméter alapterületű lakás, 10% önerő, tehát a vétel 10%-et teszik le saját megtakarításból a vevők. Budapesti átlagbér, az nagyjából 621-622 forint nettó volt a kérdéses időszakban, és azt mondják, hogy a fizetésnek a 30%-et legfeljebb lehet hiteltörlesztésre fordítani. Tehát ezen együttállásban mondják azt, hogy elég nehézkes az ingatlan vásárlás. Ha ezt most lefordítjuk konkrét számokra, akkor azt mondjuk, hogy a Budapesten a vételára 56,2 millió forint lenne. Ehhez van ugye 5,62 millió forint önerő, tehát 50,5 millió forintot hitelből finanszíroznának meg. Ha ezt piaci hitelből tennék fel, aminek a kamata durván 6,5%, az azt jelenti, hogy olyan 341-342 000 forintos törlesztőt vállalnának be. Ha otthonstartból tennék, akkor 240 000 forint a törlesztő. Na már most, ez a törlesztő részlet, ez az előbb említett 621-622 000 forintos nettó átlagbérnek otthonstart esetében a 38-39%-át teszi ki, míg piaci hitel esetében az 55%-át. Ugye a HAI mutatóban azt mondták, hogy 30% felé nem menjünk, ebből már láthatjuk, hogy valóban egyedül nem tudják megvásárolni, mert fölé kell menni a 30%-nak.
1: Na folytassuk akkor innét, a beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, hogy mennyire könnyű hitelből ingatlanhoz jutni ma Magyarországon, ez a témánk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Jó kanapézást a 98.6 Manna FM-en, a pénzügyi perceket halljátok, és Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével ott tartottunk, hogy nagyon nehéz egyedül hitelből ingatlant venni fővárosban, és persze vidéken is ma Magyarországon.
2: Ha ketten vannak, akkor is láthatjuk, hogy ugye a piaci hitelnél az 50%-nak a fele, ez ilyen durván 27-28%-ra jön ki, ez is éppen hogy csak a 30% alatt van. Tehát mondhatjuk azt, hogy valóban neccesen, de kettő átlagbérből már kijön ez a törlesztő részlet, ami szükségeltetik a piaci lakáshitel törlesztésére.
1: A 10% önerő azért nagyon kevés, nem?
2: Ez igaz is. Az otthonstart indulását követően durván az átlagos hitelfinanszírozási arány az 65% volt. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a vételárnak a 65%-át hitelből, míg 35%-át önerőből, saját megtakarításból finanszírozták. Igen ám, de ez egy átlag, ami szintén nagyon mértékben emelkedett. Az otthonstart indulását követően az emberek így mondjuk, hogy megvadultak, és egyre inkább hitelből próbálják finanszírozni a vásárlásokat. Régen ez egy arány ilyen fele-fele volt. Tehát nagyjából olyan a vételár felét finanszírozták hitelből, felét önerőből. Ehhez képest azért elég drasztikus az elmozdulás. Hogyha a részletekbe belemegyünk, még durvább elmozdulásokat látunk. Gyakorlatilag az otthonstart indulásról durván 5% körül volt azok száma, akik 20%-nál kevesebb önerővel vásároltak lakást, ma ez olyan 21-22% körül van a fővárosban. Míg a 70-80% közötti hitelfinanszírozási arányt bevállalók száma az olyan 32-33% körül van most is, és ekkora volt korábban is. Tehát látható, hogy azért jelentősen eltolódott a magasabb finanszírozás felé a hitelek iránt érdeklődő, lakás iránt érdeklődőknek a döntése.
1: Ennek miért van jelentősége?
2: Ez abban a szempontból nagyon is furcsa, mondhatni félelmetesnek tekinthető, hogy a Magyar Nemzeti Bank értékelése alapján a lakások túlértékeltsége, túlárazottsága 22%. Ez azt jelenti, hogy a piaci fundamentumok által indokolt szintől 22%-kal drágább egy lakás, átlagos lakás van Magyarországon, mint amennyinek kellene lennie. Gondoljunk bele, minden ötödik lakásvásárló a fővárosban 20%-nál kevesebb önerővel vesz ingatlant úgy, hogy a túlértékeltség 22%, tehát igazából az indokolt árszint, hogyha ma az lenne, akkor mondjuk úgy, hogy több hitelt vesznek fel, mint a vételár. Ez azért egy eléggé ijesztő szituáció. Jó hír, hogy ez a túlértékeltségi mutató, ez nem azt jelenti, hogy az ingatlan áraknak kell csökkennie. A túlértékeltség az relatív bizonyos más mutatókhoz, más eszközökhöz, fundamentumokhoz képest mérik a túlértékeltséget. Például a fizetésekhez, hogy a jövedelmek emelkedésével is tud ez helyre billenni. Például a hitelkamatokhoz, tehát a kamatok csökkennek, akkor mondjuk úgy, hogy jobb helyzetben lesznek az adósok, könnyebben jutnak hitelhez, ezzel csökkenhet a túlértékeltség. Vizsgálják egyébként a GDP arányos ingatlan beruházásokat, az a GDP ingatlan arányos beruházásoknak a összetételét. Vizsgálják egyébként az építési költségek és az új lakás áraknak a viszonyulását. Tehát számos egyéb dolgot, például a bérleti díjakat is vizsgálják, ez az ingatlan árak és a bérleti díjaknak a viszonyát is vizsgálják. Tehát, hogy szerencsére túlértékeltség, az nem feltétlenül úgy fog megszűnni, hogy az ingatlanárak lezuhannak. Sőt, ugye gyakorlatilag az elmúlt években egészen konkrétan 22-ben, ez a túlértékeltség, ez magasabb is volt, mint a mostani 22%, az ugye lefeleződött 24-re oly módon, hogy az ingatlanárak érdemben nem változtak. Gyakorlatilag a jövedelmek emelkedtek, a bérleti díjakon keresztül történt kompenzáció. A magas infláció billentette helyre, fogalmazzuk így, ezt a túlértékeltséget, úgyhogy a tényleges nominális ingatlanárak érdemben nem változtak, mondhatjuk úgy is, hogy stagnáltak. Tehát nem kell ezért nagyon kétségbe esni, de mindenképpen egy figyelmeztető jelnek tekinthető az, hogy ilyen túlértékeltség mellett nagyon alacsony önerővel vásárolnak az emberek ingatlant.
1: Innét fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője a partnerem, és várjuk a kérdéseiteket is, amit akár feltehettek messenger üzenet formájában is a Facebookon írva, vagy SMS-ben Viberen 0677 1986.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk, ez a Manna Kanapé. Sziasztok, a 98.6 Manna FM-en, és ott tartottunk szakértőmmel, hogy hogyan lehet ma a fővárosban, illetve vidéken ingatlanhoz jutni. Alacsony önerő mellett vásárolnak általában hitelből az érdeklődők, és a túlértékelt lakásárakkal találkoznak, ez is biztos. Na, menjünk akkor innét tovább.
2: Mondhatjuk azt, hogy az önerőt kéne növelni ahhoz, hogy könnyebb helyzetben legyünk, de ez könnyű mondani, az önerőnek az emelkedése, a saját megtakarításunknak a növelése nem egy egyszerű dolog ma Magyarországon. Szerencsére a nettó vagyona a Magyar Nemzeti Bank felmérése alapján a háztartásoknak folyamatosan növekszik. Az elmúlt évben durván 10%-kal emelkedett a nettó pénzügyi vagyona a magyar háztartásoknak. Igen ám, de ezt messze meghaladta a lakásáraknak az emelkedése. Tehát, hogyha valaki átlagos módon tudta növelni a nettó vagyonát, ami nem rossz teljesítmény, hogy 10%-ot rápakolt egy év alatt, az azt tapasztalta, hogy nem közelebb került a lakás céljának a megvalósításához, hanem távolodott tőle. Ugyanis az ingatlanárak nagyobb mértékben emelkedtek, mint Budapesten, mint vidéken 10%-nál. Mutatom maga azt is, hogy jóval nagyobb mértékben. Tehát a felhalmozott önerő százalékosan a vételárnak egyre kisebb részét tette ki. Tehát azért ez nem egy egyszerű megoldás. Nyilván vásárolhatnak az emberek kisebb ingatlant is, de azért lássuk be, hogy 45 négyzetméter alapterület önmagában, ami a példában szerepeltem, egy óriási. Tehát ennél lehet azért kisebbet venni, de ha levisszük ezt a küszöböt mondjuk 35 négyzetméterre, akkor azt már jó eséllyel csak tényleg egy személy fogja megvásárolni. Azért 35 négyzetméter nem elég élettér ahhoz, hogy egy pár, ne, sőt, pláne egy család gondtalanul éljen ott. Márpedig az egyedüli hiteligénylés, az egyfizetésből történő hiteligénylés azért eddig is necces volt. Fogalmazzunk úgy, hogy 35 négyzetméternél sem lesz sokkal, de sokkal előnyösebb. Ha ugyanezt a dolgot levezetnénk, akkor egyébként otthonstart esetén a fizetésnek nagyjából 28,6-28,7%-a menne hiteltörlesztésre, míg piaci hitelnél ez 40% fölött lenne, tehát ugyanez az arány jön neki. Otthonstartból egyébként működne a dolog, míg piaci hitelből nem igazán, legalábbis a helyi mutató alapján. Persze a helyi mutatóban egy 30%-os jövedelem terheltség van, ez azt jelenti, hogy valaki keres 300 000 forintot, annak a harmadát 90 000 forintot költhetne, kicsivel kevesebb, mint harmadát 90 000 forintot költhetne hiteltörlesztésre, de a jogszabályánél magasabb plafont állapít meg, 50%-ban húzza meg azt a határt, tehát akár a példában szereplő 621 000 forintos fizunak a felét, vagy 310 000 forintot is el lehetne költeni kölcsöntörlesztésre.
1: Ez nem járható bút a lakáshoz jutáshoz?
2: Egy azért mindenképpen felhívnám a figyelmet, hogy jövedelem oldalról és ingatlan oldalról is kifeszíteni magunkat nem túl szerencsés. Tehát 10% önerővel, nagyon minimális önerővel és nagy jövedelem leterheltséggel együtt hitelt felvenni és lakást vásárolni nem szerencsés, sőt nem javasolt. Valamelyik oldalon mindenképpen puffernek kell lennie. Tehát, hogy vagy nagyobb önerővel kell valakinek rendelkezni, és akkor engedheti kicsit följebb a jövedelem oldali törlesztést, vagy legalább ha az ingatlan oldalon kifeszíti magát, és kis önerőt tesz bele, akkor a jövedelem oldalon legyen stabil, és egy könnyen bevállalható törlesztőt fizessenek havonta. Azt is mindenképpen fel kell írni, hogy az eredeti példában szereplő 45 négyzetméteres lakásnál ugye a törlesztő részlet a piaci hitel esetén 50% fölött volt, 55%-ot is megközelítette, tehát több, mint a felét költötték volna a hiteltörlesztésre az egy fő igénylő, márpedig ugye jogszabályilag 50%-ot költhet el, tehát hogy ő egyedül önmagában nem tudná megoldani azt, hogy megvásárolja a lakást, hiába akarná a fizetésnek nagyobb részét hiteltörlesztésre fordítani, gyakorlatilag ezt nem tudja megtenni, mert a jogszabály gátat szab 50%-nál.
1: Na persze, ugye az is előfordulhat, hogy valaki átlagbér feletti jövedelemmel igényel hitelt, hogy ebben mit mutatnak a számok, hogy ez mennyire gyakori, ezt is meg fogom kérdezni Argyelán Józseftől, a bankmonitor.hu vezető elemzőjétől, akivel életöröm zenék után még folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: A Manna kanapéban sziasztok, ez a pénzügyi percek, és Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével arról beszélgetünk, hogy mennyire nehéz ma Magyarországon ingatlanhoz jutni egyedül átlagbérből, mondjuk 10% önerővel, ketten már egy picit talán könnyebb, hogy a két fizetés játszik, de ugye ott is benne van a pakliban az a téma, vagy az a kérdés, hogy valaki átlagbér feletti jövedelemmel igényel hitelt.
1: Ez egyébként az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy egészen valid felvetés. Hogyha 24-es, hangsúlyozom, nem a tavaly, hanem a 24-es hitelfelvétel összetételét vizsgáljuk meg, akkor hogyha a jövedelmi ötödökre bontjuk az igénylőket, tehát azt mondom, hogy a leggazdagabb 20%, a leggazdagabb, legnagyobb fizetéssel rendelkező 20% a hitelek mekkora részét vette föl, és így további 20%-okra bontjuk a hiteligényléseket, akkor azt mondhatjuk, hogy a legjobb helyzetben lévő ötöd, a legmagasabb jövedelemmel rendelkező 20% vette fel a piaci hiteleknek az 54%-át, és a támogatott csoppusz hitelnek is a 40%-a köthető hozzájuk. Tehát látható, hogy a vagyonosabb, nagyobb jövedelmi helyzettel lévő réteg leuralja a hitelpiacot. Az alsó rétegre tekintünk, 10% alatti értékekről beszélhetünk. Tehát, hogy a csoppusznál gyakorlatilag 5% körüli, piaci hiteleknél pedig 7-8% körül értékeket láthatunk, tehát érdemben ledominálják a magasabb fizetésűek a hitelpiacot, ezáltal mondjuk a lakásvásárlási piacnak is a hitelből történő lakásvásárlások jelentős részét. Ez azért magyarázatot adhat arra, hogy hogy lehetséges az, hogy Budapesten egy átlagos helyzetben, átlagos fizetésből élő személy nem tud ingatlant venni hitel segítségével, mégis hitelfelvétel csúcson van, hiszen rekordokat döntögetett az elmúlt hónapokban a hitelkihelyezések összvolumene.
0: Ez hogy lehetséges?
1: Hogy gyakorlatilag a hitelpiacról a szegényebb, kisebb jövedelmű, sőt az átlagos fizetéssel rendelkezők is egyre inkább kiszorulnak. A nagyobb fizetésből, komolyabb jövedelemből élők, komolyabb bevétellel rendelkezők tudnak most hitelt felvenni, és tudnak ingatlant vásárolni. Ez nem azt jelenti, hogy az alacsonyabb fizetések nem kapnának hitelt a bankoktól, kapnának. Csak az a hitelösszeg, amit fel tudnak venni, az nem elegendő a mai ingatlan árak mellett ahhoz, hogy lakást tudjanak vásárolni. Ez a mostani helyzet. Sajnos még a 20

0: biztos otthon tartott és tartalmazó statisztikákat nem ismerjük. Elképzelhető, hogy ez a nagyon-nagyon elbillent, a nagyobb jövedelmek felé elbillent piac kicsit konszolidálódik és korrigál pozitív irányba, de azért az biztos, hogy teljesen kiegyenlített és teljesen sima eloszlást nem fogunk látni az idei évben sem, illetve hát a tavalyi évben biztos nem.
1: Mit tudunk akkor mondani ebben a helyzetben?
0: Nem meglepő módon az áremelkedés gyakorlatilag megtorpant a fővárosban. Hát igen, mivel átlagbérből sem nagyon lehet, még két átlagbérből sem nagyon lehet ingatlant vásárolni piaci hitellel, fogalmazzunk így. Ezt a megtorpanást alátámasztja az, és ez a Magyar Nemzeti Bank becslése szerint ebben a fél évben, tehát 26 második fél évében durván 1%-kal fognak csak a fővárosi lakására emelkedni. Ez az év per év alapon, tehát teljes évre vetített áremelkedést olyan 10-11% körüli szintre hozza le, ami azért egy óriási visszaesés a 20% fölötti áremelkedésről, bár hozzátenném, hogy még mindig kétszámjegyű drágulásról van szó, tehát azért van honnan még mindig csökkennie ezek után is az árnövekedésnek hazánkban.
1: Nagyon szépen köszönöm, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével számolgattuk azt, hogy egy átlagos 45 négyzetméteres ingatlan Budapesten milyen feltételekkel, hogyan, milyen fizetéssel tud megvásárolni valaki, és hát nem túl rózsás a helyzet. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetést is, hogy nyugodtabb perceitekben újra tudjátok hallgatni, átgondoljatok minden szempontot, és a lehető legjobb döntést tudjátok meghozni. Sok sikert az ingatlan vásárlás előtt állóknak. Ha van kérdésetek, feltehetitek nyugodtan SMS és Viber számunk 0677 1986.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: És a kanapéban most egy abszolút aktuális téma. Előkerül ugye a felmosó, a mop, hogy mit gondolunk, mi tisztának és mi valóban tisztana, hát ezt is meg fogjuk beszélni. Klaba Márk, a Tinekom Magyarország marketing vezetője, üzletfejlesztési vezetője a beszélgető partnerem. Na hát már kezdjük azzal, hogy mik a legnagyobb veszélyek egy takarításnál.
3: Én szerintem az emberek azt gondolják, hogy mikor végeztek a takarítással, minden tiszta, és minden is higiénikus, amit letakarítottak, ez azért sokszor sajnos nem így van, hanem igazából az emberek megszoktak bizonyos takarítási megoldásokat, bizonyos takarítási rutinokat, már nem tudom, több tíz évvel ezelőttről, és azok nem mindig a legmodernebb, leghigiénikusabb, legtisztább módszerek, de szerencsére ezért van a technológia, hogy az emberek fejleszték ezeket a rutinokat is az életükben. Szóval szerintem a legnagyobb veszély az, hogy azt gondoljuk, hogy minden tiszta, és minden tökéletesen higiénikus, és mondjuk egy kisbabának, egy kiskutyának, vagy akár csak saját magunknak ezzel megtesszük azt, ami mondjuk az otthon higiéniája alatt értendő lenne számunkra, de sajnos nem tesszük meg igazából, mert nem tudjuk azokat a dolgokat, amik nem jók a jelenlegi rutinjainkban.
1: Mit gondolunk mi tisztaságnak?
3: Na, én szerintem azt gondoljuk tisztának, ahol valahol mi csinálunk valamit, letörölünk egy pultot, felmossuk a padlót, letöröltük az üveget, nem tudom, összeporszívoztuk a porcicákat, és szerintem azt gondolják az emberek, hogy ez a tisztaság jelenleg akkor az otthonukban.
1: Na, ezzel szemben mi a valóság?
3: Hát ezzel szemben az a valóság, hogy például egy felmosás esetén szerintem ezt a legkönnyebb illusztrálni. Egy felmosás esetén, amikor előveszünk egy hagyományos felmosóbödröt, töltünk bele, nem tudom, kicsit meleg vizet, töltünk bele valamilyen felmosószert, és elkezdjük szépen egy moppal felmosni a lakást. Az első pillanatban ez még nagyon higiénikus, amíg a víz a tiszta, és csak vegyszer van benne, valamint a mop is remélhetőleg tiszta, amivel felmosunk, de amint feltöröltük az első részét a padlónak, és ezt belemártjuk utána tiszta vízbe, hogy újra kicsit leszedjük róla a koszt. Onnantól kezdve megteremtettük azt a problémát, hogy a következő alkalommal, amikor megint bevártjuk a mopot a vízbe, akkor igazából meg koszos vízbe mártogatjuk. Szóval hiába van benne vegyszer, hiába van benne tisztítószer, egyszerűen azt, amit felszedtünk az, a padlónak az első megérintett rétegéről, azt utána szétkenjük. És ugye, ahogy ezt egyre nagyobb felületen csináljuk, ez egyre inkább problémásabb. Szóval, hogy minél többször a felszedett kosz, vagy az ott összeesikált kosz belekerül az amúgy tiszta víznek gondolt vödörbe, azonnantól sokkal nagyobb problémákat fog okozni a felmosás későbbi fáziseiben, amikor egyre több koszt terítünk el igazából.
1: Na hát akkor folytassuk innét tovább, hogy mi a megoldás erre a problémára, hogy valóban higiénikus legyen az otthonunk. Kitérünk majd Klaba Márka Latinek, a Magyarország marketing vezetőjével és üzletfejlesztési vezetőjével.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Ez a Manna kanapé, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a beszélgető partnerem a Tineco Magyarország marketing vezetője, Klaba Márk, akivel ott tartottunk, hogy a felmosás folyamán mi azt gondoljuk, hogy ugye tisztul a lakás, de csak egyre több koszt terítünk szét a felmosóval. De hát ugye többen is írták, hogy hallgatóink közül például Erika is, hogy hát azért neki illatos és tisztának látszik a padló ilyenkor.
2: Ez egy ilyen láthatatlan réteg, szóval persze azt gondoljuk, azt látjuk, tiszta, finom illatú, mert a tisztítószer elnyomja, de igazából koszt hordunk szét egy idő után a felmosásainkkal, és tudjuk azt, hogy vannak felhasználók, akik többször emiatt például cserélnek vizet, de hát az sem ugyanolyan, meg nem tudja az ember hirtelen, nem tudom, a felmosó mopot is higiénikusan kimosni, meg kitisztítani, szóval, hogy sajnos például ez a rutin, ahogy az emberek jelen pillanatban felmosnak, ez nem szolgálja azt, hogy tiszta legyen a padló, vagyis nem azt a higiénikus tisztaságot, amit mondjuk tényleg higiénikus tisztaságnak neveznénk. Nyilván egy ilyen helyzetben, és akkor maradva ennél a példánál, vannak jelenleg már olyan technológiák, amik odafigyelnek arra, hogy folyamatosan tiszta víz érhesse csak a padlót, ami meg még pluszba ehhez hozzájárul, hogy higiénikusabb legyen ez a folyamat, nem csak a tiszta víz, hanem olyan technológiai újítások is, mint az, hogy a felmosórony, vagy a felmosórongyot helyettesítő keferendszer, az itt folyamatosan tisztítva van, minden egyes mozdulattal ki van belőle nyomva a kosz és a koszos víz, és az el van vezetve egy koszos víz tartályba.
1: Ez akkor elegendő is a megfelelő higiéniához?
2: Még olyan szuper dolgokat lehet ma már csinálni, hogy esetleg extra gőzt eresztünk ugyanazzal a megoldással a padlóra, ami egyébként ilyen szempontból olyan extra előnyökkel szolgál, hogy igazából nem a tisztítószerre bízzuk, hogy meghalljanak bizonyos baktériumok, hanem a 100 fokos gőzre. Valahogy ez is nagyon szuper, és egyébként meg érdemes odafigyelni arra, hogy amennyiben az ember használ bármilyen eszközt, az tényleg a felmosás után ki van mosva, megfelelően meg van tisztítva, megfelelően meg van szárítva, mert hát nyilván egy ilyen, nem tudom, nedves mop, az ott igazából a baktériumok meleg ágya, ott nagyon szépen elszaporodnak a következő felmosásig, hogyha ezt az ember nem szárítja ki, és ma már technológiailag van egy csomó ilyen elektromos megoldás, amik ezeket egy gomnyomásra tudják, vagy akár még gomnyomás sem kell, hanem az ember csak beleállítja megfelelő státuszban a készüléket a megfelelő helyre, és ezeket a lépéseket mind elvégzi a tiszta víztől, a tisztított kefén keresztül, az öntisztításon át a megszárításig, szóval, hogy tényleg vannak nagyon modern és nagyon higiénikus megoldások ma már erre.
1: Na mi történik, ha nem jól takarítunk, milyen következményei lehetnek ennek? Erre is ki fogunk térni. Klaba Márk, a Tineco Magyarország üzletfejlesztési vezetője a vendégem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Köszi, hogy ti is itt vagytok a 98.6 Manna FM kanapéjában, és a takarítás, nagy takarítás, vagy csak egy egyszerű kis felmosás otthon, azt gondoljuk, hogy higiénikussá tettük a padlót, a lakásunkat, de Klaba Márka, Tineco marketing vezetője elmondta nekünk, hogy hát itt azért nem feltétlenül ez történik, előfordulhat, hogy csak a koszt terítjük szét még jobban a nem is higiénikus felmosónkkal. Na de mi történik akkor, hogyha nem jól takarítunk?
2: Igazából ez egy nagyon kettős dolog. Sokszor ma már hallhatjuk a hírekben, hallhatjuk, olvashatjuk bárhol, hogy egyébként valamennyi baktérium a kiskutyának is, meg a kisgyerekünknek is, meg nekünk is kell a mindennapos immunrendszeri tréningünkhöz, de összességében az, hogy a földön, például otthon folyamatosan csak koszos és széthordott vízzel mosogatunk fel. Ez összességében azt jelenti, hogy ez a padló sosem tiszta, szóval, hogy én nekem ez inkább van egy ilyen biztonságérzetem, hogyha azért én egy ilyen nagyon higiénikus takarítást elvégeznék hetente vagy két hetente egyszer, akkor persze ettől függetlenül ugyanúgy fogok találkozni a héten baktériumokkal a földön, ami orvosilag tök jó, esetleg pozitív hatással van az immunrendszeremre, de hogy összességében szerintem ez nem jó, legalábbis mi azt látjuk, hogy ez nem jó olyan szempontból, hogy allergén problémákat okozhat az embereknek, tényleg olyan baktériumok lehetnek a földön, amit esetleg cipővel vittünk be, és azok károsak lehetnek tényleg az egészségbe. Szóval nagyon sok olyan dolgot elkerülhetünk, hogyha adunk arra, hogy ez higiénikusan történjen, amik később utána egészségbeli problémákat okozhatnak egyes embereknek. Tehát, hogy, és tényleg kifejezetten itt a kívülről bevitt, és nem csak úgy a háztartásban megtalálható baktériumokról beszélek itt, mert azért az ember cipővel járkál az utcán is, szóval bármiben beleléphet, és akkor itt értjük is, hogy mire gondolok. Ezek például nem jók, és utána az mezitlába széthordjuk, tehát hogy érdemes erre szerintem odafigyelni.
1: Azokban az otthonokban, ahol van kisállat is, ott azért elmondható, hogy jóval nagyobb a baktérium szám mondjuk a padló szinten?
2: Igen, nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ez pont az előzőhöz nagyon jól kötődik, hogy igazából az állatok, amikor bejönnek, és persze jártak a fűben, jártak a betonon, a kertben, stb. Ott azért ez nagyon kontrollálatlan, hogy pontosan akkor mi kerül be a kis kedvencünk lábán keresztül a földre, ami amúgy egy láthatatlan réteg, és sose tudjuk, hogy ez pontosan micsoda. Szóval amikor ilyen fokozottan előfordulhat az, hogy kívülről a lakás padlójára bekerülhetnek baktériumok, kórokozók, mindenféle dolgok, akkor tényleg jobban ki vagyunk téve annak, hogy esetleg ebből valamilyen egészségügyi, nem tudom, következménye van, és nyilván most nem fogunk meghalni ettől, de hogy betegségek, allergiás reakciók, stb. Ezek nyilván előfordulhatnak ettől.
1: Mi az a biófelhő? Erre is ki fogunk térni még a folytatásban. Klaba Márka, Tineco Magyarország marketing vezetője a beszélgető partnerem, itt a Manna kanapéban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Most csodák élek, kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy 8-ra Budán legyek, Skodán megyek. De tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve, ahogy örkénylik a duma, ahogy fölfénylik a csoda, felnézek oda.

0: Anna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Klaba Márkot, a Tineco Magyarország marketing vezetőjét, üzletfejlesztési vezetőjét kérdezem arról, hogy mi is az a biofelhő, ami az otthonunkban fellelhető?
2: Biofelhő kifejezés, ez egy nagyon-nagyon szép újonnan felkapott, nem tudom, fogalom, amivel mi így szoktunk foglalkozni a napi munkánk során, hogy röviden próbáljam meg összefoglalni. Ez kapcsolatban áll azzal, hogy mennyi láthatatlan órokozó baktérium és olyan dolog található a lakásban, ami nem kívánatos gyakorlatilag az egészségügyi szempontból a szervezet számára. Ez egy ilyen extra dolog, amit ugye nem látunk, és gyakorlatilag bármikor a padlót tekintjük, igazából mi a járkálásunkkal, azzal, hogy megváltoztatjuk a helyünket a lakásba, ezeket az ott összegyűlt kórokozókat, stb. Ezeket nagyon szépen fel tudjuk keverni, és fel tudjuk zavarni, ami utána egyébként, mivel már a padlóról felkerült a levegőbe, könnyedén akár eljuthat a légzőszerveinkbe is, vagy hát belélegezni tudjuk ezeket a nem kívánt elemeket. Szóval, hogy a biofelhő az egy olyan koncentrált valami, amit nem látunk jelen pillanatban például a padlón, amit mi ugye felverünk, és innentől kezdve nevezzük ezt biofelhőnek, hogy hát az ott nagyon szépen tud terjedni, és mi könnyedén ezeket be tudjuk szívni, úgyhogy ezért is tartjuk fontosnak, hogy például a padló az kifejezetten tiszta legyen egy háztartásban.
1: Nagyon szépen köszönöm, Klaba Márkkal, a Tineco Magyarország marketing vezetőjével, üzletfejlesztési vezetőjével töltöttük ezt az órát itt a Manna FM-en, és hát Márk elmondta nekünk, hogy mi csak azt gondoljuk, hogy egy takarítás után tiszta, higiénikus, jó illatú lett az otthonunk, de bizony sokszor előfordul egy felmosás alkalmával például, hogy a moppal csak szétterítjük a koszt, és tulajdonképpen csak eloszlatjuk még jobban a meglévő baktérium felhőt és baktérium réteget a lakásunkban. Vannak már erre szerencsére korszerű megoldások, lehetőségek, érdemes ezeknek is utána járni, főleg, hogyha kisgyerek és kisállat is van az otthonunkban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Turockai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Torockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú.
0: Időjárás.
2: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: A Szecesszió világnapja programsorozatát a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi, országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió világnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskola épülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgó Tarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kisbusz áll forgalomba Budapesten tehát, amelynek utasterében négy gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. A közönség Hajdu Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállítás kérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni, szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csaknem 200 000-en látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagy Falon innen is túl. Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kereké forduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS-vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 000 ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncert filmjét, Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája úgy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat, de aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek. A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja a világ Budapest nézet utána átterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazú zuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Júliustól jelentősen átalakul az éjszakai közlekedés Budapesten és az agglomerációban. Egységesítik a rollerek és a közbringa rendszerek gyűjtőpontjait Budapesten. Tovább bővült a digitális szoborpark a Fiumei úti sírkertben. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Július 1-től átfogó változások lépnek életbe a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedésben. Az új rendszer célja, hogy gyorsabb, közvetlenebb és könnyebben átlátható kapcsolatot biztosítson a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A fejlesztés részeként több új közvetlen éjszakai járat indul, és összehangolják a budapesti éjszakai buszok, valamint az agglomerációt kiszolgáló volánjáratok menetrendjét. A változtatások illeszkednek a metrók meghosszabbított üzemidejéhez is, így az utasok könnyebben tudnak majd átszállni az egyes

0: közlekedési eszközök között. Jelentős újdonság, hogy Budaörs, Török-Bálint, Budakeszi és Zsámbék térsége közvetlenebb kapcsolatot kap a belvárossal. Az új 922-es és 988-as járatok a Deák Ferenc tér, a Kiskörút és a Móricz-Zsigmond körtér érintésével közlekednek majd. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Gödöllő felé is. Az új járatok az Ösvezér terén, Cinkotán, Szilasligeten és Mogyoródon keresztül érik el a várost. A változások Szentendre, Budakalász és Pomász térségét is érintik. A 943-as éjszakai járat már közvetlenül a Deák Ferenc térről indul, emellett egész éjszaka sűrűbb kapcsolatot biztosítanak a települések felé. Pécel szintén gyorsabb összeköttetést kap a belvárossal. Az új 969-es járat óránként közlekedik majd a Deák tér és a település között. Fejlesztések várhatók Gyál, Nagykovácsi, Solymár és Sziget-Szent Miklós térségében is. Több helyen sűrűbb menetrend, jobb csatlakozások és új útvonalak segítik majd az utazást. Sziget-Szent Miklóson például az eddig csak Lakihegyi közlekedő járatok a jövőben a város teljes területét bejárják. A közlekedési fejlesztések célja, hogy az éjszakai utazás kiszámíthatóbb és kényelmesebb legyen a fővárosban és az agglomerációban élők számára, miközben a külső városrészek és a környező települések is könnyebben elérhetővé válnak a belvárosból. Megváltozik a forgalmi rend az M1-es autópálya Biatorbágyi csomópontjánál. Jelentős forgalmi változásra kell készülniük a közlekedőknek Biatorbágy térségében az M1-es autópályán. Befejeződtek ugyanis a munkálatok a felhajtónál, ezért már új forgalmi rend lépett életbe az érintett szakaszon. Az MKIF tájékoztatása szerint a szükséges engedélyek kiadását követően ismét használható lesz a Biatorbágyi felhajtó. Ezzel párhuzamosan módosul a Budapest felé vezető oldal forgalmi rendje is. A Győr felől az M0-as autóút irányába közlekedők a 17-es kilométernél egy sávon térhetnek vissza az át nem terelt pálya részre. A Biatorbágyi felhajtóról érkező járművek ehhez a sávhoz csatlakoznak, majd a két forgalmi sáv egymás mellett halad tovább az M0-as csomópontig. Innen az autósok már az M0-as autóút és Budapest irányába is folytathatják útjukat. Az egyes főút felől érkezőknek érdemes figyelniük az új rendet, akik Budapest vagy Budaörs felé szeretnének tovább haladni, azoknak a felhajtás után a belső, át nem terelt sávot kell választaniuk, mert egyenesen csak innen lehet tovább menni a főváros felé. A Győr felől érkezők közlekedésében ugyanakkor érdemi változás nem lesz, nekik továbbra is az átterelt belső sávban kell haladniuk. Az MKIF hangsúlyozta, hogy a Hegyeshalom és Győr irányába közlekedőket az új forgalmi rend nem érinti. A társaság arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon, és kövessék a kihelyezett jelzéseket. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Egységesítik a rollerek és közbringa rendszerek gyűjtőpontjait Budapesten. Könnyebben használhatók és rendezettebbek lehetnek a közösségi kerékpárok és rollerek Budapesten. A fővárosi közgyűlés döntése értelmében a jövőben minden szolgáltató ugyanazokat a kijelölt mikromobilitási pontokat használhatja. A pénteken elfogadott rendeletmódosítás szerint valamennyi közösségi kerékpár és roller megosztó szolgáltató számára elérhetővé vált az úgynevezett mobipont. A változtatás célja, hogy egyszerűbbé váljon a közlekedés és a járművek használata, különösen a belvárosban és a sűrűn lakott városrészekben. A főváros szerint az egységes rendszer javíthatja a közösségi közlekedésbe integrált bubi elérhetőségét is. Emellett várhatóan csökken a közterületeken tapasztalható rendezetlenség, mivel a kerékpárokat és rollereket ugyanazokon a kijelölt pontokon lehet majd felvenni és leadni. A városvezetés szerint az új szabályozás hozzájárulhat ahhoz, hogy a mikromobilitási eszközök használata átláthatóbbá és kényelmesebbé váljon, miközben a közterületek is rendezettebb képet mutatnak majd. Játszótéren rejtette el a drogot, szabadnapos rendőrnő buktatta le. Nem mindennapi körülmények között fogtak el egy feltételezett drogdillert Nyíregyházán. A fiatal férfi éppen egy lakótelepi játszótéren ásott el csomagokat, amikor egy szabadnapos rendőrnő felfigyelt rá. A rendőrnő értesítette szolgálatban lévő kollégáit, akik perceken belül a helyszínre érkeztek, és elfogták a 19 éves budapesti férfit. A rendőrök a hátizsákjában több mint 0,5 kilogramm, a játszótéren elrejtve pedig további csaknem 70 gramm droggyanús anyagot találtak. A gyors teszt alapján a lefoglalt anyag marihuána lehetett. A nyomozás szerint a férfi egy internetes, zárt csoporton keresztül szervezte az üzletet, és személyes találkozó nélkül juttatta el a kábítószert a vásárlókhoz. Budapesti tartózkodási helyén tartott házkutatás során további droggyanús anyagokat, növényi származékokat, gyantát és több tucat tablettát foglaltak le a rendőrök. A férfit kábítószer kereskedelem gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. A rendőrség az ügy kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a marihuána rendszeres használata függőséget okozhat, és hosszú távon káros hatással lehet az egészségre és a mentális állapotra is. Újabb 20 műalkotással bővült a Fiumei úti sírkert digitális szobor parkja. A kezdeményezés célja, hogy a látogatók modern eszközök segítségével ismerhessék meg a Nemzeti Emlékhely művészeti és történelmi értékeit. A Nemzeti Örökség Intézete az Európai Temetők felfedezésének hete programsorozathoz kapcsolódva bejelentette a bővítést. A QR-kódos rendszerrel működő digitális adatbázisban immár 120 szobor és síremlék története érhető el, amelyek a magyar szobrászat, építészet és emlékezetkultúra kiemelkedő alkotásait mutatják be. A látogatók olyan ismert történelmi és kulturális személyiségek sír emlékeiről is olvashatnak, mint Jókai Mór, Ady Endre vagy Blaha Lujza. A program célja, hogy a Fiumei úti sírkert ne csupán kegyeleti helyszínként, hanem szabadtéri múzeumként is működjön. A látogatók önállóan felfedezhetik a sírkert művészeti örökségét, miközben történelmi és kulturális ismeretekkel is gazdagodhatnak. A kezdeményezéshez vezetett séták is kapcsolódnak, a résztvevők a magyar szobrászat jelentős alkotóinak műveit ismerhetik meg, valamint irodalmi témájú programokon is részt vehetnek. A Nemzeti Örökség Intézete szerint a fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy a Fiumei úti sírkert az európai kulturális örökség egyik fontos helyszíneként még szélesebb közönséghez jusson el. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Sodrásban. A Római Filmakadémián pallérozott Gál István 1960-ban készült első nagyjátékfilmjére korszakos alkotásként tekinthetünk. Ez volt az első egyértelműen szerzői magyar film, ahol nem a forgatókönyv irodalmiságának a megjelenítése, hanem a rendező és az operatőr egyéni látásmódja határozta meg a történet elmesélését. A Sodrásban korszakosságát erősíti, hogy két jelentős, hasonló témájú konkurensnek mondható film, Szabó István Álmodozásokkora és Jancsó Miklós Oldás és Kötés filmjei mellett tudott jelentős sikert elérni. A hat fiú és két lány tiszaparti vakációját elmesélő filmben egy szerencsétlen baleset következtében a fiatalok többsége élete első mélyválságát éli át. Társuk elvesztése okán mindenki saját helyzetét elemezve rákényszerül újra definiálni a többiekhez és a társadalomhoz fűződő viszonyát. A film igen markáns korlenyomat. A népből származó értelmiségi ifjúság társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról beszél. A Sodrásban téma választása és elbeszélésmódja letagadhatatlan párhuzamot mutat Antonioni a Kaland című filmjével, de míg az olasz mester végig semlegesen viszonyul szereplőihez, addig Gál első filmesként hol idealistán, hol túl moralizálva szólaltatja meg szereplőit. Sára Sándor kameráján keresztül a táj szimbolikus szerepet kapva hangulatot fest, feszültséget teremt, igazodik a történet menetéhez, miközben a fiatalok megformálóiként olyan színészek remekelnek, mint Drahota Andrea, Mór Marian, Kozák András vagy Szersény Gyula. A film megérdemelten kapott megosztott fődíjat a Karlovy Vary Filmfesztiválon.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékony idő lesz. Ma Berlinben tárgyal a miniszterelnök. A békési holtágoknál folytatódik a szúnyogírtás. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Idehaza jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tisza párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását, a tiszteletdíjak 40%-os csökkenése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, Szepezdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A Békési Holtágnál folytatódik a szúnyogirtás. A meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció. A rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Felszakadozik, csökken a felhőzet, és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hey, this is Phil Wickham. I am homesick for heaven.
1: Honvágyam van a mennyország után. Van még valaki, aki egyetért velem ebben? Úgy értem, nem egyre őrültebb ez a világ. És annyira hálás vagyok Jézusnak, annyira hálás vagyok, hogy reggel, békével a szívemben, örömmel a lelkemben, jövővel és reménnyel az életben ébredek, Jézusnak és annak köszönhetően, amit értem tett. És csak azokhoz szeretnék szólni, akik azt gondolják, nem tudom, hogy a mennyország az otthonom-e. Az írás azt mondja, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is ő általa. Azt mondja, ha a száddal vallást teszel Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát most kiálthatsz Jézushoz, és tudhatod, hogy meg vagy mentve, és tudhatod, hogy a mennyország az otthonod, és tudhatod, hogy megbocsátást nyertél. Ő az út, az igazság, az élet. Alig várom, hogy szemtől szembe lássam őt. Honvágyam van a mennyország után.
0: Hey, it's Phil Wickham, and you're listening to my new song, Homesick for Heaven.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepi ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az

0: opera továbbra is a Margit Szigeti Színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit Szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.
1: Programajánlót hallottak! Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával! Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Változékony idő lesz. Ma Berlinben tárgyal a miniszterelnök. A békési holtágoknál folytatódik a szúnyogírtás. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Idehaza jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tisza párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkenése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepezdi Zsuzsanna pedig az országos gyógyszerészeti intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és Vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklórműsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a Bolygóbarát ézek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A békési holtágnál folytatódik a szúnyogírtás. A meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció. A rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számítható.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
6: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
1: Reklám hangzott el.
8: Változékony idő lesz. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Már lehet jelentkezni a déli nép programra. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Már lehet jelentkezni a Déri Nép program országjárás és Vándor Színház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a Bolygóbarát ézek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A Békési Holtágnál folytatódik a szúnyogirtás. A meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció. A rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel.
0: Időjárás.
8: Felszakadozik, csökken a felhőzet, és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
9: Jó reggelt kívánok mindenkinek, már is indul a kedd reggeli Budapest Update. Én István Dániel vagyok. Már június 2-a van, mindjárt nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán megyünk a szokásos kotta szerint, majd jönnek a budapesti aktualitások. Jó sok mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai reggelen is. Például Budapesten idén 5 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Súlya Strandon akcióhoz. Hogy ez mivel jár és milyen kedvezményekkel leginkább, ezt is elmondom hamarosan.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap mi mindenről híres. Egyébként június 2-a van már. 105 éve született Karinthy Ferenc, kossuthias író, drámaíró, dramaturg, édesapja Karinthy Frigyes, fia Karinthy Márton író. Legismertebb művei az Epepe és a Budapesti tavasz, melyből nagy sikerű film is készült. Budapesten látott napvilágot. 1941 és 46 között a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatója, nyelvészetből doktorált. 47-ben ösztöndíjas volt Franciaországban, Svájcban és Olaszországban. Később a Nemzeti Színház dramaturgja lett. Művei a 40-es években jelent meg. 51 és 53 között a Szabad Nép és a Magyar Nemzet munkatársa volt, később a budapesti Madách Színház dramaturgja. 57-től 60-ig Machiavelli és Molière műveit fordította, továbbá görög, angol, olasz és német szerzőket is fordított. Később az FTC szakosztály elnöke lett. 65 és 75 között dramaturg a Miskolci, a Szeged és a Debreceni Csokonai Színházban, majd vendégprofesszori előadásokat tartotta az Egyesült Államokban. 102 éve született Böszörményi Géza, kossuthias filmrendező és forgatókönyvíró. Ő pályáját vegyészmérnökként kezdte 56-ban, a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 68-tól a MAFilm rendezőjeként dolgozott. Szót Balázs Béla, Európa és Nagy Imre díjas érdemes művész. Filmjeiből népszerű az Ismeri a Szandi Mandit, Írik a fény, Álljon meg a menet, Szívzűr, illetőleg Egy kicsit én, egy kicsit te. 98 éve született a mai napon Kovács Erzsi, Emerton díjas énekesnő, aki 50-től kezdve a 2000-es évekig énekelt. Az 50-es évek elején diszidálási kísérlet miatt 4 évi börtönbüntetésre ítélték, szerelmét Szűcs Sándor labdarúgót kivégezték. Kovács Erzsi csak 54-ben szabadulásakor tudta meg, hogy a férfit felakasztották. Német Lehellel és a Hollici együttessel járták az országot. Első komolyabb sikere a Régi óra halkan jár című tánccal volt, ő énekelte a Tűzpiros virág és a Rejtély című slágereket is. A 60-as évek közepétől külföldön, majd hazatérése után előbb vidéki kocsmákban, majd egyre rangosabb helyeken lépett fel. 94-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki. 59 éve hunyt el Ferenczy Béni, kossuthias szobrász, grafikus, érdemes és kiváló művész. Egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után szellemükben kiegyensúlyozott erőteljes idomú szobrain és kisplasztikáiban bontakozott ki művészete. Fekete-fehér és színes grafikája a hazai rajzművészet élvonalába emelték. Számos könyvet illusztrál. Ikertestvére Ferenczy Noémi is kiemelkedő alkotó, neves goblen művész és festő volt. 100 éve hunyt el Párizsban Szilárd Béla kémikus. Szilárd 1905-ben doktorált a Budapesti Tudományegyetem gyógyszerészeti szakán, 1907-től ösztöndíjjal a Sorbonnon tanult tovább, és közben Madame Curie asszisztenseként dolgozott. 1912-ben önálló kutató laboratóriumot rendezett be Párizsban. Pár évig Londonban és Madridban is dolgozott, majd 20-tól újra Párizsban folytatta kísérleteit. 25-ben kapta meg a Becsületrend lovag címet. Több száz találmány és szabadalom fűződik a nevéhez. Foglalkozott többek között fotokémiával, a radioaktív sugárzás biológiai hatásaival, radioaktív gyógyszerekkel és kolloidokkal. Hagyatékát a Budapesti Műegyetem levéltára és a Tudományos Akadémia kézirattára őrzi. 75 éve hunyt el Hóman Bálint történész, egyetemi tanár, kultúrpolitikus, az MTA levelező tagja, később aztán rendes tagja, majd igazgatója lett. Koncepciós peráldozata lett, börtönben hunyt el, az ítéletet azóta megsemmisítették. És 56 éve 42 éves korában hunyt el Lénárd Judit színésznő, televíziós bemondó műsorvezető, gyógyíthatatlan betegsége miatt öngyilkosságot követett el, férjezett nevén dr. Echter Tiborné. A kezdetekkor a Delta című tudományos magazint vezette, később Kudlik Júlia vette át, mellette pedig mesélt is esténként a tévét néző gyerekeknek. És 29 éve nincsen közöttünk Túra Ida színésznő, érdemes művész. Kitüntetései: érdemes művész, Magyar Köztársasági Érdemrend kiskerencje 95-ből. Ma számítani kell csapadékra, zápor, zivatar formájában. A szél is megélénkülhet, a hőmérséklet 24 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz majd szó, hogy Budapesten idén 5 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 8 és 19 között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat.

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is jönnek a budapesti aktualitások. Arról olvastam ma, hogy Budapesten idén 5 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 8 és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére 50% kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából, közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. Felidézték, a Magyar Fürdőszövetség azzal a céllal indította pár évvel ezelőtt a Suli a strandon országos akcióját, hogy a diákoknak szórakoztató és mégis oktató jellegű tanítási napot biztosítson az iskolai év utolsó heteiben. A Budapest Gyógyfürdői ZRT idén is részt vesz a programban. Oktatni lehet máshogy is, mozgással, felfedezéssel, nevetéssel. Ezzel a mottóval Budapesten 5 helyszínen hirdették meg a lehetőséget. A Suli a strandon programban részt vesz a Csillaghegyi Árpád forrás fürdő és Székely Éva uszoda, a Palatinus György hullám és strandfürdő, a Paskál Gyógy és strandfürdő, a Pesterzsébeti Jódos Sós Gyógy és strandfürdő, valamint a Római strandfürdő. Június közepéig fogadják az osztályok jelentkezését. Közölték, tavaly 59 csoport csatlakozott a programhoz. Közben különleges rekordkísérletre készülnek a Magyar Rádió művészeti együttesei az idei budapesti Wagner napokon. A fesztivál során két alkalommal is végigjátsszák Richard Wagner a Nibelung gyűrűje című 4 operából álló ciklusát. Az MRM közleményében emlékeztettek arra, hogy a nyár egyik legjelentősebb klasszikus zenei eseménye június 4 és 30-a között lesz a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. Oda várják az opera iránti érdeklődőket, miközben az előadások a közönség számára otthonról is elérhetőek lesznek, hiszen a Bartók Rádió a Hagyományok a szíven idén is élőben közvetíti a fesztivál egyes produkcióit. Kiemelték, hogy a programsorozat középpontjában Wagner monumentális életművének csúcspontja a Nibelung gyűrűje áll. Mint írták, a fesztivál történetének egyik legambiciózusabb vállalkozása készül, amely a nemzetközi Wagner játszásban is ritkaság számba megy. A teljes tetralógiát nem egyszer, hanem két alkalommal is végigjátszák, mindkét esetben Wagner eredeti elképzelése szerint 4 egymást követő estén. Ez a dupla ring struktúra a nemzetközi operajátszásban is kiemelkedően ritka, hiszen rendkívüli logisztikai, zenei és énekesi terhelést jelent, miközben egyben a mű eredeti dramaturgai ívét is a lehető legtisztábban követi, hangsúlyozták. A Hartmut Schörkhofer rendezésében és Fischer Ádám vezényletével megvalósuló produkcióban a Wagner életműhöz rendszeresen visszatérő és nemzetközi hírű szólisták lépnek színpadra. Thomas Koniecsny alakítja Wotant, míg olyan énekesek is visszatérnek, mint Magnus Vigilius, Johann Schmeckenbecher és Till Feivetz, aki a tetralógia különböző szerepeiben meghatározó jelenlétet képvisel. Közben elbukott a tarifa emelési javaslat, nem drágul a taxizás Budapesten. Egyelőre nem emelkedik, annak ára a fővárosban, miután a közgyűlés pénteken nem szavazta meg a városvezetés által javasolt 27%-os tarifa emelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 19 tartózkodás mellett bukott meg. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezető által előterjesztett javaslatot, amely szerint a főpolgármestert felkérik, amelyben megszűnik a védett üzemanyagár, és annak ára meghaladja a korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os drágítást június 30-ától javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a budapesti kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A közgyűlés más ügyekben is döntött a pénteki ülésen. Elfogadták a fővárosi tavalyi évről készült zárszámadását, valamint a budapesti rendőrfőkapitányság éves beszámolóját. Ez utóbbi 26 igen szavazatot kapott a képviselőktől. Mindemellett határozat született arról is, hogy nem lép hatályba az időskorúak társadalmi megbecsülését célzó tavalyi rendelet, mivel a megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet hiányzik, írja a HVG. Véget ért a panelláz, befagytak a budapesti lakásárak. 1,5 millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméter ár a fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. Az elmúlt 5-6 évben hullámvasúton ült virágzás, lassulás, majd recesszió, újabb kilábalás, tavaly pedig az állampapíros befektetők majd az otthon startprogram nyomán robbanásszerű növekedés követte, idén viszont stagnálásra számítanak a piaci szereplők. szereplők hangzott el az OTP csoport cégeinek együttműködésével elindított Zenga ingatlan radar első számának bemutatóján. Az új piaci riport szerint áprilisban országosan 25%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az ingatlanokra, mint 2025 átlagában, márciushoz képest pedig 29%-os visszaesést mértek. Az elemzők ezt részben azzal magyarázzák, hogy az otthonstart első rohama gyorsan kifulladt, sok vásárló előrehozta döntését, a magas árszintek pedig ismét óvatossá tették a vevőket. A piac most kivárobb üzemmódba kapcsolt, mondta Balkó Dávid, az OTP Jelzálombank vezető elemzője, aki szerint a tavalyi rendkívüli drágulás idén biztosan nem ismétlődik meg. Az MNB lakáspiaci jelentése alapján az ingatlanok országosan már több mint 20%-kal túlértékeltek voltak 2025-ben. A leglátványosabb a fordulat Budapesten, ahol a 2025-ös boom után tavaly december óta nem emelkedtek érdemben a hirdetési árak. Futó Péter, a Zenga.hu elemzési vezetője szerint jelenleg körülbelül 1,5 millió forint körül mozog az átlagos négyzetméter ár, míg az új építésű lakások átlagos kínálati ára már 1,86 millió forint négyzetméterenként. Július 1-től megszüntetik az összes budapesti parkolóautomatát a fővárosban, a parkolási díjak drágulnak, készpénzes jegyvásárlás nem lesz, az SMS fizetés viszont megmarad. A városvezetés indoklása szerint az automaták üzemeltetése egyszerűen túl sokba kerül. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója korábban a Népszavának elmondta, volt olyan budapesti kerület, ahol a működtetés évi bruttó 100 millió forintot emésztett fel. Vitézi Dávid jelenlegi közlekedési miniszter még fővárosi képviselőként arról beszélt, hogy a parkolóautomaták üzemeltetése sok esetben többe kerül, mint amennyit bevesznek rajtuk. A váltás a gyakorlatban keveseket érint majd érzékenyen. Az RTL híradónak nyilatkozó járókelők elmondták, hogy már eddig is telefonos alkalmazással intézték a parkolást. A BKK közlése szerint a kártyás fizetések aránya jelenleg is 90% feletti. Közben üzent a magyaroknak Brian May, felújítják a Queen legendás budapesti koncertfilmjét. A magyar zenerajongók emlékezetében kiemelt szerepet játszhat 86. július 27-e. Ez volt az a nap, amikor a Queen együttes Magic Tour elnevezésű turnéjának állomásaként koncertet adott a Népstadionban. Az ikonikus pillanat, amikor Freddie Mercury a színpadon elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt, még azokban is megvan, akik nem voltak ott a koncertre. Brian May és Roger Taylor jelenleg a koncertfilm digitális restaurálásán dolgoznak. A legendás zeneünnepről egy film is készült, Hungarian Rhapsody, Live in Budapest 86 címmel, amelyel kapcsolatban nagy hírt árult el Brian May, a zenekar gitáros a közösségi oldalán. 40 évvel ezelőtt szerveztük a nagy turnénkat, az utolsó Queen turnét, amely Freddie-vel valósult meg. Volt egy megérzésünk, és egy magyar promóter Hegedűs László is azt javasolta, hogy vállaljuk a kockázatot, és keljünk át a vasfüggönyön. Menjünk el Budapestre, mert valami rendkívüli történhet. Most 40 évvel később ismét valami rendkívüli történik Magyarországon, Budapest folyamatosan szerepel a nemzetközi hírekben, és újra meg újra örömteli felemelő képeket látok a városról a televízióban. Kezdte videóüzenetét az élő legenda, aki kitért a 40 éves filmre is, elmondta, hogy kollégájával, zenésztársával éppen annak restaurálásán dolgoznak. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Változékony idő lesz. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Már lehet jelentkezni a Déri Né programra. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciót.

0: kiállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a bolygóbarát ézek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A békési holtágnál folytatódik a szúnyogirtás. A meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció. A rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gomba épületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön. A 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását. Véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek, és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbaksebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A körközponti alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra. Már is jön egy utca, amelyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli. A Vilev Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő Ferenciek terét a nagyvásárcsarnokkal, valahogy mégis meg tudod maradni emberi léptékűnek, kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni itt valamilyen új felfedezni valót, sőt érdemes kitérőt tenni a mellékutcácskákba is. Már is ismerjük meg bővebben ezt az utcát. A ma ismert utca közvetlen elődjét a 19. század kezdetén alakították ki több másik közterületből, ám ekkor még német nyelvű utcatáblák hirdették a járókelőknek, hogy a Grüne Baumgassen stét állnak. Később 1874-ben kapta meg magyar nevét, szó szerinti fordításban Zöldfa utca. Mindezek előtt számos különböző nevet viselt, a Bástya utcától a Kecskeméti utcán át a Kórház utcáig. Arra pedig két lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálné előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló, nagy körös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje, 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Beniszki Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak 1 éves volt, amikor földbirtokos édesapja Beniszki Pál elhunyt, de édesanyja Sturman Karolinát is korán, már 16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermin a főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat, gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Veres Pállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermin a minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madács Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madács 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madács rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Verespálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaival megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd 2 évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Verespálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné 3-szor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ezt még megérte Verespálné is, 1 évvel később hunyt el Vác harcjánban.

0: Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert, a Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává, nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer Terrace-n vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatújtán.

0: Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
5: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
6: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
7: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
8: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
9: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért! Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
1: Reklám hangzott el. Változékony idő lesz. Berlinben tárgyal a miniszterelnök. Japán déli részén földcsúszamlásokra és áradásokra figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. A Békési Holtágnál folytatódik a szúnyogirtás. A meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyogpopuláció. A rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsúszamlásokra, áradásokra figyelmeztetnek. A Jiangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tókiót is. Itthon csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számít. számíthatunk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
1: Június 2-a van, jó reggelt kívánok, Isten éltesse a névnaposokat. Jó sok névnap van ma. Carmen, Anita, Jenő, Ármin, Ábel, Csilla, Irma, Kornél, Péter, Gemini, Hán és Eugén. Hát az utolsó kettővel szerintem nem nagyon találkoztunk még, de hát van ilyen névnap is. Isten éltesse mindenkit, aki június 2-án született, ők egy napon születtek Johnny Weissmüllerrel. A mai napon a vendégem lesz Csatlós Csilla Kócs, a Nem vagy egyedül, Senior a karrierváltásban című könyv és az ehhez kapcsolódó konferencia. Életrehívója és megalkotója, vele beszélgetek majd 9 óra után, de most az életöröm zenékkel indulunk. Jó reggelt!
3: Életöröm zene, ez a Manna.
10: Girl, I'm about to have a

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A balkezességről lesz most szó, és a balkezességhez kapcsolódó minden érdekességről. Ugye a balkezesség kialakulásának okairól a szakemberek, úgy mint az agykutatók, a genetikusok véleménye megoszlik. Azt tudjuk, hogy a genetikának szerepe van a kialakulásában, hiszen vannak családok, ahol az átlagnál több a balkezes. Ugyanakkor az is igaz, hogyha mindkét szülő balkezes, akkor is csak nagyjából 40% az esélye annak, hogy a gyerek is balkezes lesz, sőt, az egypetélyű ikrek esetében is előfordul, hogy az egyikük bal, a másik meg jobbkezes lesz, függetlenül mindentől. Az úgynevezett, mondjuk így, hogy kezesség hátterében az agyféltekék, tehát hogy ki melyik kezét használja, az agyféltekék közötti munkamegosztás áll. Balkezesség esetén a jobb agyfélteke, jobbkezesség esetében pedig a bal agyfélteke az irányító. Az agyféltekék dominanciája egyébként nem csak a kézhasználatot, mondjuk ugye a kezességet befolyásolja, hanem például a lábak, illetve a szemek és a fülek dominanciáját is. A szabályos ceruzafogáshoz, a megfelelő grafomotoros készségek kialakulásához és sok más finom manipulációs tevékenység fejlődéséhez, valamint az önkiszolgáláshoz, a kéz dominancia kialakulására is szükség van. Ez általában óvodáskor végére várható, a tendencia azonban már 3-4 éves korban megfigyelhető az idegrendszer érésének és élesedésének megfelelően. Hogyha a dominancia nem alakul ki ebben az időszakban, akkor a későbbiekben valószínűleg zavarok jelentkeznek a gyerek beszédfejlődésében, vagy az olvasás és az írás elsajátításában, illetve egyéb tanulási folyamatokban is. Egy-egy feladat vagy mozdulatsor elvégzésénél a gyermek kevésbé lesz hatékony, hiszen ha az nem automatikus, akkor az agynak olyan része kötheti le, ami más egyéb kognitív feladatok, például a megismerési és gondolkodási tevékenységeknél az észlelés, a figyelem, az emlékezet, számolás, nyelvhasználat megoldására fordíthatna. A kézdominancia kialakulását és alakulását az egyik kéz gyakoribb használatának a megfigyelésével követhetjük mi, felnőttek, ugye a gyerekeknél. Nem csak az evő és rajzeszközök használatát érdemes figyelni a gyereknél, hanem azt is, hogy melyik kezével csavar, teker, melyikkel nyitja az ajtót, melyikkel integet, melyikkel vág, melyikkel fog, melyikkel ragad meg dolgokat, amikor ösztönösen is nagyon gyorsan kell valami után nyúlni. Mit tegyünk, szokták mondani a szülők, hogy a balkezes a gyereket nyilván nem kell megijedni, hogyha a gyerek a balkezét használja ügyesebben, akkor tilos, jó, ezt nem mondom, azt mondják, nem szabad erőltetni a másikat, de az én saját véleményem az, hogy tilos volna. Fontos, hogy abba a kezébe vegye a kanalat vagy a ceruzát, amelyik ügyesebb, amelyiket ő szeretné használni. Az asztalterítésnél már csecsemőkorban érdemes középen elhelyezni a kanalat, hogy ő választhassa meg, hogy melyik kezével nyúl érte. Ez is milyen érdekes, nem? Amennyiben úgy látja a felnőtt, a szülő, nagyszülő, nagynéni, nagybácsi, keresztülők, hogy a gyerek nagy valószínűséggel balkezes lesz, akkor mindenképpen jelezni kell az óvodapedagógusnak is ezt. Mindenképpen el kell kerülni az átszoktatást, hiszen ma már pontosan tudjuk, hogy ez számtalan negatív következménnyel járhat. Hogy miért is nem szabad átszoktatni? Hát azért, mert komoly. Elsősorban a tanulással, a beszéddel összefüggő problémákat okozhat, hogyha a bal kezét használó gyermeket megpróbáljuk átszoktatni a jobb kezére, vagy a jobb kezességre. Lehet ebből dadogás, diszlexia, diszgráfia és még egyéb dolgok is. Viszont, ha a gyermek 4 éves korához közeledve és ugyanolyan gyakorisággal használja, hol az egyik, hol a másik kezét, vagyis kétkezes, illetve ha azt látjuk, hogy mindig azt a kezét veszi elő, amelyikhez közelebb van a tevékenység tárgya, például a jobb kezével eszik, ha jobbra van a kanál az asztalon, de a bal kezével, hogyha a bal oldalra tesszük, akkor érdemes erre viszont nagyon figyelni, mert az is figyelmeztető jel, hogyha bizonyos tevékenység során a gyerek állandóan átteszi egyik kezéből a másikba az eszközt, mert nem képes a test középvonalát keresztezni. Például a festésnél a papír jobb oldalára a jobb kezével fest, a bal oldalára pedig a bal kezével, és emiatt és így cserélgeti többször például az ecsetet, zsirkét, a ceruzát. Érdemes már egészen kicsi kortól figyelni a gyermek dominanciájának, a kéz dominanciának a fejlődését, ahogy ezt Szabolcsi Harangozó Andrea is írja, amennyiben zavart vagy bizonytalanságot észlel a szülő, vagy a gyermek nagyon gyakran változtatja az úgymond oldaliságot, akkor időben meg kell kérdezni egy szakembert, hogy mire aztán iskolába kerül a gyerkőc, ez ne okozzon problémát. A pedagógiai szakszolgálat szakemberei dominancia vizsgálat keretén belül tudnak segíteni annak eldöntésében, hogy a gyerek jobb vagy balkezes, illetve sokkal inkább abban, hogy melyik a domináns oldala. Nagyon érdekes dolog, ez magunkkal is megfigyelhetjük egyébként felnőtt korban is. Egyszer volt szerencsém beszélgetni a Balkezesek Szövetségével, és ők mondták, hogy az ember teljesen ki akarja kapcsolni az agyát, akkor az ellentétes kezével, tehát amit nem használ, jobbkezes a balt, balkezes a jobbat, üljön le és színezzen vele. És csak arra koncentráljon, hogy maradjon vonalon belül. Egy olyan elképesztő agyi kikapcsolódás, egy stresszmentesítés, egy teljesen nyugvó pontra érkezés, amit mással nem is nagyon tudunk elérni. Oké, talán meditáció, de hát ezt egy picit talán izgalmasabb előhozni.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma a főszereplő Johnny Weissmüller, vagyis Weissmüller János. A Vézna fiú Temesvárról, a magyar olimpikon és mozisztár. Weissmüller Johann, később Johnny az igazi eredeti Tarzanként vonult be a Halhatatlanok társaságába, pedig sportolóként talán még sikeresebb volt, mint színészként, ahogyan ezt az NLC.hu is írja. A magyar állampolgárként született legenda kalandos élete végén elszegényedve távozott a földről. Mérföldkő, de legalábbis forduló pont volt a hollywoodi prüdéria 30-as, 40-es évekre tehető időszakában, amikor egy férfi sztár egy szál ágyékkötőben lengedezett az épített őserdő fái között, és úgy csapta a szelet a női főhősnek, mint a pinty. Johnny Weissmüller alakítása ebben a tekintetben mindenképpen áttörő volt, ha nem is a method acting módszerén nevelkedett. A fizikuma, a kor ízlésének megfelelő férfi esztétikuma sikerre ítélte a jellegzetesen üvöltő vadember szerepében, holott néhány évvel korábban egy reklámját betiltották, mert mindössze egy fügefalevél takarta a testét, ahogyan ezt írja Pap Sándor. Állandó vita tárgya viszont, hogy a 20. század elejének vérzivataros éveiben kiszámított magyarnak Trianon előtt után, magyar anyanyelvvel vagy sem, ám tagadhatatlan tény, hogy a kis Johann Weissmüller magyar állampolgárként, bánsági sváb szülők gyermekeként született a Temesvár melletti Szabadfaluban. Apja Petrus Weissmüller földművelő volt, édesanyja Elizabeth pedig egy dohánygyár gyárban dolgozott. Péter öccse egy évvel utána született, már a nagy vízen túl történt. Ugyanis, hogy a szülők kevéssé voltak megelégedve a helyi megélhetési lehetőségekkel, ezért aztán, mint annyian abban az időben, az Egyesült Államokba vándoroltak. Először Pennsylvániában éltek, ahol Petrus egy bányában dolgozott, majd tovább álltak Chicagóba. Későbbi sport sikerei ismeretében nehéz elképzelni, de a kis Johann betegeskedő, gyenge, légzési problémákkal küzdő, Vézna satnya kisgyerek volt, ahogyan emlegették őt, ezt nem én mondom, így emlegették őt. Az orvosai tanácsára pontosan emiatt kezdett el úszni. És ez aztán annyira bejött neki, hogy 1918-ban, amikor az apja elhagyta a családot, az öccsével együtt úszómesternek állt a Michigan tó partján. Állítólag 11 ember életét mentette meg. Johann hamarosan 190 cm-es, 95 kilós óriássá nőtt, és remek adottságai, valamint az úszásban szerzett tapasztalatai hamar a versenyek rajtkövére repítették. 20 éves volt, amikor 1924-ben a párizsi olimpián 3 aranyat szerzett, és a bronzérmes amerikai vízilabda csapatot is erősítette, aztán 4 évre rá Amsterdamban újabb 2 aranyat férő úszása volt. Nagyon ment ez a sport az ifjú svábnak, és 1922 és 28 között 67 darab világrekordot állított föl. 67 világrekordot. Ő volt az első, aki 1 perc belül úszta a százat, az úszó sikereit amerikai állampolgárként érte el, holott ő még nem volt az. A versenyeken öccse Péter papírjait használta, aki már a korlátlan lehetőségek földjén született odakint, így aztán automatikusan az állampolgáruk lett. Johann Weissmüller valószínűleg további olimpiákon is sikert sikerre halmozott volna, és most kiváló sportemberként emlékeznénk rá, ha egy forgatókönyvíró fel nem figyel rá egy medence partján, mert hogy ez történt. Cyril Hume neves filmes forgatókönyvíró volt Hollywood aranykorában, éppen egy luxus szálloda úszómedencének a partján szürcsölte a kis koktélját, amikor megakadt a szeme a szintén ott lebzselő kisportolt testű szálfa termetű gyönyörű fiatalemberen, és így aztán hamarosan 7 évre szóló szerződés lapult Johann zsebében, heti 250 dolláros fizetéssel. 1929-ben forgatta az első filmjét, a Johnny Weissmüllerre átnevezett úszófenomén, ám az igazi sikert a Tarzan a majomember hozta meg számára 32-ben. De azért azt tudni kell, hogy nem pottyant az ölébe a szerep, több mint 100 jelentkező közül választották ki rá. Ez a filmfeldolgozás volt az első hangos Tarzan adaptációja az Álomgyárnak, és Johnny olyan meggyőzően adta elő a legendás és emblematikus üvöltést, hogy aztán így ő hatott az őserdő hősének gatyájába. Edgar Rice Burroughs író ugyan már 1912-ben megteremtette az esőerdőben rekett arisztokrata fiú figuráját, És még abban az évben több film is készült a sikersztoriból, ám azok még néma filmek voltak. A Tarzan üvöltés tehát Johnny Weissmullernek köszönhetjük. 1948-ig összesen 12-szer öltötte magára az ágyék kötőt, és lógott nagy átéléssel az indákon. Legismertebb partnere a Jane-t alakító Maureen O'Sullivan 6 filmben volt mellette, aztán megijedt a skatujától, és nem vállalt több Tarzan filmet. Johnny Weissmuller hollywoodi filmsztárrá vált Tarzan életrekeltésével, az aranyévek azonban 44 éves koráig tartottak csak. Az utolsó vele forgatott

Vételeket Weissmüller kétes kimenetelő üzleti manőverekkel próbálta ellensúlyozni, ám ezek még jobban az elszegényedés felé taszították, a magánélete sem volt sikeres, ötször házasodott, a harmadik feleségétől három gyermeke született, így magas összegű tartásdíjak is nyomasztották. Hollywood elfeledett ikonja az utolsó éveiben segédmunkákat vállalt, hogy fenntarthassa magát. Mindenki Tarzanja, a fes fiatalember, akit fénykorában Greta Garbóval is hírbe hoztak, aki karrierje csúcsán a hollywoodi elit által is irigyelt fényűző életet élte. Idős korára egyre romló egészséggel kellett, hogy szembenézzen az életét végig sportoló Weissmüller, eltörte a csípőjét, majd mindkét lábát, és a rehabilitáció ellenére sem lett soha a régi. Szenvedett a mozgástól, ráadásul a kórházban kiderült, hogy súlyos keringés és szívbetegsége van. Orvosai szerint csoda, ahogy még él, mondták neki. Halála után még egyszer felidézték Johnny Weissmüller egykori dicsőségét, miközben a koporsóját leengedték a mélybe, háromszor játszották le magnetofonról a legendás, eredeti, igazi Tarzan üvöltést. Ez Johnny Weissmüller, vagyis Weissmüller János története.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Jó rádiózás. Manna délelőtt.

Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A frontok évszaktól függetlenül jönnek-mennek, és ha valaki egy kicsit is érzékenyre, akkor biztos, hogy heti szinten fáj a feje, úgyhogy itt a jó hír van, 5 természetes módszer a fejfájás csökkentésére. Ott vannak első körben a természetes olajak. Ugye a fejfájást nagyon jól tudják csillapítani a természetes összetevők, kakukkfűből, rozmarinból készült olajak, kifejezetten hatékonyak ilyen szempontból. Először is a feladat a következő, 1-2 cseppet cseppentsünk a homlokunkra, mindkét halántékra, majd ezt gyengéden masszírozzuk bele a bőrbe. Ezek után érdemes egy csendes, sötét szobába leülni, és ott tölteni megszólalás nélkül néhány percet, hogy ezek a természetes összetevők hatni kezdhessenek, és addig is nyugalomban legyünk. 2010-ben készült egy kutatás, amelynek során kiderült, hogy a kakukkfűben és a rozmarinban is megtalálható az úgynevezett karvakról, ami egy terpén vegyület, és épp úgy viselkedik, mint a gyulladás csökkentő gyógyszerek. Aztán a fejfájás ellen bevethető még a magnézium például. Hogyha sokszor küzd az ember fejfájással, akkor érdemes a magnéziumot mindig a közelben tartani. Az orvosok szerint ugyanis a migrénre hajlamos emberek agyában általában jóval alacsonyabb a magnézium szint a normálisnál egy-egy fejfájás közben, sőt ez úgy általánosságban is igaz rájuk, emiatt lehet gyakrabban fejfájása az embernek, és ezért is érezzük olyankor ezt olyan nagyon erősnek. A szakértők szerint napi szinten 400 mg magnéziumot kellene bevenni, hogy helyreálljon a testünkben a szint, a magnézium szint, és a gyakori migrének is meg tudnak ilyenkor szűnni. Aztán a harmadik természetes módszer a fejfájás csökkentésére a B2 vitamin. A B2 vitamin hiánya is felelős lehet ugyanis a fejfájásokért, ezért érdemes lenne mostantól napi szinten pótolni ezt, hogyha az ember magnéziumot szed, abban általában van B2 és B6 vitamin is. Egy kutatás során a résztvevőknek napi 400 mg-ot kellett beszedniük ebből a vitaminból 3 hónapon keresztül, és ezután az alanyoknak 59%-a beszámolt róla, hogy fele annyiszor volt csak fejfájásuk, mint korábban. Persze ilyenkor felmerül az esély arra, hogy valaki csak placebo hatás miatt tapasztal javulást, ezért egy másik csoportnak nem valódi vitamint adtak, és ott a résztvevőknek csak 15%-a tapasztalt kevesebb migrént fejfájást, úgyhogy így valóban tény, hogy hatásos a fejfájás ellen a B2 vitamin is. Aztán a következő a gyömbér, a nagyon sok mindenre jó a gyömbér. Szuper választása az ember fejfájós, érdemes ebből is minél többet inni. A szakértők szerint a benne található pozitív hatóanyagok csökkentik úgy amblokk a fájdalmat, sőt még az ezzel járó szédülés ellen is nagyon jó működik, és hatékonynak bizonyul. A boltokban már előre elkészített gyömbértea is kapható, az is jó, de még mindig a legjobb természetesen, hogyha igazi gyömbérből készítjük el ezt a kis forrázatot. Aztán ott van egy kellemes lábfürdő, és hát természetesen a nyugalom és a pihenés egy elsötétített szobában. Nem is gondolná az ember egyébként, de egy klassz lábfürdő nagyon jól működik, ahogy ezt a bm.hu is írja. A fejfájásokkal tök jól működik, mert a fejfájásokkal szemben a legjobb, hogyha egy laborba öntünk forró vizet, csepegtetünk bele néhány csepp levendula olajat és vagy borsmenta olajat. Ilyenkor ugyanis a meleg víz rövidesen a lábunkba vonza a vért, és a fejben lévő erekben csökken a nyomás. Hamarosan azt fogja tapasztalni a fejfájós ember, hogy kisebb a fájdalom, sokkal nyugodtabbnak és kipihentebbnek érzi magát. Én azt javaslom, hogyha ezt kombináljuk az első jó tanáccsal, a rozmarin kakukkfű olajas halántékbedörzsöléssel, és közben a lábunkat pedig levendula olajas forró vízbe áztatjuk, hát olyan vízbe, ami nem éget meg természetesen, akkor már sokkal hatékonyabban tudunk fellépni a fejfájás a migrén ellen. Érdemes ezeket tehát kombinálni, és kitapasztalni, hogy kinél melyik működik igazán, melyik az, amelyik a leghatékonyabb, és akkor arra már számíthatunk, hogyha van lehetőségünk egy ilyen forró lábfürdőre például napközben, vagy hát otthon nyilván igen, akkor ezt bevethetjük, és azonnal segíteni fog.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Van egy kutatás, amit 10 éven keresztül csináltak, és ebből kiderült, hogy mi ez a 4 szokás, ami a szerencsés emberekre jellemző. Most ez persze kérdés, hogyha ezeket a szokásokat megpróbáljuk magunkével tenni, akkor szerencsésen válhatunk-e? Már abban az esetben, hogyha az ember validálja a szerencsének, mint olyannak a létezését. Egy pszichológus 10 éven át vizsgálta a szerencsésnek és szerencsétlennek mondott embereket, akik általában magukat mondták annak, és megállapította, hogy mik azok a szokások, amit általában jellemzőnek talált rájuk, tehát ami a közös nevező bennük. A szerencse definíciója szerint az akaratunktól független, véletlen vagy véletlennek látszó körülmények, események sora, amely valamilyen hatása van a sorsunk alakulására. Így szól ez. Sokszor pedig úgy érezhetjük, hogy valakinek állandóan szerencséje van a tetteitől függetlenül, még mindig csak is jó dolgok történnek vele. Egy kutatás szerint viszont mindez nem feltétlenül csak az élet vagy a véletlen műve. A pszichológus, aki ezt a kutatást végezte, Richard Wiseman, ő egy pszichológia professzor, aki úgy tartja, hogy az ember tettei és gondolkodásmódja is befolyásolhatja mindezt, és növelheti a szerencséje esélyeit. 10 éven át tartott ez a kutatás, ahogy ezt már mondtam. Ennek során 400 emberrel beszélt, és a megkérdezettek egy része szerencsésnek, a másik részük szerencsétlennek tartotta magát. Végül a professzor megállapította, hogy azok, akiknek szakmailag és a magánéletben is folyamatosan szerencséjük volt, hasonló módon voltak képesek reagálni adott helyzetekre. Ez alapján pedig sikerült megállapítani azt a 4 szokást, illetve tulajdonságot, ami a szerencsés személyekre jellemző. Tehát a szokások között például itt van az első. Megragadják a lehetőséget. A szerencsésnek mondott emberek nem csak egyféle módon akarják elérni a céljaikat, nem egyféleképpen vannak úgymond behúzalozva. A rugalmasságuk pedig Wiseman professzor kutatása szerint sokszor olyan helyzetekbe hozza őket, ahol nagyobb eséllyel találkoznak új emberekkel, új helyzetekkel, és jobban építhetek a kapcsolataikat, tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy nagyobb a merítés, nagyobb a lehetőség, a szerencsés kimenetelre. A szakértő szerint könnyű kimeríteni a lehetőségeket az életben, sokan mindig ugyanúgy beszélgetnek, ugyanazokkal az emberekkel, ugyanazon az útvonalon mennek munkába és jönnek haza, és ugyanazokra a helyekre mennek nyaralni. Ez viszont nem mindig jó dolog, az új vagy akár véletlenszerű tapasztalatok, élmények ugyanis nagyon gyakran olyan új lehetőségeket, eseményeket és embereket hoznak az életükbe és rejtenek magukba, ami egyre szerencsés kimenetelű történetet is hozhat az életünkbe. Aztán a második tulajdonsága a szerencsésnek mondott embereknek, hogy hallgatnak a megérzéseikre. A személyiségtesztek rámutattak, hogy a szerencsétlen emberek általában feszültebbek és szorongóbbak, ez a szorongás pedig határozatlansághoz vezet, ettől aztán még inkább szorognak, és aztán ez még több határozatlanságot szül. A szerencsés emberek viszont nagyon gyakran, gyorsan döntenek méghozzá úgy, hogy hallgatnak az intuíciójukra. Oké, ez így legyen, ez így legyen, ez így legyen, ezt csinálom, így csinálom, erre megyek, ezzel beszélek, megoldom, stb. Ha megbíznak a zsigeri képességeikben, az ösztönükben, hallgatnak a lelkük szavára, szoktuk volt mondani, vagy az isteni vezettetésre, akkor egészen biztos, hogy nagyobb valószínűséggel cselekszenek és cselekszenek jól, ezáltal pedig új lehetőségek jönnek az útjukba. Optimisták, ezt is tartják a szerencsés emberekről. Wiseman professzor kutatásából ugyanis kiderült, hogy a szerencsés emberek még a szerencsétlen helyzetekben is láttak valami pozitívat. Egy kísérletben ugyanis arra kérte az alanyokat, hogy képzeljenek el egy olyan forgatókönyvet, hogy egy bankban várakoznak, amikor egy fegyveres rabló belép az ajtón, lőni kezd, a golyó eltalálja őket a karjukon. Vajon ez szerencsés vagy szerencsétlen történés? A szerencsétlenebb beállítottságú és életű emberek, vagyis hát akik annak tartották magukat, azt mondták, hogy ez óriási balszerencse, csak ők ilyen szerencsétlenek, hogy eltalálja őket a golyó. A szerencsések viszont, vagyis magukat szerencsésnek tartók viszont teljesen máshogy közelítették meg a történetet, és megjegyezték, hogy sokkal rosszabbul is alakulhatott volna. Az egyikük például megjegyezte, hogy szerencse, hogy csak a karját találták el, mert akár fejbe is lőhették volna, majd pedig hozzátette, hogy akár el is adhatja a történetét az újságoknak, és pénzt is kereshet vele. Aztán rugalmasak a szerencsés emberek, akkor is visszarázódnak, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy akarták, vagy ahogy a legjobb lett volna. Azok a szokások, amik a szerencsés emberekre jellemzőek, ezek attitűdök, ezek viselkedés minták, amiken alakíthatunk, amiket formálhatunk, ami tulajdonképpen mondhatni Wiseman professzor tanulmánya alapján, hogy hozzáállás kérdése. Úgyhogy hajrá, mindannyian tudunk így reagálni.

0: 98.6 FM életöröm zene és egy új könyv Csatos Csilla Kócstól, ez a Nem vagy egyedül, szeniorok karrierváltásban című könyv és az ehhez kapcsolódó konferencia. Erről és a könyv témájáról is beszélgetünk, a friss hírek után kezdünk is.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony idő lesz. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiacot. Ismét kihajózhat a tengerre a Hondius. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahouse elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván, 3-an meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemeltetési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén a Wizzair. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 ezer utast szállított a magyar fővárosba. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsúszamlásokra, áradásokra figyelmeztetnek. A Jangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tókiót is. Itthon csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos, holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, a műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Csatlós Csilla Kócs, a Nem vagy egyedül, szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője és az ehhez kapcsolódó konferencia megálmodója és életrehívója. Vele beszélgetünk, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A műsor vendégem a Csatlós Csilla Kócs, a Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője, amihez kötődik egyébként egy konferencia is, és erről is beszélgetni fogunk. Szia Csilla, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
2: Ugye Csatlós Csillával találkoztunk már itt a Mannán többször is, és a kiégésről beszélgettünk, hiszen amellett, hogy Csilla Kócs, emellett kiégés specialista is, és ez a könyve Nem vagy egyedül nem is az első könyve, mert hogy a kiégésről is született, de most nem ebből az irányból beszélgetünk, hanem a szeniorokról. Miért fontos ezzel a témával foglalkozni, és hol áll Magyarország ebben a témával a nyugathoz képest?
3: Hát pont azért kell vele foglalkoznunk, ahol áll a nyugathoz képest. Alapvetően az látszik most a piacon, hogy ugye a korfa az egy kikerülhetetlen dolog, tehát az elkövetkezendő néhány éven belül abszolút túlnyomó többségbe kerülnek a szeniorok az álláspiacon, amire nincs felkészülve az álláspiac, mert az álláspiac az elmúlt 10 évben egy ilyen őrült fiatalításba kezdett, tehát mindenhol az a cél, hogy cseréljünk fiatalabbakra, legyenek rugalmasabbak, jobban AI kompatibilisebbek, stb. És most azt látjuk, hogy az utóbbi 2-3 évben egyértelműen egyre növekvő számú szenior szakember kerül az utcára. Ugye ez kapcsolódik az én korábbi területemhez, mert korábban is ezzel foglalkoztam gyakorlatilag, csak ugye az az önkéntes felállások időszaka volt, tehát ugye egy kiégett, kiábrándult ember az általában föláll és keres magának egy másik állást, és nyilván van egy óriási szelete az álláspiacnak, több mint 60%-a egyébként az állástélküli szenioroknak, akik nem önként, hanem elbocsátás, átszervezés, leépítés útján esnek ki a pozíciójukból, tehát ezért foglalkozunk ezzel a témával kiemelten.
2: Hogyan kezdődött ez nálad? Miért tartottad ezt fontosnak?
3: Alapvetően ugye én eleve a szenior korosztály dolgozom szinte csak, hiszen én executive coachként végeztem több mint egy évtizede, és eleve a kiégés is azokat az embereket érinti elsődlegesen, akik már 5-6-8 éve benn vannak egy pozícióban, vagy végigjárták a karrierlétrát, vagy léptek egy nagy pozíciót, és az sok volt és több volt, mint amit hirtelen el tudtak volna viselni, tehát hogy gyakorlatilag nekem az alap klientúrám az több mint egy évtizede a 45 pluszos, 50 pluszos korosztály, tehát mindig is velük dolgoztam. Viszont 2024 év végétől volt egy ilyen nagyon durva leépítési hullám, ahol így százával kezdtek el kihullani a piacra, és ez folytatódott 2025-ben egész évben, és hát a 26-os év is nagyon kemény. Tehát nyilván a recesszió, meg a költségcsökkentés, meg a profitabilitásnak a megőrzése azokat a pozíciókat érinti legelőször, amivel a legtöbbet lehet spórolni. Tehát elég sok cég csinálja most azt, hogy a szenior létszámát csökkenti, ezzel egy jelentős bértömeget tud pótolni, és akkor a helyére medior vagy junior, erős junior szintű embereket vesznek föl, és így jutnak költségmegtakarításhoz a bérstruktúrába.
2: Azért ez is nagyon fontos, hogy kiégni nem csak a munkában, hanem a munkanélküliségben, vagy a félretettségben, a nem vagyok jó, és nem illek sehovaságban is lehet.
3: Abszolút, tehát a kiégés az szerintem ebben a helyzetben sokkal durvábban jelentkezik, hiszen aki egyébként állásban, meg megbízásban van, vagy van egy pozíciója, az abban a pozícióban azért kap egy csomó visszajelzést, pozitív visszajelzéseket, eredményeket ér el, csapatot épít, stb. És amikor valaki álláskeresővé, vagy karrierváltóvá válik, mindegy, hogy milyen okból, a végeredmény akkor is ugyanaz, hogy egyik pillanatról másikra kiszakad a úgymond a beterített naptárból, a szociális hálóból, amit az addigi vállalati vagy céges környezet, a kollégák jelentettek, és gyakorlatilag így egyedül marad, mint a kis ujjam, és ez egy óriási érzelmi és mentális megrázkódtatás is az embereknek. Plusz nyilván az, amiről te beszélsz, hogy ez a 10., 20., 30., 50. századik sikertelen pályázás és interjú, ez végtelenül meg tudja tépázni az önbizalmát a vezetőknek, meg a menedzsereknek, hiába van több diplomájuk, meg nagy tapasztalatuk.
2: A műsor vendége Csatlós Csilla Kócs, a Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv, és az ehhez kapcsolódó konferencia szervezője, illetve a könyv szerzője. Vele beszélgetünk hamarosan tovább.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége Csatlós Csilla kócs, a Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője és az ehhez kapcsolódó konferencia alapítója, életre hívója, de hogy ezt te nem egyedül jegyzed, arról is beszéljünk egy kicsit.
2: Igen, nem egyedül jegyzem, mert alapvetően ez az egész dolog ez úgy indult, hogy 2024 évig, mikor volt ez a nagy elbocsátási hullám, akkor mi létrehoztuk a Natalon nevű LinkedIn csoportot, amiben azokat az embereket vártuk egy ilyen közös pro bono segítő csapatba, akik állás nélkül maradtak, és kellett nekik segítség CV-írásba, LinkedIn profilépítésbe, pozícionálásba, információkkal való összekötésbe, és Pető Anikó fejvadász, ismert fejvadász a társam ebbe, vagy a tettes társam ebbe, aki a szakmai stratégiai vezetését csinálja az álláskeresésnek, és ezeknek ehhez kötődő mindenféle tudás, és hát a közösség azóta már 2370 tagú, tehát napi szintű kommunikáció van, állások megosztása, belső képzések, mindenre hétfő reggel például ingyenes pro bono coaching, csoportos coachingokban mindenki hozhatja az aktuális álláskeresési elakadását, és próbálunk mindenkinek segíteni, támogatást adni, ez a jelenlegi felállás.
1: Beszéljünk akkor egy kicsit most magáról a rendezvényről, és aztán még visszatérünk a könyvhöz. Hogyan zajlik, kik lesznek ott, mi a menetrend, mi a fővonal?
2: Június 18-án van a rendezvény, délután 2-től este 7-ig, és az lett a fő célja, hogy volt egy felmérésünk, illetve ez még zajlik, mert gyűjtjük még mindig a kitöltéseket. A szenior munkavállalók magyarországi helyzete az AI korában, ez a kérdőívnek a címe, ami egy Google Forms kérdőíven keresztül lett megosztva, és egyébként ma reggel már 870 kitöltésnél járt, tehát egy viszonylag nagy mintát sikerült begyűjtenünk, ami azt jelzi, hogy ez egy tényleg olyan probléma, ami érinti az embereket. Ennek a Senior Indexnek a bemutatása lesz, ami először méri Magyarországon 4 különböző szemszögből a senior piacot. Megkérdeztük az állást keresőket, megkérdeztük az állásban lévő szeniorokat, a HR vezetőket, illetőleg a tulajdonosi réteget is erről az egész szenior kérdéskörről, és az őket érintő szenior problémákról. Ennek a kutatásnak lesz az elsődleges bemutatója. Ezen kívül belünk lesz Balogh Petya, startup alapító, sokszoros startup alapító, és az STRT vezérigazgatója, aztán Vámosi Nóra, ugye, aki extrém sportoló, és lesz egy kerekasztalunk, ahol olyan vezetők lesznek, akik kijöttek egy nagy cégnek a vezetői állásából, és most új utakon indulnak el, ami nem az alkalmazotti státusz.
1: A könyv elkészült, ez nem egy kicsi könyv, ez egy elég vaskos könyv. Mondhatjuk-e azt, hogy ez egy ultimate jó tanács köteg, vagy csokor azoknak, akik karrierváltásban vannak, szenior korosztálynak, és akkor egy kicsit beszéljünk arról is, hogy a szenior korosztály ez tulajdonképpen a hétköznapi gondolatokban azt gondoljuk, hogy azok mondjuk a 60 pluszosak, pedig ahogy egyszer elmesélted nekem, ez tökre nem így van.
2: Hát alapvetően a munka világában a szeniort azt máshová mérjük, és ebbe elég sok vita van, hogy hol van a szenior, de általában azt szokták mondani, hogy a 20 plusz év munkatapasztalattal rendelkezőket nevezi a szakma, a HR szakma szenioroknak, de sok helyen egyébként már a 15 évet is annak nevezik. Alapvetően tehát jóval előrébb van, mint a 60 plusz, és ugye ez a legfontosabb életszakasza, a munka életszakasza az embereknek, hiszen ez az az életszakasz, amikor már az otthoni családi dolgok már kisimulnak, itt a gyerekek már az esetek többségében kirepülnek, tehát a karrierben úgymond a legnagyobb rendelkezésre állás, és ennek ellenére pont azt az erőt nem használja a piac, amit a legjobban kellene, meg amire a legjobban kellene koncentrálni. A könyv az abszolút egy ultimate jó tanács gyűjtemény, benne van rengeteg konkrét történet, de hogy az volt a cél a könyvvel, hogy ezt a fajta folyamatot, ami a gyász is jelenti, és a gyászfeldolgozást, hiszen egy 8-10-15-20 éves pozíciónak az elveszítése az egy nagyon komoly gyász folyamat, tehát

0: nélkül, tehát a könyvnek egy nagyon fontos része a leltár, és utána pedig a harmadik része a könyvnek, ez a cselekvés, ami konkrétan arról szól, hogy hogy megyünk végig egy álláskeresési folyamaton, mik az alapvető dolgok, amit egy CV-be rendbe kell rakni, és hogy kell fölépíteni egy olyan LinkedIn profilt, amire most ugrik a piac, mert most egy kínálati piac van, tehát nem lehet arra alapozni, hogy majd keresnek, ugye ezt nagyon sokan elmondják a szenior vezetőink közül, hogy életükben nem kerestek állást, mindig vitték őket egyik helyről a másikra, mert megkereste, kaptak egy izgalmasabb vagy fiskálisan jobb ajánlatot, és léptek tovább, és ugye az állásnélküliség az nem azzal jár, hogy minket keresnek, az állásnélküliség az azzal jár, hogy nekünk kell keresni, ami egy teljesen fordított dolog, és nincsenek meg rá azok az apró nüansznyi tudások, amivel sikeresen lehet művelni.
1: Csatlós Csilla, coach, a Nem vagy egyedül Szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője, és az imént emlegetett konferencia egyik életre hívója és alapítója, és hogy mennyire hagyományteremtője jelleggel indul ez a konferencia, azzal folytatjuk majd, illetve a jövőbeni tervekkel is hamarosan folytatjuk.

válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Csatlós Csilla a vendégem, coach, hanem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője, és a június 18-i ehhez kapcsolódó konferencia alapító szervezője. Csilla, hagyományteremtő jelleggel indul-e ez a konferencia? Mit reméltek, mit terveztek, illetve a jövőben mire számíthatnak azok, akiknek ilyen téren segítségre van szükségük, akár karrier szempontból vagy aspektusból, akár pedig mondjuk a kiégéssel kapcsolatban?
2: A konferenciát abszolút sorozatnak szánjuk, tehát azért a szenior témakör az egy nagyon összetett témakör, és akárhogyha csak azt nézzük, hogy milyen a szenioroknak a társadalmi megítélése, és annak a másik megmutatása, hogy valójában milyen a szenior lét, amikor értékes és értékteremtő, vagy pedig az, hogy indulnak a fraktál karrierek, aminek ugye az a lényeg, hogy egyszerre több helyen dolgozik az illető, és nem egy helyre teszi le a munkaszerződését, hanem azt a hatalmas tudást, amit 20-30 év alatt felhalmozott, azt mondjuk magyar KKV-kba fordítja vissza 2-3 helyen projektszinten dolgozva. Tehát, hogy elég sok olyan téma van, ami a szenior témakört érinti, és ezt folyamatosan szeretnénk hallatni, tehát, hogy a 2026-os évben is lesz még két rendezvényünk, és utána 27-ben is folyamatosan. A szenior indexet azt mérjük és rakjuk össze folyamatosan, emellett pedig most lesz majd külön olyan részünk, ami az AI-jal kapcsolatos dolgokra koncentrál, és egyébként itt is hadd mondjak el egy nagyon érdekes felmérést, ugye azt mondja a piac és az a közbeszéd, hogy a szeniorok nem eléggé digitálisak, nem képzik magukat, és nem foglalkoznak eleget, és nem rugalmasak a digitális életben és az AI-jal való kapcsolatban. A felmérés teljesen az ellentétét mutatja, azt mondja, hogy 58%-uk aktív, és kifejezetten aktív és mély ismeretekkel rendelkezik az AI-val, és napi szinten használja, viszont saját bevallásuk szerint, akik még alkalmazásban vannak, a munkáltatóiknak mindössze a 14%-a foglalkozik konkrétan AI bevezetése vagy AI integrációval a szervezeteikbe. Tehát a Senior Indexnek és az egész konferenciás sorozatnak az a célja, hogy azokat a dogmákat és azokat a úgymond betokosodott, begyöpösödött közbeszédeket, ami a seniorokhoz kapcsolódik, azokat folyamatosan cáfoljuk és mutassuk meg valójában, hogy milyen a senior világ.
1: Az a szomorú egyébként, zárásképpen ezt még tegyük hozzá, hogyha az ember külföldön jár, Franciaországban, Németországban, Angliában, Spanyolországban, Olaszországban, egészen más a megítélése, a megbecsültsége, az értékeltsége a szenior korosztálynak. És akkor most ne a 45-50 évesekről beszéljünk, hanem mondjuk a 65 pluszosokról.
2: Én ezt abszolút meg tudom erősíteni. Egyébként az első kérdőívben már óriási szöveges adatállományt kaptunk vissza, hiszen minden egyes sávra tettünk szöveges kitöltéseket, és pont azt néztük ma reggel, hogy egy komplett könyvnyi anyagot kaptunk vissza, egy hét alatt 340 ezer karakternyi szöveges kifejtő válasz jött a felmérésre, ami iszonyú sok szerintem, és ebben nagyon érdekes dolgok vannak, amiket írnak azok, akik kitöltötték, és az egyik legfontosabb visszatérő dolog, hogy a tisztelet az hiányzik a rendszerből mindenféle irányba, és ugye ezt sok szenior felhozta témaként, hogy sem a kort, sem a tudást nem tiszteli a jelenlegi rendszer, és hogy egyébként, ami megérdekes, hogy mindannyian, a többség mind leírja, hogy ők nagyon szeretnek a juniorokkal dolgozni. Tehát, hogy kifejezetten írják, hogy többeknek van napi szintű junior kollégás kapcsolata, ahol tanítanak, ahol tanítják, betanítanak, onboardingolnak fiatal kollégákat, de hogy például ezt is hozzuk majd egy konferencia témaként, hogy el kell indítani Magyarországon a reverse mentoringot, ami a mi mostani felmérésünk szerint csak 9%-os mértékben van jelen, amikor a junior tanítja és mentorálja a szeniorokat a cégen belül, mert igenis van tőlük mit tanulni. Tehát, hogy nem ellenségként kellene őket beállítani, ami a jelenlegi HR piacon van, tehát, hogy más se hallunk, mint hogy generációs különbségek, tehát a negatívumok ebben a dologban, de hogy kooperáltatni kell az egyes rétegeket egymással, nem pedig egymásnak feszíteni azzal, hogy mások vagytok. Tehát mindig is mások voltak. Tehát, hogyha visszanézünk a munkavilágába akár több száz évre, mindig is dolgozott a fiatal generáció az idős generációval együtt. Tehát ezt nem most szülte a modern világ. A modern világ másképp reagálja le.
1: Hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ez javuljon? Ezzel kapcsolatban még beszélgetni fogunk Csatlós Csilla kóccsal, de akkor tessék jegyezni a dátumot, június 18, illetve a könyvet mindenkit érint tulajdonképpen, ha nem maga miatt, akkor mondjuk a szülei vagy a nagynénik, nagybácsik miatt. Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban. A vendégem volt Csatlós Csilla kócs, az imént említett könyvszerzője. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
2: Köszönöm.

0: 98.6 Manna FM életöröm, zene és mannapközi, amiben ma szó lesz a kutyákkal kapcsolatos általános tévhitekről. Szó lesz arról is, hogy hogyan lehet kiszedni a textilből vagy a hajunkból a rágógumit a legkönnyebben. Elkészítjük a klasszikus vakkontúrás tortát, és el fogom mondani, hogy mi az ázsiai nők szépségének a titka. Ez a mai mannapközi, friss hírek után kezdünk is.
1: Manna Morzsa. AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
2: Ez volt a Manna Morzsa.
3: CrossGPS.
2: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: CrossGPS.
4: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Változékony idő lesz. Súlyos orosz légitámadás ért hajnalban több ukrajnai nagyvárost. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak, és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 városkerülete közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahaus elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván, 3 meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemeltetési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utas szállított a magyar fővárosba. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai Manna kéziben szó lesz a kutyákkal kapcsolatos általános tévhitekről. Elmondom, hogy hogyan lehet egészen könnyedén kiszedni a textíliából, ruhából, vagy a hajunkból a rágógumit. Elkészítjük a vakontúrás tortát, az igazi vakontúrás tortát, és elmondom elsőként, mert hogy ezzel kezdődik ma a Manna kézi, hogy mi az ázsiai nők szépségének a titka.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Mitől maradnak örökké fiatalok és gyönyörű bőrűek az ázsiai nők? Hát nyilván az sem mindegy, hogy mivel mosunk arcot. Egyszerű és mégis hatásos ránc megelőző trükkjeik vannak, hiszen látni, hogy milyen gyönyörű a bőre az ázsiai hölgyeknek. Ezeket a trükköket mi is nagyon könnyen tudjuk alkalmazni. Híresek egyébként ők a különleges szépségükről, de leginkább arról, hogy sokak közülük szinte képtelenek öregedni, tehát meg se tudjuk mondani, hogy hány éves az illető hölgy. Mit tesznek ők ennek érdekében? Hát többen elárulták már közülük, szépségszakértők is, hogy szerintük mi az ő szépségük titka. Párem például a vegetáriánus étkezése, sok vízre, cukor megvonásra esküsznek, de sokan említettek C és E vitamin tartalmú krémeket is. Az igazság viszont az, hogy ez csak töredéke annak, amit elkövetnek ők a maguk kis rituáléjuk alkalmaival a szép bőrükért, vagyis hát annak érdekében. Az ázsiai nők valójában többet tesznek a szépségükért néhány krémnél, és az egészséges étkezésnél különleges, de mégis egy nagyon egyszerű szépségrituáléval ápolják az arcukat, és olyan hatásos trükköket tudnak, amiket máshol nem is ismernek. A legjobb pedig, hogy általában természetes hozzávalókhoz és kozmetikumokhoz nyúlnak, amik nem csak rendkívül jót tesznek a bőrnek, de még olcsók is, és könnyen be lehet szerezni őket. Ki is derítették most már több helyütt a trükkjeiket, úgyhogy meg is fogom mondani én is nektek, hogy mi az, vagy mik azok. Hát az arcmosás például, ami nagyon fontos náluk, ez a 4-2-4 módszer, 4-2-4. 4 percig hidrofil olajat masszíroznak az arcukba, aztán 2 percig tisztítókrémet, aztán 4 percet töltenek azzal, hogy jó alaposan lemossák vízzel, gyengéd mozdulatokkal, tiszta kézzel, és ezt is szinte rituálé-szerűen folytatják, ugye? Igazából a lényege ennek a lemosásnak is, hogy azért tart langyos tiszta vízzel 4 percig, mert valamilyen szép és nyugodt metódus szerint, ahogyan az ember nyugodt lelki világgal magát lecsendesítve csinálja, ezt egészen más lesz. A keringés is például. Aztán a tisztításhoz konyakszivacsot használnak, ezeket bizonyos ilyen bioboltokban be lehet szerezni. A leopárd konyhvirág gyökeréből készül ez a konyakszivacs. Be lehet szerezni egyébként akár a neten, akár különböző ilyen kicsit extrább olyan boltokban, ahol keleti dolgokat is árulnak, illetve kicsit extrább drogériákban. Belemátják a szappanos vízbe, kicsavarják, és körkörös mozdulatokkal enyhén dörzsölik vele a bőr. De az is nagyon fontos, hogy nem akármilyen szappan. Ők maguk is egyébként, mint a francia nők, és mint régen az asszonyok, akiknek nagyon szép volt a bőrük, sima mosószappant használtak, nem amivel a ruhát mossuk, hanem a mosdószappant. Nagyon nagy figyelmet fordítanak, és itt is egy nagyon lényeges ponthoz érkeztünk, az arc UV-védelmére egész évben, nem csak nyáron, télen is rendszeresen kenik az arcukat napvédővel, akár naponta többször, hogy védjék az UV-sugarak okozta korai bőröregedéstől. Aztán ott van még a titkai között például a rizsvíz, ami tulajdonképpen az egyik legnagyobb titkuknak számít. Ezzel mossák rendszeresen az arcukat, mert egyenletessé teszi annak a színét, megelőzés kezeli a ráncokat, valamint feltöltés élettel telivé teszi a bőrt. Gyakran egy-két csepp mentaolajat, vagy egy kis zöldteát kevernek a krémekhez, a tonikokhoz, hogy még szebbé tegyék a bőrüket, és erősítsék annak a fiatalító hatását. Az érzékeny bőrűeknek viszont ezek az olajok nem ajánlottak, ők például maradhatnak a sima rizsvíznél. Ami még fontos, gyakran használnak puha, nagyon puha sörtéjű kefét, és ezzel dörzsölik át nagyon enyhén a bőrüket körkörös mozdulatokkal, mert úgy tartják, hogy ez felkészíti a bőrt a krémezésre, sejmesebbé és simábbá teszi a bőrt, az elhalt réteget eltávolítja, és így, hogy egy kicsit megnövekszik a keringés az arcbőrben, sokkal könnyebben szívódnak fel a hatóanyagok is mélyebbre is. Úgy képzeljék el ezt a pici kis puha sörtéjű kefét, mint a bioboltokban kapható sima kis fanyelű, kisméretű kefe, amivel a babák fejét szokták, a pici-pici újszülött babáknak a kis buksiját szokták fésülgetni, olyannal dörzsölik az arcukat. A krémeket pedig masszírozó mozdulatok helyett is, ez is nagyon fontos, apró, enyhe, ütögető mozdulatokkal viszik be az ujjbegyeikkel, főleg a szemhéj környékén, ugye, ahol a testünkön a legvékonyabb a bőr, mert hogy így szerintük hatásosabbak, és az arc vérkeringését is élénkítik. Aztán, hogyha szérumot visznek föl, akkor becsöpögtetik a tenyerükbe, eloszlatják a két tenyerük, én most mutatom is, tépen eloszlatják a két tenyerük, és csak így hozzányomják így az arcukhoz. Aztán ugye a szem körül csak paskolgatják, és ez is nagyon szépen beviszi a hatóanyagokat. Imádják a textilmaszkokat, a fátyolmaszkokat, figyelnek arra is, hogy a bőrtípusokhoz megfelelőt választanak, de a házilag elkészíthető tojásfehér és mézes maszk is nagy kedvencük. ezt néha még kiegészítik citrommal is. Úgyhogy ezek a trükkök azok, amire nekünk is érdemes figyelni, és a héten még itt a Beauty rovatban el fogom mondani, hogy hogyan készül ez a bizonyos rizsvíz.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: Napi recept. Kipróbálni Manna.
2: Vakontúrás tortát tanulunk meg ma készíteni. Ígértem, ugye egy nagyon finom dolgot készítünk, hát ez az elképesztően finom, tejszínes krém van benne, és banán is kell hozzá, és hát szerintem, ami tejszínes, meg banános, meg morzsás és kakaós, az nem lehet más, csak isteni finom. Puha piskóta morzsa, alatta van ez az édes tejszínes krém, az alatt pedig a meglepetés a banán, ami ott lapul alatta, úgyhogy ez egy igazi finomság, amit tulajdonképpen az év bármelyik szakában elkészíthetünk. Születés napi tortának is zseniális jó, és nem is olyan nehéz elkészíteni, a gyerekekkel együtt csináljuk, akkor pedig külön jó, és van benne gyümölcs is, úgyhogy egészséges is, nem csak édes, nagyon egyszerű elkészíteni, tényleg a lényeg csak annyi, hogy a piskóta sütése a kisujjunkban legyen, tehát hogyha valaki nem sütött még piskótát, akkor kérjen segítséget anyukától, nagymamától, idős barátnőtől. Ha nincs a birtokunkban, akkor vehetünk készen is piskótát. A finomság, ez a finomság akkor az igazi, hogyha jó sok dús krém kerül vele. Ez lehet valamilyen puding és habtejszín párosa, tehát keverhetjük a kettőt, rétegezhetjük is. Ebben a receptben a habtejszíné a főszerep, mellé kerül egy kis mascarpone, ahogy a sóborsnak a receptje mentén haladunk, ahogy ezt Botos Klaudia írta, és így még finomabb a krém. Hát azt azért tudjuk, hogyha mascarpone is valami, akkor ez nagyon finom tud lenni. A vakontúrás torta pedig gyümölcsel az igazi, és érdemes banánnal kipróbálni. Én tényleg mindenkinek ezt javaslom. Drága Aranka néni virágbarátnőm anyukája csinált ilyet sokszor, és mindig nagyon finom volt, és ő mindig baránnal csinálta. Ha szépen felszeleteljük, akkor egész gyönyörű tortaszeleteket kaphatunk, mert hogy ez tényleg nem egy torta alakú torta, hanem egy kupac. Úgy néz ki, mint egy vakontúrás. Úgy tudjuk szépen szeletelni, viszont hogyha jó hideg, úgyhogy egy egész éjszakára hűtőbe kell tenni, dermedni a finomságot, tortás, kapcsos műanyag dobozban, tehát rendesen, légmentesen lezárva, hogy ne vegye át a hűtőnek a szagát, ez fontos. No, mi kell hozzá? Ez egy 6 személyes torta lesz, 5 tojás, 2 csomag vaníliás cukor, kint van a Facebookon a recept, nem kell aggódni, hogyha valaki most nem tudja felírni a hozzávalókat, szóval 5 tojás, 2 csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor, 1 deci olaj, 10 deka cukor, 10 deka liszt, 3 evőkanál kakaó és vaj a forma kikenéséhez. Ez a tészta. A töltelékhez kell 3 darab banán, 5 deci habtejszín, 30 deka mascarpone, 2 evőkanál citromlé, 2 evőkanál porcukor és 2 teáskanál vanília kivonat. A tojásokat szétválasztjuk, a tojássárgát a cukorral és a vaníliás cukorral fehéredésig keverjük, a fehérjét kemény habbá verjük, a lisztet pedig a sütőporral és a kakaóval beszitáljuk, egy keverőtába egybeforgatjuk, hozzáadjuk a tojásos keveréket, ezután az olajat is hozzákeverjük, utána pedig a tojásfehérje habot óvatosan beleforgatjuk, ebből lesz a piskóta. A tortaformát kibéleljük sütőpapírral, vagy kikenjük vajjal, utána kisimítjuk szépen a papírt rajta, belesimítjük a masszát, és a süteményt berakjuk 180 fokos előmelegített sütőbe, és nagyjából olyan 25 perc, fél óra alatt készre sütjük. Na, a süteményt kivesszük egy tálcára, a belsejét kivágjuk, vigyázunk, hogy a torta alja ne sérüljön, és a széle se sérüljön. A kivált részbe belerakjuk a megpucolt banánokat, a banánokra rácsorgatjuk a citromlevet, a habtejszínt a porcukorral kemény habbá verjük, hozzáadjuk a mascarponét és a vaníliát, és a krémet domb formájában rákenjük a tortára. Aztán a kikanalazott piskótát rászórjuk a krémre, és akkor itt jön a trükk, amit szerintem mondjuk egy sok gyerekes vagy több gyerekes családnál nehéz megoldani, de valahogyan ki kell menteni a tortát, hogy egy éjszakát hűlni tudjon. Tényleg nagyon finom, így bonyolultabbnak tűnhet, de tényleg nem az, és nagyon mutatós, és nagyon cuki, mert valóban úgy néz ki, mint egy nagy földkupac, mint egy vakontúrás. Hogyha szülinapra adjuk kisgyereknek, vagy nem is kisgyereknek, mondjuk akár a mi korosztályunkból a 40 pluszosoknak, akik szerették a Kisvakond Nadrági című mesét, akkor esetleg még egy kis vakont figura, marcipán figura ráülhet a vakontúrás torta közepére. Egészség.

0: taníts már!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Kivel ne fordult volna már elő, hogy beleragadt a szőnyegbe, a kanapéba, a kocsi kárpitjába, a ruhájába, vagy esetleg a hajába, vagy a gyerek hajába a rágógumi. Hát nyilván ezek a váratlan balesetek mindig megtörténnek, a textíliába észrevétlenül bele tud ragadni a rágógumi a szőnyegbe, meg aztán pláne, és nagyon sokan pánikba esnek emiatt, sőt azt gondolják, hogy valójában ez innentől kezdve keresztet vethetünk rá, és nem is fogjuk tudni használni azt a textíliát, vagy le kell vágni a hajunkat. Hát ez nem így van, olyannyira nem így van, hogy van rá módszer, több is. Aki a ruhatisztításban nem jártas, az nyilván megijed, hogy ez a nyúlós, ragacsos valami, ez szétterül, beivódik, és nem tudjuk soha többet kiszedni a ruhában. Hát mi a teendő ilyenkor? Egy csomag jeget, vagy egy kisebb zacskonyi jégkockát kell rátenni arra a helyre, ahol van a rágógumi, pontosan oda, ahol a rágógumi van a szennyezett területen, és várni kell, amíg a rágógumi teljesen megkeményedik, tehát gyakorlatilag megfagyasztjuk, és így ki tudjuk törni a hajból, vagy le tudjuk kaparni, pattintani a textil mozgatásával simán a szennyeződést, amennyire csak lehet. Hogyha megmaradnak nyomok, akkor ezt enyhén be kell fújni ezzel a bizonyos VD40-nel, hagyni kell hatni néhány percig, majd óvatosan eltávolítani a rágógumit egy tiszta ruhával vagy puha kefével. Előfordul, hogy az ember több ilyen sprét ráfúj, az alkalmazás után nem sikerül kiszedni az összes rágógumit, akkor a maradék kijön egy kicsit több sprézéssel. Ha valamelyik ruhába ragad bele a rágógumi, akkor be kell tenni magát, a textiliát, nyilván a szőnyeget nem fogjuk tudni, de egy pulóvert, vagy egy pólót, vagy egy nadrágot simán. Szóval be kell tenni magát a ruhadarabot a fagyasztóba, érdemes egy szatyorba becsomagolni, egyrészt a tisztaság, másrészt meg a szaktanítás kedvéért, bár utána úgyis ki fogjuk mosni. Rakjunk rá a kritikus területre némi jeget még pluszban, hogy még gyorsabban és biztosabban megfagyjon a rágógumi. Néhány óra alatt lepattintható, akár körömmel vagy késsel lekapirgálható a rágógumi, és hogyha sikerült a folt nagyját eltávolítani, akkor egy sima, egyszerű, szokásos, gépi 30-40 fokos mosással a maradékot el tudjuk távolítani. Mi történik akkor, hogyha a hajunkba ragadna? Hát akkor se kell pánikba esni. A kivágás nyilván az utolsó megoldás. Próbáljuk meg az érintett hajrészt egy hajpánttal vagy akár egy fóliával elválasztani a többitől, hogy a probléma ne terjedjen tovább, mert ugye ez addig ragad, ameddig csak bír. Ezután szépen bedörzsöljük sima mogyoróvajjal vagy növényi olajjal a rágógumit és a környező hajrészt is. Ujjainkkal vagy egy régi fogkefével, javaslom, hogy inkább az ujjainkkal, mert a fogkefe meg még nagyobb gubancot csinál a hajban. Ez kevésbé lesz ragacsos, valamint segít lebontani a rágot, úgyhogy szépen az egészen sűrű fogú fésűvel le tudjuk húzni a hajból egészen addig, amíg a haj tart, és akkor egyszer csak kijön belőle az egész. Hagyni kell hagyni előtte egy picit az olajat, hogy egy kicsit megcsúszósítsa a rágógumit meg a hajszálakat, és akkor utána már sokkal-sokkal könnyebb dolgunk lesz. Ami fontos még, hogy alaposan hajat kell mosni utána, de volt rágó, nincs rágó. Tehát legyen az utolsó megoldás az, hogy kivágjuk vagy levágjuk azt a darabot a hajunkból. Egyébként a hajban is meg lehet próbálni lefagyasztani, csak azt hiszem, hogy egy kicsit kevésbé fájdalmas, ugye, mert az azért elég rossz érzés, amikor egy-egy szál hajat jó erősen meghúznak. Szóval meg lehet próbálni a jegelést is, és meg lehet próbálni az olajozást is. Valamelyik biztos, hogy segíteni fog, és igazából innentől kezdve akkor megmenekült a szőnyeg, az ágynemű, a kanapi, a kárpit, minden. Utána pedig a foltot már bármilyen foltkezelővel meg tudjuk egy kicsit csiszolgatni, törölgetni, és akkor innentől kezdve pedig megnyugodhatunk, mert a hajat nem kell levágni, a ruhát pedig nem kell kidobni. Szóval próbáljunk meg ezekre a dolgokra úgy figyelni, hogy megbecsüljük, amink van, és nem legyintünk rá azonnal, hogy majd veszünk másikat. Úgyhogy ilyen könnyen ki lehet szedni a rágógumit is, hajból is, meg textilből is.

Az állatbarát rovadban itt a 98.6 Manna FM-en. Most jönnek azok a tévhitek, 5 egészen pontosan a kutyákkal kapcsolatban. Nagyon sokszor hiszünk el dolgokat, amiről tulajdonképpen úgy gondolkodunk, hogy ez tény, és biztosan így van. Szerencsére azért egyre több kutatás és tanulmány foglalkozik már a kutyákkal is, és könyvekből, előadásokból is, hát természetesen kiváló szakemberektől is tanulhatunk, hogyha érdekel minket a kutyák viselkedése, illetve a kognitív folyamataik és a belső világuk. A kutyák sok helyen családtagok, szociológiai tanulmányok foglalkoznak a modern társadalomban betöltött szerepükről, de mégis, még mindig, még most is számos olyan tévhit kering róluk, amik stabilan őrzik a helyüket, és viszonylag megingathatatlannak tűnnek. Ez a cikk a Kutyabaráton semmiképpen sem bántó céllal íródott. Nyilván mindannyiunknak van tanulnivalónk a kutyákról és a kutyákkal kapcsolatban, úgyhogy a Kutyabarát cikke alapján haladunk most szépen, és ugye az természetes, hogy minden gazdi tudja, hogy a velük való szoros kapcsolat a legeslegjobb tanítás az életben. Bár Albert Einstein szerint a tudás véges, de tudjuk, hogy ez is relatív, úgyhogy szerintem megismerni azt, akit szerettünk, az sosem véges, mert hogy folyamatosan változik a világ, és változunk vele nem alapvetéseinkben, de azért sok minden másban mi is. No, a kutya csóválja a farkát, akkor örül, szól a mondat, szól a tézis, hát a farokcsóválás a kutya kommunikációjának egy nagyon fontos része, és egy csóváló farok gyakran az öröm és az elégedettség jele, de egy csomó minden mást is megmutat, például mutat izgatottságot, várakozást, ezeket épp úgy kifejezheti, mint például egyfajta figyelmeztetést is adhat. Úgyhogy általánosítani ezt a fajta kommunikáció és formáját a kutyának, olyan, mintha azt mondanánk, hogy az emberi beszéd a boldogság jele. Nem csak az a lényeg, hogy mit mondunk, számít az is, hogy hogy mondjuk, milyen hangsúllyal és milyen testbeszéddel, és ehhez hasonlóan a kutyák farokcsóválását is érdemes kontextusában értelmezni. Aztán a második tévhit. A kutyák imádják, ha simogatják őket. Hát, nem is tévhit, de azért egy erős általánosítás. Jó, tehát minden kutya szereti, ha simogatják őt, de nem mindenkitől szereti a simogatást. Mert ugye ez olyan, mintha azt állítanánk, hogy a nők szeretnek főzni. Hát igen, van, aki szeret, van, aki nem. Vannak olyan napok, amikor szeret, és vannak olyan napok, amikor nem, és vannak olyan napok, aki szeret, az sem főz, de néha bárki kedvet kaphat hozzá, érted a különbséget? Tehát, hogy azért óvatosan kell ezzel bánni. Lehet, hogy fiatalabb korban nem szerettünk főzni, de később megszerettük. Szóval nagyjából így áll ez a kutyák esetében is. Lehet, hogy bizonyos helyzetekben szeretik a simit, van, amikor pedig nem, vagy éppen nincsen kezdve hozzá, esetleg még új nekik, de később megszeretik. Vagy csak ő ilyen típus, nem szereti, a tapizzák az idegenek, úgyhogy hagyjuk meg nekik a döntés és a változás jogát, és a gyereket se kezdünk el simogatni rögtön. Nekem például konkrétan le kellett erről szoktatni magam, hogy ne nyugáljak hozzá a kis gyerekekhez boltban, hogy megsimítsem a fejét, vagy hozzászóljak, mert nem biztos, hogy a gyerek és vagy a szülő ezt szereti. És ez ugyanúgy igaz a kutyára és a gazdájára is. Mármint, hogy nem úgy, hogy a gazdáját simogatod meg, hanem a kutyát, de lehet, hogy a gazda nem szereti. A kutyának szüksége van más kutyák társaságára, ez a harmadik állítás. Hát ez a kérdés valószínűleg önmagában megérne egy sokkal hosszabb értekezést a cikk szerint is. A kutyák ugye a farkasoktól származnak, társas lények, falka lények, ugyanakkor az evolúció során az emberhez alkalmazkodtak, az ő életmódját vették fel, és jobban értelmezik bizonyos jelzéseiket, mint a fajta társaikét. Nem beszélve arról, hogy a legtöbb kutya egyáltalán nem beszél idézőjelben farkasul. Úgyhogy ebből kiindulva talán nem túlzó a feltételezés, hogy a kutyáknak nem feltétlenül van szükségük a falka élményre, de a falka élményre, ha mégis szükségük van, mai napság már megadja egy-egy társkutya plusz a család, mert hogy ők úgy értékelik a saját embereiket, hogy ők a saját falkájuknak a tagjai. A kutyákat le kell vinni a futtatóba, hogy szocializálódhassanak, szól a negyedik tézis. Hát az előzőekből következik, hogy nem minden kutya van ezért oda. Például a mi kutyánk, a legnagyobb, a Bubu, ő kifejezetten nem szereti ezt. A nagy társaságot sem, a sok embert és a sok kutyát sem. Akik igazi parti állatok, a szó legszorosabb éttermében, értelmében, nem az étteremben, és vannak olyanok, akik tök maguknak valók, kutyáknál is. És ez az életkori, illetve egészségügyi okokból is fakadóan létező dolog. Egy idősebb vagy beteg kutya már lehet, hogy nem élvezi annyira a hancúrozást. A szocializálódás nyilván remek, de vannak erre más keretek, és ez egy kicsit olyan, mint amikor lökik a gyereket, hogy na mennyi, barátkozzatok! Szerintem jó barátok lennétek, mennyi? Játsszál Julikával, mennyi? Vagy a Zsoltival, mennyi játsszál? De közben a gyerek még nem akar játszani, mert nincs kedve, mert nem szimpatikus neki a Juli, vagy a Zsolti, vagy egyáltalán. Tehát, hogy ezeket nem kell erről
megszüntetni. És az ötödik tévhit az pedig az, hogy a kutyáknak szüksége van napi egyszeri sétára, mert ez így nem fedi a valóságot, a kutyáknak naponta körülbelül 2 óra aktivitásra van szükségük, ez lehet séta, lehet szaksétá, ez sniffarinak, a szafariból sniffarinak, sniff, sniff, mint szaglás, ez a sniffing, és ugyanúgy ezt kiválthatja egyébként egy edzés vagy játék is, tehát hogyha egy kutyával reggel játszottunk 20 percet, vagy részt vett egy 1 órás edzésen, vagy kutyaiskolai foglalkozáson, délután kapott egy töltött kongot, és este még kuzivonisztunk egy picit, ugye ez most semmi, ez annyi, hogy játszunk vele, csak el vannak nevezve ezek a játékok, akkor egyáltalán nem állatkínzás, aznap csak egy egészségügyi, azaz, ugye olyan sétán voltunk, ahol pisil kakil a kutya. A fontos az az, hogy pont úgy, ahogy a gyereknél a kutyával is együtt kell lenni, és egyébként tudom, hogy van, akinek felszalad a szemöldöke, de nekem elhihetitek, mert van cicám, 1000 éve több is. A macska ugyanúgy ragaszkodik a gazdájához, és ugyanúgy igényli a társaságot. Úgyhogy újra csak úgy tudom befejezni az állatbarát rovatot, hogy legyen mindenkinek kutyája és vagy cicája, ha mind a kettő az a legjobb. Fogadjatok örökbe kutyát és cicát.

0: 98 pontat Manna FM, életöröm zene, és azok között is a legfinomabb muzsikák. Itt lesz ma a zenei finomságok órájában a Pet Shop Boys, Stussy, a Touch and Go, Pribeszk és Kovács Harmat közös dala, az Ugye gondolsz majd rám, de jön még Bad Bunny, Onodi Eszter és az Open Pub, Foster the People, Gabriele Csilmi és a Fools Garden. Velük indul a mai zenei finomságok órája, ez az egyedülálló zenei óra, kizárólag itt a Mannán a friss hírek után.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
2: Reklám hangzott el.
6: Változékony idő lesz, súlyos orosz légitámadásért hajnalban több ukrajnai nagyvárost. Új tagokkal bővült a halhatatlanok társulata. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak, és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 városkerületek közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatás csökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahaus elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rozsas István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel.
1: Időjárás.
6: Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: A mai finomságok Pet Shop Boys, Sushi, Touch and Go, Pribeszke és Kovács Harmat közös dala. Az ugye gondolsz majd rám, de itt lesz még Bad Bunny, Foster the People, Gabriela Csimi és a False Garden. Velük indul a mai zenei finomságok órája most a Mannán.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között most itt van a Foster the People nevű formáció, az amerikai indie pop együttes, akik 2009 óta léteznek, Los Angelesiek, Mark Foster, Cubby Fink és Mark Pontius, akik alkotják, három nagyon helyes srácok egyébként, a Foster the People-t. Tőlük fogjuk meghallgatni a Coming of Age című dalukat, ami önmagában is már a Supermodel című nagyalbumról egyébként igazából egy nagyon izgalmas dalnak számít, nagyon érdekes mondani valóval. Természetesen egy párkapcsolatról szól, természetesen egy szakításról szól, és természetesen arról a szakításon belül is, hogy hát nem volt túl jó döntés. Térjünk vissza egy kicsit a zenekarhoz. Az indie pop önmagában is már egy nagyon érdekes műfaj, egy nagyon szerethető műfaj, egy olyan alternatív zenei műfajt jelent, ami 1980 óta létezik, egyébként nagyjából akkor fedezték fel, hogy ez létezik, pontosabban akkor kezdett ez olyan nagyobb volumenű, nagyobb ívűen jelen lenni az Egyesült Királyságban, a 80-as évek derekán egészen pontosan. A gyökerei több irányba nyúlnak vissza, a közvetlen előzmények között ott van az alternatív rock, a Postcard Records, a skót postpunk együttes által megjelenített irányzatok. Aztán ott van még itt dominánsként a The Smiths által játszott stílusok, és hogyha még messzebbre megyünk az indie popban, mint independent pop, vagyis független popzene, ami nagyon megengedően engedte be magába a többi zenei stílus, tehát hogyha jobban visszamegyünk, akkor a 60-as évektől kezdve létrejött lánycsapatok, illetve az általuk játszott zenék is, részint a brit beat zene, részint a beat és más hatások nyomán kialakult európai kontinentális irányzat a jé-jé mentén álltak össze. Ez pedig egy alapvetően európai popzenei stílus, ami különösen a 60-as évek elején és kisebb mértékben aztán később is népszerű volt, leginkább Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban, és a jé-jé elnevezés az a je-je kifejezésből ered. Tehát a jé-jé zene a 60-as évekből, a 80-as, 90-es évekből, de inkább a 80 és 90-es évek közötti időszakból az indie pop stílus, és aztán erre minden más vel és rá rétegződve alakította ki a Foster the People, és egyébként mellettük még sok másik zenekarnak is a zenei stílusát, ami pedig őket illeti, amellett, hogy ők indie popként jelentek meg, azért nagyon sok dance és pop és rock kategóriájú daluk van, de leginkább szerintem ez mind összemosódva jellemzi őket. A tényleges alapító Mark Foster, akivel több interjút lehet találni a neten, egy nagyon helyes, kedves pasi, aki több éven keresztül próbálkozott zenei karrierrel, hogy azt beindítsa Los Angelesben, illetve pontosan emiatt reklámzenéket is írt, és aztán végül a Pumped Up Kicks című sikerdala után 2010-ben le is szerződött a Startime International-el, mert hogy ők felajánlottak a zenekarnak egy szerződést, a rajongó bázisukat kisebb klubkoncertek során és fesztiválokon dagasztották egészen nagyra. Ugye ez kicsit olyan, mint a grunge korszak, amikor elindultak azok a zseniális zenekarok, kicsi klubokban játszottak, és aztán ott volt a megfelelő ember, vagy az az ember, aki tovább tudta adni a megfelelő embernek, hogy hello, léteznek ezek, és milyen zseniálisak, így volt a Foster the People-lel is. És aztán mikor már ott voltak a Coachellán, vagy a South by the Southwestern, akkor szerintem már nem volt kérdéses, hogy ők egyébként egy nagyon népszerű zenekar, vagy zenekar lesznek. És természetesen a gyökerek itt is a középiskolához nyúlnak vissza. Elkezdte építeni a zenei karrierjét, miután befejezte a főiskolát Mark Foster, a zenekar alapítója és vezetője. Nagyon sok helyen dolgozott, de közben éjszakánként Hollywood buliait járta, hogy kapcsolatokat építhessen, és megtalálja magának azt az embert, aki segíteni fog az ő zenekarát berobbantani. Úgyhogy most ettől a nagyon helyes zenekartól egy rendkívül jó sikerű dal, ez a Coming of Age, a Foster the People-től itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

A zenei finomságok között most egy igazi vérből szenvedélyes latin hangulatú dal következik. Ez nyilván a hangulatából is adódik, a mondani valójából is adódik, meg hát abból is, hogy spanyolul énekelnek benne. Az előadó Bad Bunny és Drake, ők közösen hozták össze a Mia című dalt, ami ugye nagyjából annyit tesz, hogy az enyém, nem nagyjából, konkrétan angolul mine, de hát sokkal jobban hangzik spanyolul, amikor azt énekli egy férfi a nőre, hogy az enyém vagy. Mondd meg mindenkinek, hogy csak az enyém vagy. Na hát ebben az a pikantéria, hogy két férfi is azt akarja, hogy csak az övé legyen ez a hölgy, akkora nagy a szerelem. Bad Bunny, vagyis a rossz Nyuszi, ő Benito Antonio Martinez Ocasio, 1994-es születésű zenész, portorikai rapper, énekes, és hát alkalmi profi bunyós, tehát ő boxoló is volt, most már inkább csak zenél, és a zenei stílusa a már általam említett úgynevezett latin trap és a reggaeton. A latin trap az az, ami egy olyan ritmusos muzsika, ami a klasszikus spanyol vagy mediterrán latin zenéhez is hasonlít, de igazából a trap műfajnak az egyik alműfaja, és ez konkrétan Puerto Ricóból származik, ahonnan Bad Bunny is. A trap pedig a hip-hopnak az egyik alműfaja, tehát szépen megyünk vissza fölfelé a piramison, a zene piramison, hogyha úgy tetszik. Ez az Egyesült Államok déli részéből származik, és a 90-es években alakult ki már, mint maga a trap, a műfaj nevét pedig az atlantai slang, a csapdaszóról kapta, ami egy ház, ami kizárólag foglalt háznak számított, és tulajdonképpen ami fontos a trappel kapcsolatban az az, hogy mennyire hangsúlyos benne a doboknak a hangja, és ezek az összetett hangminták, amiket úgynevezett loopokban, tehát újra játszva használnak föl minden dalban. Úgyhogy így alakult ki szépen a latin trap a trapből. A déli hip-hop közvetlen leszármazottjaként, a reggaeton hatására pedig olyan 2007 környékén lett igazán népszerű. A reggaeton, vagy más néven reggaeton, és a reggaeton az így szokták nevezni, ez a három kifejezés van, amit használnak rá, attól függően, hogy a világ melyik részén beszélnek róla. Szóval ez egy olyan zenei stílus, ami Panamából származik, és már a 80-as években megjelent, és aztán később Puerto Ricóban népszerűsítették ezt is, úgyhogy nyilván Bad Bunnynek ez volt a kényelmes és a teljesen sajátnak érezhető zenei stílus, amivel ő elkezdett dolgozni, amivel elkezdett ő működni. Tulajdonképpen a trap az egy olyan helynek a szlengje, ami foglalt ház, ahogy már mondtam, és ahol tulajdonképpen csupa szabályon és törvényen kívüli ember, aki nemet mond a rendszere, inkább így mondom, ők élnek ott, muzsikálnak együtt, és próbálnak meg visszafordulva a természethez ezekből a dolgokból megélni. A 2000-es években járunk, hogyha Bad Bunnyt nézzük, mármint az ő életét és a karrierjét. Latin Amerikában és Puerto Ricóban lett először népszerű érthető módon. A pontos származási dátuma, amikor őt megismerték, és amikor igazán ismert és elismert lett, az nem is igazán tisztázott, tehát nyilvánvalóan itt is az internet volt a legjelentősebb az ő népszerűsödésében. Ami a dalt illeti, a Miát, ugye azt jelenti enyém, mondom még egyszer, itt Drake és Bad Bunny közösen éneklik azt egy hölgynek, hogy ezt már mondtam, hogy mondd meg mindenkinek, hogy az enyém vagy, engem kell, hogy válasz, óriási szerelem van, és igazából egy ilyen nagyon szép versenyzés a férfiak között. Sok hölgyet látunk a klipben táncolni, és megy ez a klasszikus, kicsi dirty dancinges hangulat, amikor tudjuk, hogy ki kihez tartozik, de azért mégis látjuk, hogy a szerelmi sokszögek hogyan alakulnak, és ki kihez, ahogyan Molnár Ferenc Ibolyájában mondjak, sullódik jó szívvel, ugye? Hogyha emlékszünk erre, szóval nagyon szépen mutatkozik meg a klasszikus latin temperamentum egy teljesen modern zeneiségbe ágyazva, úgyhogy jó szívvel ajánlom mindenkinek a dalt, főleg, hogyha valaki most dugóban ül, hangosítsa föl a rádiót, és hagyja, hogy átúszon rajta ez a muzsika. Bad Bunny és Drake közös dala jön a zenei finomságok között, ez a Mia.

0: hétköznapokon 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások

0: léteznek. Hogyan kell elképzelni egy komplex kezelést a nyakon?
1: Hogyha ráncos, akkor ugye lehet a bőrminőséget javítani mindenféle skin boosterekkel, lehet keresztkötött hialuron oda injektálni, de hát mivel annyira vékony a bőr, hogyha nagyon kemény anyagot teszünk be, akkor az esetleg átsejlik, hogyha nagyon vékony anyagot teszünk be, esetleg nem annyira látványos az eredmény, és azt gondolom, hogy ahogy ez a kálciumhidroxiapatitos kezelés, amit esetleg kombinálunk még egy kis bőrminőségjavító hialuronsavval, egy nagyon látványos, szép eredményt tud biztosítani a nyak területére is.
0: Hogyan zajlik a kezelés?
1: Azt tudom mondani, ugye a nyak területén nagyon-nagyon sok az ér, vékony a bőr, nehéz az injektálási technikák, ezért erre a területre általában kanült használunk, amitől egy pillanatra megrémülnek a páciensek, de azt tudom mondani, hogy az egyik legbiztonságosabb kezelési eljárás, hiszen egy-egy pontból nagyobb területen tudjuk a kezelést végrehajtani, az anyagot jobban el tudjuk egyenletesebben teríteni, és ez a kanül, ez egy hosszabb végű tompa tűként funkcionál, tehát eltolja maga előtt a szöveteket, kevesebb lesz a bevérzés, kevesebb fájdalommal jár, úgyhogy ez egy egészen biztonságos kezelési módszer, amit a páciensek jól viselnek.
2: Ez volt a Manna Morzsa. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy legendás dal következik, amit sajnos ritkán hallani, de hát ezen most javítani és változtatni fogunk, hiszen a zenei finomságok órája pontosan erre hivatott. Szerintem nagyon sokan emlékszünk a 90-es évek végén arra a dalra, aminek a klipjében egy nő őrült módon kergetett egy porszívóval lebegő tükörtojásokat. Ez a Touch and Go és a Would You című daluk. A Touch and Go nevű formáció egyébként önmagában is egy nagyon érdekes formáció, főleg abban is a tekintetben, ahogyan ahogy hangsúlyt fektet különböző dalaiban egyébként az I Find You Very Attractive című albumról beszélünk 1998-ról, amikor is ez a dal, a Would You, az világhíres lett, szóval hogy nagyon jól használják különböző ritmus és fúvós szekciókat különböző képpen társítva bizonyos dalokhoz, és azoknak a daloknak azokhoz a részeihez, amit ki szeretnének hangsúlyozni. De vissza egy kicsit még a Touch and Go-hoz. Egy brit zenekarról van szó, és ez lett a leghíresebb albumuk egyébként. Nem egy egylevetű zenekar, de mégiscsak ez a daluk lett a legeslegismertebb, ez az I Found You Very Attractive című album, amiről a Would You világhírű lett, de aztán ott van még a Straight to Number One, amit kiválasztott az Apple annak idején, amikor elindította az iTunes-t például, de ott volt még a So Hot vagy a Tango in Harlem, de most a Would You-ról beszélünk, ami az ikonikus dala a Touch and Go-nak, és amivel azonosítják is a zenekart. 1998-ban indult az együttes pályafutása pontosan ezzel a dallal egy időben. Amikor megjött a dalnak a sikere, akkor megjött a zenekarnak is a sikere gyakorlatilag, és igazából onnantól kezdve már több dalukat is használták, nem csak az Apple használta a Straight to Number One-t, hanem például a Would You-t használta a G-String Divas is, vagy az As If című televíziós sorozatnak volt a fő címdala. Ha pedig erről a dalról beszélünk konkrétan, akkor ennek a bizonyos Bridges Pop együttesnek a daláról, a koronadaláról van szó, amit, mármint magát a zenekart is, így aztán a dalt is, David Love televíziós zeneszerző, Charlie Gillet veterán rádiós műsorvezető, tehát ex-rádiós, és zenei újságíró, valamint az Over Music társalapítója Gordon Nelki hoztak össze. A többi bandatag Vanessa Lancaster, ő az énekesnő, ő a hölgy, aki kergeti a repülő tükörtojásokat a porszívóval a videoklipben, és James Lynch, aki pedig egy viszonylag, zenei körökben viszonylag híres és egyébként zseniális multi-instrumentalista. A zenekar megalakulását követő néhány napon belül már össze is állította David Love a Would You című dalnak. Igazából a klipjét is, ami szintén egy ilyen, egy mintát követett, van egy nagyon szép mintázata a dalnak is, meg van egy nagyon szép mintázata a ritmusa, a dal mintázatát követve a videóklipnek is. Nagyon fontosak benne a trombita jazz részek, ezek az ikonikus részei ennek a dalnak, amiből egyébként, hogyha az ember bárhol meghallana egy részt, amikor betrombitál a dal elején is, meg mielőtt a Would You mondat bejön a dalban újra és újra és újra a refrénben, azelőtt mindig megszólal a trombita. Egyébként 98-ban a dal megjelenésekor már a top 3-ba bekerült az Egyesült Királyságban, aztán onnantól kezdve Dániában, Görögországban, Írországban, Olaszországban, Új-Zélandon, Spanyolországban és Svájcban is a top 10 között volt, és egyébként ami nagyon érdekeség ezzel kapcsolatban, hogy a dal egy női hangmintát használ, ami egy 1978-as pszichológiai tanulmányban szerepel, hogy hogyan képviseli a vonzalmat és a vágyat, hogyan függ össze a női hang a vonzalommal és a vágyjal, ami egyébként már, mint a tanulmány maga, ez 1978-as pszichológiai tanulmány, amire ez a dal épül, az a nemek közötti különbségek a szexuális szívesség iránti fogékonyságban, tehát a szexuális adni kívánás, de ez inkább a szenvedélyre vagy a vonzáadásra vonatkozik, ne a testiségre gondoljunk ebben az esetben, és ez a pszichológiai tanulmány az, ami alapjául szolgált egy zseniális világhírű és egyébként zeneileg is csodálatos dalnak, úgyhogy ettől ilyen különleges. Én amúgy is nagyon-nagyon szeretem, de azt hiszem, hogy hát mondjuk a 75 és a 80 között született korosztály pontosan jól tudja, hogy miről beszélek, úgyhogy most meg is hallgatjuk. Föl lehet hangosítani a rádiót, érdemes lesz, ez a Would You a Touch and Go-tól, itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között egy nagyon nagy különlegesség jön, amit szerintem kevesen ismernek, de hát nyilván a zenei finomságok órája az pont erre hivatott, hogy megismertesse az emberekkel ezeket a muzsikákat. 2010-ben járunk, hogyha az idővonalat követjük, gyakorlatilag céllal, mint ahogyan a Spice Girl-t is céllal hozták létre, ugyanígy egy céllal létrehozott és összetrombitált lánycsapatról beszélünk, ez a Stussy és a Love Me című dalok, amiket meg fogunk majd hallgatni. Na de vissza az elejéhez, az eredeti koncepció egy városi, lelkes, vidám, cserfes és divatot is diktáló csajcsapatnak a létrehúzása volt, tehát ez volt 2010 májusában, és aztán amikor hosszas keresgélés után a Warner Music megtalálta a lányokat, akkor nagyon szépen összeállt egy sor meghallgatás után ez a hármas, Alexandra Bugs, Caris Anderson és Courtney Rumbold, akik mind Dél-Kelet-Londonból jöttek, egyébként nem ismerték egymást, és Joe Perry, nem az a Joe Perry, aki az Aerosmith gitáros a Joe Perry, hanem ez csak egy sima Joe Perry, E nélkül Joe Perry. Ő egy író-menedzser, aki zenekarokkal foglalkozik, és ő volt az, aki a sok-sok meghallgatás után ezt a három lányt kiválasztott, és aztán 2011. augusztusában le is szerződtette őket a Warner Music Grouphoz. 2011. október 28-án adták ki az első kislemezüket, és egyébként akkor el is mondta Caris Anderson a Digital Spy-nak, hogy nagyon kevés ideig, csak néhány hétig dolgoztunk együtt, és aztán le is ültünk, és az egyik ilyen beszélgetésnél jöttünk rá arra, hogy a zenék már megvannak, de még mindig nincsen a zenekarnak, az együttesünknek neve, és akkor fölcsapták az Urban Dictionary nevű oldalt, megtalálták a Stussy szót, és ennek több jelentőse is volt, hogy az egyik jelentése az azt jelenti, hogy rejtett, mint egy a féle rejtett tehetség, aztán a másik pedig az olyan típusú lányokra használják a másik jelentésben a Stussy szót, aki szebbnek hiszi magát, mint amilyen, és egy kicsit beképzelt is. A harmadik pedig a drágát jelenti, tehát amikor valami úgy drága, hogy nem olcsó, nem úgy, hogy számunkra kedves. És azt mondták, hogy annyira tetszett a szónak minden egyes jelentése, és főleg itt az ellentétes jelentések is, hogy úgy döntöttek, hogy hozzáadják a she szót, ugye, ami az ő lány nemű változata az angol nyelvben, Stussy, hogy legyen benne egy kis csajos, olyan girl power plusz erő, és így alakult ki a nevük, és aztán amikor 2011 márciusában megjelent a Love Me a neten, akkor még egy kicsit kevésbé rádióbarátabb verzió volt ez. Travis McCoy volt az, aki rappelt a dalban, és amikor elkészült a videóklip, akkor nagyon sokszor kérdezgették a csajokat arról is, hogy tulajdonképpen koncepciót tekintve ez milyen irányba mutatott már, mint maga a klip, mert nagyon érdekes. A rockabilly korszakot idézi, de közben van benne egy kicsit ilyen grízes áthallás, ami a hajakat és a ruhákat illeti, nyilván az is a rockabilly korszakban van, és közben pedig van benne egy pici Amy Winehouse-os hangulat is, kicsit van benne egy Duffy-s hangulat is, tehát az összes olyan csaj, aki hatással volt a lányokra, a Stussy is csajokra, az mind valamilyen módon megjelenik, anélkül, hogy koppintás lenne egyébként a dal. Maga a muzsika pedig a Love Me című daluk, az egy könnyű, fülbemászó, táncolható, kellemes dal, ami még akár, tehát tudjátok, az a típus, ami ilyen elevator zenének, tehát a liftben is tök jól működne, de egyébként házi buliban is baromi jól lehet rá táncolni. Nagyon jól sikerült, egyébként még mindig nyilván lehet róluk hallani, de amikor megjelent ennek a triónak az első hivatalos kislemezeként a Love Me, gyakorlatilag rögtön sikeres lett. Akkor azonnal rögtön sikeres lett. Angliában nagyon sok lány kezdte őket utánozni, a stílusukat. Mind a három lánynak hasonló, de mégis nagyon eltérő stílusa van, úgyhogy ebben is egy picit hasonlítottak a Spice Girls-re, nem csak az alakulásukat tekintve. Szóval jön a Stussy és a Love Me itt a zenei finomságok között most a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és az elmúlt 4 órában Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, hasznosat, valami újdonságot. Sok mindent megtudtunk Johnny Weissmullerről, vagyis az igazi Tarzanról. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a tortások, az ajándék, vigyázzon magára mindenki. Hidratálás, napvédelem, napszemüveg. Figyeljünk erre nagyon, a kicsiknél, pláne az időseknél is, mert ugye amikor szomjasak vagyunk, az már a dehidratáltság jele, szóval ezt nem szabad megvárni. Találkozunk holnap, jó utat hazafelé, vagy hát ki merre megy éppen. Puszi, és ami a legfontosabb, hogy mosolyogni tessék, ahogy ezt Janikowski Éva is írta.
1: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: CrossGPS. Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Változékony idő lesz. Jelentősen csökkenthető a fájdalom a daganatos betegeknél a Semmelweis Egyetem új kezelési módszerével. A vállalkozások figyelmét kéri az MVM. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak, és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 város kerületek közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatás csökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. A nem lakossági ügyfelek részére immár 1 éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaságok ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számla fogadására alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rózsas István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel.
1: Időjárás.
4: Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: el! Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem Bődi Gábor, a mesterséges intelligencia egyik hazai úttörője, aki az AI és az adatvezérelt döntéshozatal eszközeivel forradalmasítja a dubai ingatlan piacot. Ezt most így nagyon szépen megfogalmaztam. Ugye Londonban 10 magyar vállalatot ismertek el kiemelkedő szakmai teljesítményéért, és a díjazottak között volt Gábor is, ezt is így elmondjuk még a bevezetőben. Szervusz, jó reggelt, és gratulálok a díjhoz.
2: Jó reggelt!
1: Ugye ez még a tavalyi év végén volt ez a díjátadó. Mit jelent számodra egy ilyen díj, egy ilyen elismerés?
2: Mindenképpen egy nagyon pozitív dolog, főleg azért, mert ugye ez egy fajta olyan díj, ahol tulajdonképpen nem egy konkrét tevékenységet, vagy egy konkrét eredményt díjaztak, hanem kicsit ilyen, lehet, hogy nagyképpen hangzik, de ugye időszakot, tehát mondjuk így, hogy az elmúlt, én azt merem mondani, hogy 20 évemet az informatikában, és ugye az elmúlt pár év ezzel kapcsolatos teljesítményét.
1: Ezt én egyáltalán nem gondolom amúgy nagy képűségnek, hogy ha már itt tartunk, hogyha valakinek, ez egy, tehát tényleg egy hosszabb időszaknak a nyilván, és nem a végén, hanem mert ezt még ugyanúgy folytatott tovább, egy ilyen elismerés azért ad egy további elég erős löketet az embernek, úgymond szépen fogalmazva, hogy van értelme csinálni, lehet tovább menni ezen az úton.
2: Így van, különösen azért, mert gyakorlatilag, amikor az ember így benne van, akkor csak így az évek így elhussannak nagyon gyorsan, és feltétlen belülről nem mindig látszódik ez, hogy honnan indultunk, hova jutottunk, és azért ez egy nagyon jó visszaigazolás, hogy azt tudjuk mondani, hogy néhány évre visszamenőleg gyakorlatilag az embernek a teljesítményét elismerik, még akkor is, hogyha ez nem egy ilyen konkrét egy valami dologhoz köthető dolog, mint mondjuk egy távolugró versenyen a X méter 27 centit megugrotta az ember.
1: A szakmában ez jelentett valamit? Tehát, hogy más polcra kerültél egyébként?
2: Én bízom benne. Igaziból magammal ezt így tudatosan nagyon ritkán foglalkoztam, mondjuk így, hogy azelőtt nem nagyon, tehát az ember csak úgy csinálja a dolgát, és akkor egyszer csak jön valami. Úgy igaziból bennem addig ez nem ismerült föl, hogy ez tulajdonképpen ez mások számára akár érdekes lehet, vagy elismerésre méltó, de kétségtelenül nagyon jól esik, hogyha az embert bármivel díjazzák, főleg, hogyha egy ilyen nem annyira kézzelfogható, hanem egy ilyen összefoglaló jellegű díjjal.
1: Elismeréssel, igen. No, hogyan jutottál te a dubai ingatlan piacra egyáltalán?
2: Ez egy... Nyilván egy picivel hosszabb történet, de nagyjából egy olyan 2 éve indult. Egy ilyen nemzetközi, hívhatjuk ilyen egy befektetési klubba léptem be. Egyébként ugye akkor, meg még most is egyetlen magyarként. Erről a klubról olyasmit érdemes tudni, hogy durván egy ilyen, hát most arra már 200 tagja van. Nemzetközi, alapvetően azért már olyan emberekkel, akik elég sok mindent elértek az adott szakmájukban. Itt tényleg mindenféle területekről érkeznek a klubtagok, mindenféle országokból, tehát tényleg Amerikától, Európán át, a közel-keleti régióból, és gyakorlatilag ugye ennek a klubnak minden hónapban van egy rendezvénye, ahol találkoznak a klubtagok, és szakmai előadások vannak, ahol azért globálisan elismert előadók jönnek el, tehát például mondjuk a Netflix alapítójától kezdve, a Waze alapítóján át, a Shazamos alapító emberkék, vagy éppen egy kicsit bulvárosabb témában mondjuk Boris Becker is tartott nekünk előadást.
1: Na hát.
2: Úgyhogy, és hát gyakorlatilag egy ilyen eseményen az ember ugye egyrészt a klubtagokkal is barátkozik, egyébként nagyon jó barátságok születnek, vagy adott esetben üzleti kapcsolatok is.
1: Ezek egymást fejlődtek is igazából.
2: Így van, és ugye az a nagyon jó benne, hogy itt már mind olyan emberek vannak, akik azért elég sokat elértek az adott területükön, és én rettenetesen ilyen inspiráló a közeg. Már az elején hozzáteszem, nekem ott így mondjuk így, hogy egyetlen magyar tagként nem feltétlenül az inspiráló volt a szó, hanem sokkal inkább ilyen félelmetes, tehát amikor így az ember beszélget ugye az egyes klubtagokkal, és akkor úgy nyilván az elején megkérdezi, ki mit csinál, és akkor ott olyan számok, meg olyan dolgokkal dobálóznak idézőjelbe, hogy tehát például a szállodaláncos úriember, akinek 130 szállodája van világszerte, ehhez még pár száz éttermek.
1: Vagy... Tehát akkor mondjuk, hogy egy picit kisembernek érezted magad ott.
2: Igen, igen, és azért volt egy időszak, amiknek el kellett telni, hogy ezt ne ilyen negatívan éljem meg, hanem sokkal inkább inspirálónak. És ugye onnantól kezdve ez tényleg nagyon-nagyon sokat segít az emberbe, hogy egy ilyen környezetbe tényleg olyan élettörténeteket ismerve meg, hogy mi mindenből lehet óriásit és globális szinten nagy dolgot alkotni, ez nagyon inspiráló.
1: És akkor itt találkoztál?
2: Így van, itt találkoztam egy úriemberrel, aki vel amúgy is úgy, hát ugye a rendezvényeken már beszélgettünk, meg úgymond jóba lettünk, és ő volt az, aki tulajdonképpen ennek a platformnak az elődjét úgymond megalkotta, és ahogy beszélgettünk, meg szóba jött, én is adtam neki néhány ötletet, meg tanácsot, hogy szerintem hogyan érdemes lenne tovább menni, úgyhogy nagyon gyorsan egy ilyen, hát a baráti nem az a jó szó, de hát elég hamar eljutottunk arra a pontra, hogy tulajdonképpen akkor én is beszálljak ebbe az üzletbe tulajdonosként, és akkor nagyjából ugye közösen, vagy hát velem kiegészülve visszük tovább ezt a dolgot.
1: És akkor erről, hogy ez mi is pontosan, meg hogyan történik, erről fogunk beszélgetni, a zene után jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni, tartsanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem ebben az órában. Bőri Gábor, a mesterséges intelligencia egyik hazai úttörője. Vele beszélgetünk ugye arról, hogy többek között, mert Magyarországon is dolgozik Gábor. Egyébként voltál nálam nem olyan régen, nem tudom, egy hónapja körülbelül, vagy lehet, hogy picit régebben beszélgettünk már, és akkor megbeszéltük, hogy folytatni fogjuk, hiszen ugye a dubai ingatlan piacon is mondhatnám azt, hogy így otthon vagy. Ugye erről beszéltünk itt a zene előtt, hogy hogyan is csöppentél bele ebbe a világba. Azt gondolom, hogy már ez a történet is amúgy inspiráló. Nem az ingatlan piaci része, hanem az, hogy hogyan lehet egy akár Magyarországról is, hogyha valakinek vannak ambíciói, tudása nyilván, hogy hogyan lehet bekerülni akár olyan körökbe, és hogyan lehet karriert építeni. Ez ilyen szempontból is abszolút inspiráló történet volt szerintem. Beszéljünk egy picit arról is, hogy ugye te az AI-t kifejezetten a dubai ingatlan piac elemzésére használod, hogy mennyire más egy ilyen ingatlanpiaci elemzés mondjuk itthon, és mennyire más Dubajban?
2: Hát alapvetően az alapjaiban nem más, mindenhol ugye az AI felhasználás tekintetében ugye abból indulunk ki, hogy megpróbáljunk minél nagyobb mennyiségű adatot összegyűjteni, és azokat elemezni. Itt azért a nagyságrendekről, tehát több tízmilliónyi adatról beszélünk. Abból a szempontból nyilván az ottani piac az egy fokkal könnyebb pálya, mondhatjuk így, hogy most mondok csak egy példát, például ugye nekünk ugye az adatbázisunkban évekre visszamenőleg az összes dubai ingatlan piaci tranzakciónak megvan az adata. Tehát a pontos címtől kezdve az adott ingatlannak a vételárát, mikor, mi történt. Nyilván ugye anonimizáltan persze, vannak persze. meg. Tehát, hogy azt nem tudjuk, hogy ki vette meg és kitől, de viszont minden egyes gyakorlatilag lakásra, egyéb ingatlan lebontva, ami köszönhető annak, hogy ugye ott a földhivatali nyilvántartás az ilyen szempontból teljesen nyilvános.
1: Tehát ez számotokra azért fontos, csak hogy értsük, hogy ezek az adatok meglegyenek, mert hogy ebből építkeztek, úgymond, hogy ebből tudtok tovább lépni, ebből tudtok elemzéseket készíteni.
2: Pontosan, tehát igaziból ilyen, hát több mint 70 adatforrásunk van, és akkor ugye ennek ez az egyike, a 70-ből ez egy adatforrás, ami azt jelenti, hogy tehát egy forrásból több milliónyi adattal rendelkezünk. Ez alapján például mi nagyon jó becsléseket tudunk adni arra vonatkozóan, hogy hogyan fog alakulni az adott utcában, vagy akár az adott épületben egy ingatlannak az ára, hiszen évekre visszamenőleg megvan nekünk az összes ezzel kapcsolatos adat, és ugye ezeket elemezve nagyon jó pontossággal lehet a jövőre vonatkozó predikciókat, vagy jóslásokat megtenni. Azért nem szeretem a jóslás szót, mert abban azért jóval nagyobb a bizonytalanság. Igen. Mi itt azért sokkal nagyobb bizonyossággal és pontossággal tudjuk ezeket megtenni.
1: Amikor azt mondod, hogy a jövőre, akkor tehát, hogyha, vagy ezt be lehet időben azért szűkíteni, hogy nem tudom, a következő 5 évben, vagy következő 10 évben?
2: Igen, mi azt szoktuk mondani, hogy mivel azért alapvetően mi befektetési oldalról indulunk, tehát azt mondjuk, hogy a befektetők számára tudunk nagyon pontos dolgokat adni, ezért mi tipikusan azért ilyen 3, maximum 5 évre szeretünk előre becsülni. Ennek 2 oka van, ugye az egyik az az, hogy őket azért általában ez az időtáv érdekli, a másik meg nyilvánvalóan ugye a pontosságot azért ez alatt az időtáv alatt már sok minden befolyásolhatja, amire adott esetben nekünk se biztos, hogy rálátásunk van.
1: Persze, bármilyen hirtelen történt, akár természeti katasztrófa, de bármi befolyásolhatja, hogyha jól gondolom. Egyébként ezt a laikus befektetők mennyire értik meg, vagy mennyire kell nekik, vagy mennyire van igényük arra, hogy megértsék?
2: Ugye a laikus befektető alatt, hogyha ugye nem az ilyen nagy befektetési intézményekre beszélünk, ők lehet, tehát megértik, nem biztos, hogy így fogalmazzák meg maguknak, hanem ők maguknak valószínűleg úgy fogalmazzák meg, hogy, hogy ha van valamekkora befektetendő, félretett pénzük, és abból ingatlant szeretnének vásárolni, akkor nyilván, hogy az ő szempontjukból az a legfontosabb, hogy melyik az, ami a legjobb hozamot, értéknövekedést, illetve ezek kombinációját fogja ugye elérni. Uh-huh. Tehát ők ebből az irányból közelítik meg, és akkor persze alaphelyzetbe akkor ugye belekerülnek egy ilyen nagyon érdekes világba, ahol ugye az egyes ügynökök, eladók mondanak sok minden dolgot, ami egyébként nyilván, ha az embernek nincs meg a háttértudása hozzá, akkor éppen akár igaz is lehet, meg akár induljunk ki abból, hogy jó szándékkal mondják ezeket, de mondjuk így, hogy nem lehet nekik se teljes rálátásuk, úgymond a teljes piacra. És ugye itt jön be az, hogy ugye a mi megoldásunkkal gyakorlatilag ezt a teljes rálátást tudjuk biztosítani, illetve a kiválasztandó ingatlanok közül az összes piacon lévőről tudunk választani.
1: Azért azt gondolom, hogy ez, hogy az összesből tudtok választani, ez már alapvetően egy olyan pont, ami megismétszel, hogy nagyon kevés ilyen, vagy nem is tudom, van még ilyen egyébként, aki teljes a rálátása van a piacra?
2: Dubaj kapcsán szerintem nincsen, mert ugye itt nem csak az az érdekessége, ugye rálátás, hanem ott egy kicsit máshogy működik, ugye tipikusan például ugye az új építési ingatlanoknak a piaca, tehát csak hogy ugye el tudjuk helyezni, jelenleg 1640-nél is több építési projekt van csak Dubajban, a városban.
1: Az szép.
2: Ugye, és akkor itt még nincsenek a környező emirátusok. Abu Dhabi, Fujairah, bármelyik másik terület megemlítve. És ugye itt, amikor egy beruházásról beszélünk, akkor itt nem a... Természetesen benne vannak a villák, családi házak is, de benne vannak a szó szerint 800 ezer lakásos toronyházak. Tehát nagyjából azért itt tényleg nagyon nagy számokról beszélünk.
1: Innen Budapestről ez így elképzelhetetlen egyébként, egészen pontosan. Most hozunk is egy kis zenét, a hallgatókat is hagyjuk, hogy ezt feldolgozni, ezeket az információkat. Legfrissebb hírek, és innen jövünk vissza, folytatjuk nem sokára a beszélgetést.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában Bődi Gábor, a mesterséges intelligencia egyik hazai úttörője. Nagyon sok mindenről szó volt itt a hírek és a zene előtt. Ugye a dubai ingatlan piacnál hagytuk abba a beszélgetést. Egyébként visszahallgatható lesz az interjú. Nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on.

0: is elérik, érdemes lesz visszahallgatni, főleg, hogyha valaki mondjuk akár befektetési céllal is mondjuk Dubajba szeretne ingatlant vásárolni. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ti ráláttok a teljes dubai ingatlan piacra. Erre hogy van lehetőségetek, vagy ez most tényleg egy teljes laikusan kérdezem, én innen Budapestről, Zuglóból, a kis stúdióból, hogy ez hogyan tud megtörténni, hogy egy teljes ingatlan piacot átlássatok?
1: Tudja, ahogy az előbb említettem, alapvetően 60-70 információ forrásból dolgozunk, és akkor ezek közül például egyik ugye az összes földhivatali tranzakció, vagy úgymond jegyzőkönyvek, meg minden egyes ilyen adat, ami ott ugye rendelkezésre. A másik meg az gyakorlatilag arról szólt, hogy ugye hát nyilván nem egyik napról a másikra, de az összes ott működő beruházóval szerződéseket kötöttünk, és akkor ugye ezáltal nem csak ugye az új projektek vannak benne a mi rendszerünkben, hanem gyakorlatilag egyfajta ilyen készletinformációként azt is látjuk valós időben, vagy majdnem valós időben, tehát itt most néhány perces vagy órás eltérésekre, igen, vagy szinkronizációra kell gondolni, hogy adott épületben még mik a szabadon lévő lakások, mik azok, amik már elkeltek, mik azok, amik már lefoglaltak, és hát ugye ez egy elég nagy munka, igen, tehát ugye erre vannak külön kollégák, és gyakorlatilag ezeket a szerződéseket folyamatosan újítják meg, ha ugye jelennek meg új szereplők, új projektek, akkor ezek folyamatosan kerülnek bele ugye a mi rendszerünkbe.
0: Tehát állandóan monitorozzátok, mondhatjuk, akkor a dubai ingatlan piacot, a befektetéseket, pontosabban az új építkezéseket.
1: Így van. Tehát ugye ezeket több irányból is, egyrészt a beruházók oldaláról, másrészt meg ugye földhivatal, meg ugye ott ilyen állami nyilvántartások, ott azért évekre előre megvannak például a fejlesztési tervek, tehát az adott városrészek.
0: És ezek úgy is valósulnak meg?
1: Általában igen, úgy valósulnak meg. Hát néha előfordul gyorsabban, mint tervezik, de...
0: Aha. De nem az, de, hogy később.
1: Nyilván olyanra is van azért példa, de itt a később alatt nem éveket kell érteni, hanem tényleg néhány hét, egy-két hónap, ilyesmi azért előfordulhat. Ott egy jóval szabályozottabb, mondjuk így, hogy ingatlan piacról tudunk beszélni.
0: A ti befektetői körötökben van, sok magyar is van egyébként, vagy a világról bárhonnan vannak?
1: Hát ugye azok, akik ingatlant vásárolnak, az nyilvánvalóan a világ bármelyik tájáról érkeznek.
0: Tehát megtalálnak benneteket, ez lett volna igen a kérdésem, hogy
1: igen, alapvetően, tehát ez mondjuk egy ilyen érdekes történet volt, mert pont amikor ugye én csatlakoztam ugye ehhez a céghez, mint tulajdonosként, akkor az tulajdonképpen pont erről szólt, hogy már megvolt ugye ennek a rendszernek azért egy jól működő alapja, de alapvetően ugye az alapító tag az arra gondolt, hogy ő ezt majd ingatlan irodáknak fogja. Havidíjas, előfizetéses, vagy akár ilyen franchise módon úgymond használatba adni, és tulajdonképpen ugye, amikor én bekerültem, akkor vettük ezt az irányt, hogy hát tulajdonképpen van nekünk egy ilyen eszközünk, akkor miért nem használjuk, miért nem működünk mi is úgy, mint egy úgynevezett olyan ügynökség, ami mindent tud tényleg az adott piacról, és hát gyakorlatilag ezen keresztül tényleg több száz ingatlant értékesítettünk már az elmúlt, én azt mondom, hogy körülbelül egy éve van, hogy normálisan működik ugye ez a platform, és természetesen a világ minden tájáról. Egyébként Magyarországról is elég sokan vannak, nem feltétlen mindenki rajtunk keresztül, tehát ugye ez a dubai ingatlan értékesítés, ez mondjuk érdekes, nekem először 2005-ben ajánlották, hogy az milyen jó befektetés lenne Dubajban ingatlant vásárolni. Akkor én sajnos még nem...
0: Nem fektettél be akkor?
1: Nem, hát ennek nyilván más oka is volt, tehát akkor éppen maradjunk, hogy nem állt rendelkezésemre egy olyan összeg, amivel ezzel bármit is tudtam volna kezdeni, de azért ez alatt a, hát gyakorlatilag 20 év alatt már azért nagyon sok honfitársunk ebben részt vett.
0: Az egyébként, ahogy említetted, ugye, hogy amikor te a kollégádat, amikor beszálltál úgymond ebbe az üzletbe, ez a tipikus példája egyébként annak, ugye, hogy mennyire megkönnyíti, mennyire, tehát egyszerűsíti az emberek munkáját az AI. Tehát, hogyha mondtad, hogy aki volt a cég, vagy aki mellé te beszálltál, hogy ő franchise rendszerbe akarta, tehát az nyilván több munkaerő, neki számára is több munka, és akkor jöttél te ezzel az ötlettel, és igazából egyszerűsítetted a feladatokat, ha jól foglaltam itt most össze.
1: Igen, illetve mondjuk így, hogy olyan jellegű irányokat tudtam mutatni, ami mondjuk nekik valamiért nem jutott eszükbe, és ez szerintem valószínűleg abból adódik, hogy az ember nagyon benne van valamibe, akkor azért kevésbé tud abból kifelé nézni. Ettől függetlenül mondom, tehát technológiailag, meg funkcionalitás szempontjából nagyon-nagyon jó rendszert csináltak már így is, csak egy kicsit olyasmi ez, mint egy svájci bicska, hogy sok mindenre lehet használni, és nem biztos, hogy mindenkinek az jut rögtön az eszébe mindegyik felhasználási mód.
0: Igen. Meg hát ugye jött az AI, tehát lássuk be, ez ugye azért mindenhol, aki ezt érti és tudja, és olyan szinten csinálja, azért ez egy hatalmas ütőkártya tényleg. Most újra életöröm zenét hozunk, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, tartsanak velünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában Bődi Gábor, a mesterséges intelligencia egyik hazai úttörője. Ugye nagyon sok dologról szó volt a zene előtti blokkokban. A dubai ingatlanpiacról beszéltünk főként, de egyébként azt most elmondom, hogy Gáborék nyilván itthon a magyar ingatlanpiacon is működnek, úgyhogy lesz majd még ezzel kapcsolatosan majd egy későbbiekben egy adásunk, amikor majd arról is beszélünk, hogy itthon hogyan elérhető és itthon hogyan működik ez az egész. A dubai ingatlanpiac az egyébként mennyire kockázatos? Beszéljünk egy picit erről is, mert lehet, hogy sokaknak a fejében az van, hogy hát azon túl, hogy a luxus és hú, biztos ott minden nagyon, nagyon drága, erről már ugye beszéltünk, hogy azért ez nem teljesen így van, de a kockázatossági tényező az mennyire van ott jelen?
2: Hát alapvetően azt mondanám, hogy jóval kevésbé kockázatos. Uh-huh. Nyilván kockázatmentes befektetések úgymond nem nagyon léteznek.
1: Igen.
2: Definíció szerint, de azért azt ott, tehát egy ilyen klasszikus, amivel mi nagyon-nagyon sokszor találkozunk, ugye a hazai vevők kérdései kapcsán, hogy jaj, mi történik akkor, hogyha ugye a beruházó végül is nem fejezi be a projektet, vagy eltűnik, vagy ugye, hát a, igen, ugye nyilvánvalóan mindenki a tapasztalataiból, vagy a rossz példákból ugye tud kiindulni, ott ilyen nem tud előfordulni, tehát alapvetően ott a kormányzatnak, az államnak olyan, gyakorlatilag az egész dubai gazdaságnak az egyik pillére ugye az ingatlan piac, ezért ezt nagyon-nagyon komolyan veszik, és ha bármi ilyesmi úgymond előfordulna, akkor már is ugye az állam beavatkozik, fogja, befejezi, odaadja egy másik beruházónak a projektet. Tehát én arra azt szoktam mondani, a lehető legrosszabb esetben az fordulhat elő, mondjuk, hogy vettünk egy épületbe egy lakást például, és akkor mondjuk így, hogy ha bebukik a projekt, az körülbelül azt jelentheti, hogy nem tudják eladni benne mind a 600 lakást, és akkor lesz benne néhány ilyen üresen álló ingatlan. De igaziból ennek is azért nagyon kicsi az esélye, mert ott évi szinten durván 200 ezer bevándorló érkezik minden egyes évben, és még 2035-ig ugye a kormányzat is ugye ezzel a számmal számol, amit még ez az említett óriási mennyiségű beruházás sem tud megfelelő számú lakással, ingatlannal úgymond ellátni. Ráadásul ugye ezeknek az ingatlanoknak a jó része nem is lakhatási célra készül, aha, hanem ugye nagyon sok beruházó befektető ugye turizmus céljából fogja megvenni, hogy az óriási, ugye a másik dubai gazdasági pillér, ugye a turizmus,
1: igen,
2: kiszolgálja. Tehát ugye ezeknek jó része nem kerül ki a piacra, és hát gyakorlatilag éveken keresztül egyfajta keresleti piac van, ami nyilván ugye az árakat, uh-huh, az értéket viszi följebb, illetve ugye a bérleti díjakat valamilyen szinten, amennyire ugye lehetséges, ugye ezek szintén növekednek.
1: Uh-huh. Mi az, van-e olyan egyáltalán, amit mondjuk a nemzetközi piacon tanultál, amit mondjuk itthon még alábecsülünk?
2: Hát én nem azt mondom, hogy alábecsülünk, hanem ami egy kicsit máshogy működünk itt Magyarországon. Én azt látom, hogy ugye úgymond ezek a kis befektetők, uh-huh, most itt a nem negatív értelmében, tehát ugye itthon még sokkal több az érzelmi befolyás a döntésekben, uh-huh, Míg mi a nemzetközi kisbefektetőkön már egyre inkább azt látjuk, hogy ott nagyon egyértelműen csak a számok döntenek, és nem nagyon visznek bele ilyen érzelmi dolgokat. Tehát itthonról még, amikor mi ugye egy-egy érdeklődőt ugye az elején mindig kikérdezünk, hogy mégis mi a célja, mit szeretne, mire használná, hogy ugye a legjobb megoldást tudjuk neki javasolni, akkor azért még így néha úgy sokszor keverednek benne azok a válaszok, ahol ugye érezzük, hogy itt van egy kicsi érzelmi töltete a dolgoknak is. Olyankor egyébként akkor szívesen megmutatjuk neki, hogy értjük, de például ugye ezen a térképes, vagy akármelyik ilyen keresőn kapcsán a számokkal, meg a konkrét várható hozamokkal elég gyorsan ezt vissza lehet hozni, úgymond a, ebből az érzelmi irányból sokkal inkább a realitások talajára, meg tényleg, hogy a konkrétan a számok beszéljenek, és hát ha befektetésről beszélünk, akkor az mindig egy hiba, hogyha az érzelmi faktort benne hagyjuk.
1: De szerintem valószínű, hogy az lehet a különbség, vagy a másság ebben a dologban, hogy itthon legtöbben, de majd kijavít az, hogyha nem így van, még mindig saját részre vásárolják úgy az ingatlant, hogy tehát oda költöznek. Lehet, hogy ezért van inkább az érzelmi szál, nem? Illetve ha a befektetésnek veszi, akkor is ott van, hogy jó, de nem tudom, ezen a környéken, vagy milyenek a szomszédok, vagy itt lakott a nem tudom kicsoda a szomszédba, és nagyon rosszakat mondott erről a környékről, nem fogom tudni majd kiadni. Valószínűleg ilyen megfontolásból van.
2: Lehetséges. Valószínűleg az is benne van egyébként, hogy Magyarországon a mondjuk így, hogy a világ többi részéhez képest azért elég nagy a saját tulajdon ingatlanok aránya, tehát az emberek jó része ebben abban is lakik, ugye, amit tulajdonol. Ugye külföldön máshol ugye azért ez jóval alacsonyabb, és így természetesen ugye az ember, amikor azt mondja, hogy ingatlan, veszek egy lakást, bármit, ott óhatatlanul előjönnek ezek az érzelmi töltető dolgok. Tehát ezt még azt gondolom, hogy van, akinek még egy kicsit gyakorolni kell, hogy ha már viszont úgymond nem saját célra veszem, akkor az tényleg befektetés, és akkor számok és tények alapján kell meghozni a döntést.
1: Hát nyilván mondjuk lehet, hogy el kell jutni oda, hogy tényleg olyan sok pénze legyen az embereknek, hogy van egy saját ingatlanja, és akkor a másik a befektetésre veszi, akkor lehet, hogy nem lesz már ott olyan annyi érzelmi szál, vagy nem lesz annyi érzelem a döntésnél.
2: Hát ez kétségtelenül sokat segíthet.
1: No és lassan le kell zárnunk a beszélgetést, hiszen véget ért az időnk, viszont én kíváncsi vagyok arra, hogy ha te most így előre tekintesz mondjuk 10 év múlva, hogy látod, hogy az AI-nak, a mesterséges intelligenciának hol lesz a szerepe? Inkább a háttérben lesz egyfajta segítőtárs, vagy a döntéshozó lesz az üzleti világban?
2: Hát most a jövőről, most én 10 év az még
1: nagyon messzi,
2: mondom, nagyon-nagyon, tehát ebben
1: a
2: szakmában ez nagyon-nagyon-nagyon messze
1: akkor
2: van,
1: mi
2: de akkor
1: az,
2: mondjuk beszéljünk a elkövetkezendő néhány évről, én azt gondolom, hogy 5 éven belül, ugye már most is főképp az a funkció, hogy ugye a döntésünket támogatja, illetve nagyon sok repetitív kis feladatot tud helyettünk megcsinálni. Valószínűleg ez a része, ez ilyen szempontból nem nagyon fog változni. Tehát a döntés szerintem az ember az sose szívesen adja át. Biztos lesznek már olyan kis részek, ahol ugye ezt szívesen átadjuk, tehát ahol nincs nagy jelentősége, de én azt gondolom, hogy inkább ezt fogja nekünk megkönnyíteni, hogy lehet, hogy persze ez csak egy illúzió onnantól kezdve, mert hogyha a megfelelő mennyiségű adatok és a megfelelő úgymond elemzés után az ember mindig úgymond a listának a tetejére fog rábökni, tehát az alapján fogja meghozni a döntését, és akkor
1: kihozta meg a döntést ez a kérdés.
2: Így van, pontosan.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és akkor megígérhetjük azt gondolom a hallgatóknak, hogy legközelebb várlak vissza, és akkor egy picit a magyar piacai helyzeteteket is megnézzük, erről is beszélgetünk. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Bődi Gábor, a mesterséges intelligencia egyik hazai úttörője volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változékony idő lesz, jelentősen csökkenthető a fájdalom a daganatos betegeknél a Semmelweis Egyetem új kezelési módszerével. Idén is elindítja a balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4-en meghaltak, és legkevesebb 50-en megsebesültek. Kijev 10 város kerülete közül 8-ban rongálódtak meg lakóházak és infrastrukturális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6-an vesztették életüket, 33-an pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatás csökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaságok ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számla fogadására alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Idén is elindítja a balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település minden strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A program fenntartását és az önkéntesek munkáját a 1359-es adományvonal hívásával, vagy a szervezet hivatalos honlapján lehet segíteni.
0: Időjárás.
1: Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: kapcsolatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: A választások után általában ugye lezárulnak a kampányok, jó esetben eltűnnek a plakátok, elhalkulnak a szlogenek, a feszültségek azonban sokszor velünk maradnak, családokban, baráti társaságokban, munkahelyeken. Egy-egy politikai vita ma már könnyen személyes sértésé, eltávolodásá, vagy akár kapcsolatvesztésé is válhat, és hát az utóbbi időben ezt szerintem szinte mindannyian megtapasztaltuk, mondhatjuk. Június 8-án az Átriumban, illetve az Átrium ad otthont a Conflict Night következő estjének, amely a megbékélés és újrakezdés témáját járja körül. Nyilván a választások utánra, tehát a választásokra reflektálva, az előadás improvizációs jeleneteken és valós élethelyzeteken keresztül mutatja meg, hogyan hat a politika az emberi kapcsolatainkra. Hát, hogy hogyan hat, ez ki fog itt most mindjárt derülni. Itt vannak velem a stúdióban vendégeim, Borbás Gergő, a Conflict Night színésze, valamint Barati Tamás, a Conflict Night alapítója, színésze. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt!
1: Jól mondtam a titulusokat, ugye?
3: A Tomi játékmestere az előadásnak, ő nem játszik benne, én játszom az előadásba, a Tomi pedig beszélget szakértő vendégekkel és kollégákkal a jelenetekről.
1: Aha. No, induljunk az elejétől. Ez így hogyan született meg a ti fejetekben, hogy erről beszélni kell? Ugye Conflict Night, ez volt ilyen előadás már korábban is.
2: Igen, lassan 2 éve szerveztük először az első Conflict Night-ot egy konferencián, és gyakorlatilag októberben lesz 2 éve, hogy folyamatosan játszunk színházban is, és lassan a 12 000. nézőnket köszönhetjük.
1: Wow.
2: Szerintem most a júniusi darabjainkon már a 12 000 fölött lesz a nézőszám. Tehát azóta mi gyűjtjük a különböző konfliktusos, nehéz helyzeteket, stresszes szituációkat. Igen. A nagy különbség az volt, hogy alapvetően mi ilyen korporát, vállalati környezetben lévő nehéz helyzeteket, szituációkat gyűjtöttünk, de azért kísérleteztünk folyamatosan közügyekkel is, vagy olyan ügyekkel, amik családokat érint. Ilyen volt tavaly a szülők napja rendezvényünkön, amikor csináltunk nehéz beszélgetéseket szülők, nagyszülők és gyerekek, vagy tinédzserek között. Ilyen volt az az előadás, amit Sportháromság néven csináltunk, ahol sportoló gyerekek, szülők és edzők hármasával foglalkoztunk. Egy ilyen volt a tavaly decemberi Hogyan éld túl a karácsonyt családi körben című darabunk is. Úgyhogy gyakorlatilag ebbe a hármasnak a folytatásába illik bele az, hogy szeretnénk további olyan ügyekkel foglalkozni, ami már nem csak vállalati életben foglalkoztatja az embereket, hanem magánemberként is, akár családi körben, akár baráti körben, és így jutottunk ide, hogy mindenképpen ezzel az aktualitással foglalkozzunk.
1: Ugye ezek mind-mind az improvizációra épülnek, tehát itt nincs két egyforma előadás. Maga a téma, azt viszitek tovább, gondolom, tehát, hogy ha van egy téma, akkor azt 2-3-szor, vagy akár többször is játszátok, vagy foglalkoztok avval a témával?
3: Ez attól függ. Vannak olyan előadások, amit már többször is játszottunk, mind színházban, mind vállalatoknál, cégeknél. Ilyen azok a visszatérő témák, mint a vezetői szerepek, vagy a generációs különbségek. Ezek nyilvánvalóan olyan témák, amik mindenkit foglalkoztatnak, nagyon aktuálisak, és különböző helyzetekben nézzük meg ezeket. Éppen mindig a közönség, az adott időszakra, vagy az adott vállalatra, az adott cégre szabban nézzük meg ezeket a jelenteket, ezért is szuper eszköz az improvizációs színház,
1: igen,
3: mert lehetőségünk van változtatni, lehetőségünk van adaptálódni, nem csak előadásról előadásra, de pillanatról pillanatra, jelenetről jelenetre, és ezek az előadások úgy épülnek fel, hogy gyűjtünk szituációkat, sokszor küldenek be szituációt, vagy a nézők előre az előadás előtt, vagy a cégek, vállalatok előre az előadás előtt, mi ezeket feldolgozzuk, és gondolkodunk rajtuk, de nem írjuk meg a jeleneteket, hanem a jeleneteknek a gondolatiságát vagy a vázát rakjuk egymás mögé, és aztán ezeket az improvizációs színészek pedig improvizációval töltik meg, töltik fel, töltik meg
1: élettel. Effektíven nincs is semmilyen szövegkönyv, tehát vagy azért van egy ilyen, nem tudom, ilyen skicszerű udvaigazi.
3: Annyit tudunk, hogy kik a karakterek, és honnan, aha, hova jutunk el a jelenetben nagyjából.
1: Igen, mondjuk azért az fontos, igen, hogy honnan.
3: Hogy mondok egy példát, tehát mondjuk megnézzük azt, hogy egy Z-generációs munkavállaló az hogyan viselkedik egy állásinterjún, egy boomer állásinterjúztatóval, és nem tudom, van benne egy-két fókuszpont. Aztán mi ezt, eljátszuk ezeket a jeleneteket úgy, hogy ahogyan, sokszor úgy, ahogyan a való életben megtörténnek, és azért a való életben sokszor nem a legoptimálisabban történnek meg ezek a helyzetek, és aztán vannak szakértő kollégák, szakértők a színpadon, legyen szó kommunikációs szakértőről, legyen szó generációs együttműködés szakértőről, vagy legyen szó túsztárgyalóról bizonyos esetekben. Ők beszélgetnek a jelenetekről, és konkrét tanácsokat adnak a színészeknek. Ne azt mondd, hanem mondd azt, hogy ne úgy csináld, ne így tartsd magad, ne menj bele ebbe a konfliktusba, hanem nem tudom, kétoldalú érveléssel állj ehhez a helyzethez.
1: Tehát kvázi, mint a rendező, mondhatjuk.
3: Egy picit igen, rendezik, tartalmilag
1: mindenképpen. És akkor Tomi, ez vagy rendezik. Te, bocsánat, a játékmester, amit
3: igen, köti össze a színészeket, a szakértők.
1: Most akkor rövid szünetet tartunk, életöröm zene, után innen folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában egy különleges estéről beszélgetünk, amely nagyon aktuális és hát bizony sokakat érintő kérdést helyez a középpontba, hogyan lehet újra kapcsolódni egymáshoz akkor, amikor a konfliktusok, a véleménykülönbségek vagy akár a társadalmi feszültségek eltávolították egymástól az embereket. Június 8-án a Conflict Night ezúttal a megbékélés és az újrakezdés témáját járja majd körül egy különleges interaktív est keretében. Az átriumban lesz látható, ahol a nézők nem csupán kívülállók, hanem maguk is részeseivé válhatnak a gondolatoknak, helyzeteknek, párbeszédeknek. Erről beszélgetek vendégeimmel, Borbás Gergővel, a Conflict Night színészével, valamint Barati Tamással, a Conflict Night alapítójával, játékmesterével, mint ahogy ezt már megtudhattuk, ugye? Mi a feladat a játékmesternek, vagy a játékmesternek ebben az előadásban?
2: A játékmester felelőssége az, hogy segítsen definiálni egy adott jelenetet, azt eljátszák a színészek, kell van jogosultságon megállítani ezt a helyzetet, és utána megpróbálom ezeket a helyzeteket a szakértők segítségével boncolgatni. Tehát itt az is fontos, hogy néha értsük meg, hogy miben vannak ezek a karakterek, és nézzük meg azt, hogy hogyan tudunk ezen a nehéz helyzeten segíteni, akár kommunikációval, akár a helyzet felismerésével, empátiával, stb. És utána pedig újra játsszuk ezeket a jeleneteket, viszont az újrajátszásnál sokszor megállítjuk újra, hogyha azt látjuk, hogy nem abba az irányba halad, mint amit tanácsoltak a szakértők, vagy amit összeszedtünk, mint irány, és addig-addig csiszoljuk, amíg mi is, illetve a közönség is úgy nem érzi, hogy na, akkor most sikerült, megoldódott ez a helyzet, feloldódott az adott konfliktus.
1: Volt már olyan, hogy nem oldódott fel konfliktus?
3: Többször is volt ilyen, hogy nem jutottunk el a megoldásig, de mindenképpen jobb volt, mint az első játszásban, vagy közelebb kerültünk a megoldáshoz.
1: Úgy azt jelenti, hogy minél többször átmegy az ember egy bizonyos problémán, ugye ez is így működik.
2: Illetve tudod, itt az is, hogy vannak egyszerűen megoldhatatlan. Igen. Tehát, hogy olyan helyzetek, amikor abban a pici helyzetben, vagy abban a helyzetben ott azonnali segítséget nem lehet adni, mert rendszer szintű problémáról van szó, vagy egy nagyon átfogó problémáról. Ilyenkor azért kibeszéljük, megbeszéljük, hogy hogyan álljunk egyáltalán hozzá egy ilyen helyzetnek a feloldásán. És most is nagyon izgalmas, hogy két hete indítottuk el ennek az estnek a kampányát, és rögtön azzal kezdtük, hogy a Gergő is, meg én is egy-egy videót tettünk közzé, és kértük a közönséget, hogy most tényleg róluk akarunk jeleneteket a színpadra állítani, az ő történeteiket akarjuk feldolgozni, és már nagyon sokan írtak nekünk megdöbbentő történeteket, és csak reflektálva arra, hogy ha lesz is ennek folytatása, vagy ha játszunk még egyszer, vagy többször, mert szeretnénk akár ebből egy egész sorozatot, vagy egy országos turnét csinálni, nem lesz két egyforma est, mert nagyon sok történet van, amiből tudunk válogatni.
1: Hát főleg, hogyha a turnéról beszélsz, hogyha elmentek mondjuk vidékre, vagy más városokba, akkor ott aztán teljesen más történetek jönnek szembe, azt gondolom. Hiába, hogy magad a nagy történet, ugye, az mindenkinél ugyanaz, de hogy azok nem így csöpögnek le, úgymond.
3: Nagyon izgalmas lesz az ebben az előadásban számunkra is, hogy ez egy párbeszéd egymással, egy párbeszéd a közönséggel, és az elmúlt évtizedek azok nagyon nehézé tették, egyre inkább, ahogy telt az idő, egyre nehezebbé tették ezt a párbeszédet. Rengeteg olyan történetet kaptunk, rengeteg olyan emberrel beszéltünk, aki nem beszél a saját szüleivel politikai nézeteltérések miatt, vagy akinek félnek a nagyszülei, mert ahonnan tájékozódtak, onnan azt kapták, hogy félni kell. És ezek árkokat ástak, és ez az árok betemetés, ez egy nagy klisé, és mi nem is erre vállalkozunk. Mi arra vállalkozunk, hogy meghallgassuk egymást, hogy megpróbáljuk megérteni egymás nézőpontjait, megpróbáljunk belelátni a vidéki nagymama fejébe, és megpróbáljunk belelátni a fővárosi z-generációs első szavazó fejébe.
1: Illetve segíteni nekik abba, hogy belelássanak egymás fejébe.
3: És hogy ezzel segíteni azt, hogy ők megértsék azt, hogy miben is vannak. És azt hiszem, hogy ez egy fontos első lépés, hogy elkezdjünk újra beszélni, kommunikálni, megérteni egymást, és legalább elfogadni azt, hogy a valóságnak színei vannak, a valóságnak árnyalatai vannak, és azok különböznek.
2: És az is nagyon érdekes látni, hogy itt nem pusztán generációs különbségekről van szó. Tehát persze van akkor szó, hogyha azt beszéljük, hogy nagymama, nagypapa és a gyerek vagy az unoka közötti, de hát itt már most kaptunk olyan szituációkat, amikor testvérek közötti masszív ellenállásról van szó, vagy egy baráti társaság szakadt ketté, szűnt meg az évtizedes barátság, vagy szünetel, reméljük, és tényleg ez a legfőbb üzenete ennek az egész estnek, hogy hogyan kezdjünk egymás felé újra nyitni. Tehát ez az újranyitás, az újra kapcsolódás. Most nyilván ez lehetne egy teljesen más történet is, hogy miért történt ez a szüneteltetés, vagy kapcsolatszüneteltetés, de most ez adja az aktualitását.
1: Uh-huh. Hát nyilván azt gondolom, az már más szakembert igényelnem, hogy a miért történt, ott már lehet, hogy jobban mélyebbre kellene menni, és az már talán nem ilyen közönség előtt.
3: De lesz a színpadon kommunikációs szakértőnk, lesz a színpadon újságírónk, lesz a színpadon pszichológusunk.
1: Pszichológus is lesz, szerintem nagyon fontos, igen, egy ilyen esetben. Most újra jön az élet. Örömzene legfrissebb hírek, és innen folytatjuk azonnal a beszélgetést, tartsanak velünk önök is.
4: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Conflict Night az Átriumban június 8-án. Ugye ezúttal a megbékélés és az újrakezdés témáját járja körül egy különleges interaktív est keretében, ahol a nézők nem csupán kívülállók, hanem maguk is részeseivé válhatnak a gondolatoknak, helyzeteknek és párbeszédeknek. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy szakemberek, pszichológus is lesz a színpadon. Vendégeim a stúdióban Borbás Gergő, a Conflict Night színésze, valamint Barati Tamás, a Conflict Night alapítója és játékmestere. Volt már egyébként olyan valamelyik ilyen Conflict Nighton, ahol számotokra is meglepő történetek jöttek.

0: jöttek elő, és akár, nem tudom, sírásba forduló sztorik.
1: Voltak. Az fontos, hogy nem pszichodráma, uh-huh. és az nagyon fontos, hogy a humor, mint eszköz, az nekünk ott van. Egy nagyon fontos eszközünk ebben.
0: A sok mindent old, igen.
1: Így
0: igen.
1: van. Tehát a humor egy nagyon fontos eszköz számunkra, illetve nem pszichodráma, szóval, hogy nem megyünk le nagyon sokszor egy ilyen mély elemzésbe, vagy egy ilyen pszichológiai elemzésbe, hanem praktikus szempontból próbáljuk megnézni ezeket a helyzeteket. És volt már olyan egyébként színészként nagyon sokszor egyfelől, hogy megérintett valamilyen helyzet, másfelől pedig volt olyan helyzet, ahol a szakértés után is azt éreztem, hogy de én ebből nem tudok ebből a helyzetből tovább menni, nem tudom, hogy mi a következő jó lépés. És akkor az az izgalmas, amikor nem tudom, ez már hanyadik fal, mert nem a negyedik fal, ami a nézőtérre választ el minket, hanem az ötödik talán, ami ugye a szakértés a színész között van, és akkor az is lebontódik, és akkor elkezdünk arról beszélni a színész a színpadon a szakértő, hogy figyelj, ez nem tudom, meg én ezt nem tudom kimondani neki ezt a mondatot. Köszönöm, hogy ez a tanács, de nem jön. És akkor keresünk egy más útvonalat. Szóval nagyon érdekes kis világ teremtődik meg ilyenkor. És hát a választások és a választás utáni időszak pedig nagyon sok új muníciót ad számunkra.
2: Igen, pont márciusban volt egy darabunk Next Gen címmel, ahol már azért nagyon komoly családi drámákat vettünk végig. Olyan aspektusból, hogy milyen az, amikor van egy apuka, vagy akár már nagypapa, aki felépített egy nagy cégbirodalmat, és ő ragaszkodik bizonyos dolgokhoz, és ott ő az átadó, és annak az átvevők, azok a fiatalok, akik meg ilyen vagy olyan indítatásból belesodródnak abban a helyzetben, hogy nekik azt át kell venni, vagy át lehetne venni azt a cégbirodalmat, azt a működést, és óriási ellentétek, feszültségek voltak, és ott is gyakorlatilag a humor mellett nagyon sokszor jutunk el olyan pontra, hogy a nagy sóhajok, nagy hallgatás van a nézőtéren, de látszik, hogy izzik a feszültség.
0: Mert ez valahol egy terápia, tehát hogy én értem, hogy ez nem terápia, nem pszichodráma, de ennek van egy olyan hatása, akkor inkább úgy mondom, egy ilyen terápiás hatása, hiszen feldolgozunk valamit.
2: Igen.
1: Hát kívülről ránézni helyzetekre, igen. amikben már voltunk, vagy leszünk, vagy el tudjuk képzelni,
0: tartotok,
1: az egy tükör,
0: így is mond,
1: igen.
2: Ez volt a nyelvemen már, hogy bedobjam, hogy alapvetően mi egy görbetükröt szoktunk adni, és nagyon fontos, hogy a közönség az magára tudjon ismerni, vagy a helyzetre tudjon ismerni. És hogyha elengedi ezt, vagy megengedi ezt magának, akkor tényleg amellett, hogy tud néha nevetni saját magán, utána hall olyan tanácsokat, és olyan meglátásokat, amelyek neki segíthetnek a tovább lépésben. És ezzel már nagyon sokszor találkoztunk. Tehát a karácsonyi darabnál is volt olyan család, akik 13 fővel jöttek.
0: Wow.
2: Három vagy négy generáció is eljött, és tényleg kinevették saját magukat, és azt mondták, hogy atya ég, hát velünk ez mind megszokott történni karácsonykor, és külön írtak nekünk egy levelet, hogy ők most így neki fognak menni a karácsonynak úgy, hogy amit itt tanultak, azt ők megpróbálják hasznosítani.
1: És még van egy ilyen visszatérő elem a ráismerésben, azt hiszem. A pár hete volt egy bértranszparenciáról szóló estünk, ami ugye jön a nagyvállalatoknál, nyilvánosak lesznek a bérsávok kollégák között is, a konkrét fizetések nem, de a bérsávok igen, és akkor a jelenetben a menedzsment beszélt arról, hogy ez a HR feladata, ezt majd a HR-esek megoldják, és akkor visszatérő elem a HR-es kollégák feltörő kacaja a nézőtéren, Conflict Night-ról Conflict Night előadásra, ami egyfelől a humor, másfelől a fájdalom miatt történik. De hogy nekik is próbálunk segíteni, hogy ez nem feltétlenül, hogyan lehet újra keretezni ilyen helyzeteket, ahol ők is segítséget tudnak kapni.
0: Ez a Conflict Night, ez itthoni, igen, ez abszolút ti találtátok ki?
2: Igen.
0: Ti vagytok?
2: Ó. Ez egy konferencián született, amikor azt gondoltuk, hogy egy-egy témát dolgozzunk fel úgy, hogy ne egy kerekasztal beszélgetés legyen, vagy ne egy frontális előadás, és a leges-legelső az arról szólt, hogy vezetők-vezetők közti relációkat vizsgáltunk, és a közönséggel szavaztattuk akkor meg, hogy mi legyen ez a reláció, és akkor a nemet mondás és a konstruktív visszajelzés volt, amire egy-egy példát vittünk, vagy mutattunk meg a színészekkel, és már akkor nagyon fontos eleme volt ennek az egész produkciónak, hogy ne hagyjuk ott a levegőbe lógva azt, hogy most láttunk egy görbe tükröt, hanem nézzük meg azt tényleg szakértők bevonásával, hogy ilyen helyzetben mit tudunk csinálni. Hogyan hívjuk segítségül az empátiát, az asszertív kommunikációt, a különböző tárgyalási stratégiát. Hogyan menjünk a mélyére egy-egy problémának, ebbe akár egy pszichológus nagyon sokat tudott segíteni. Foglalkoztunk vezetői magánnyal, kiégéssel, és akkor is nem elég csak kommunikálni róla, hanem a vezetőket is olyan skillekkel kellett felruházni, és ebben nagyon sokat segítettek a pszichológusok, a mentál higiéniás szakemberek. Úgyhogy ez nagyon fontos része ennek az egész produkciónak, hogy tényleg ne csak egy jót nevessünk ezen, hanem megoldjuk, adjunk valami kézzelfogható tudást is.
0: Most újra életörömzenét hozunk, de folytatjuk innen a beszélgetést, tartsanak velünk.
3: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. We can make the sunshine, we can make it rain. If you and I can do it, let's live our dreams.

0: Manna Selection. Manna FM. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Június 8-án az Átriumban a Conflict Night-ra várják az érdeklődőket. Ebben a témában beszélgetek vendégeimmel, Borbás Gergővel, a Conflict Night színészével, valamint Barati Tamással, a Conflict Night alapítójával, játékmesterével. Egyébként abban nem gondolkodtatok, hogy ha ez egy tényleg ez a ti ötletetek volt, ez az egész Conflict Night létrehozása, hogy ezt akár külföldön is, tehát ilyen franchise rendszerbe akár, hogy tovább vigyék mások, tovább adni ezt a tudást?
2: Reméljük, hogy innen viszik franchise rendszerbe majd máshova.
3: Volt egyébként, mert megkeresésünk külföldről, hogy szerették volna. De ami nekünk most tényleg nagyon izgalmas, hogy említettem, neked egy 12 000 néző körül tartunk, és szeretnénk ezt tovább vinni, hogy minél több ilyen közéleti ügyet is fel tudjunk tárni, és fel tudjunk dolgozni, mert azt láttuk a közönségben is, hogy erre mindig van igény. Tehát minden előadás végén mi megkérdezzük őket, hogy és még mivel, és hogyan, és milyen témákkal foglalkozzunk, és mindig adnak új vállalati témákat, de mindig megkérdezik, hogy olyat nem tudnátok, hogy, és ebben nagyon-nagyon jó beleilleszkedik. Vagy hát ahogy láttuk tényleg a karácsonyi darabnál is, hogy azonnal rezonáltak is, és azonnal egy teltházas előadást tudtunk összehozni. Itt ez egy nagyon érzékeny téma a mostani, viszont nagyon-nagyon sok embert érint. Tehát tényleg nincs olyan a társaságunkban sem, meg a...
1: Szerintem nincs olyan az országban, akit ez az egész
3: jelenleg. Környezetünkben, ahol ne lenne legalább egy nehéz helyzet, vagy családtaggal, vagy régi barátokkal, baráti társasággal, kollégákkal. Úgyhogy ezt látjuk, ezt a hármat fogjuk vegyíteni, meg fogunk mutatni családi helyzeteket, baráti társaságban lévő helyzeteket, és kollégális helyzeteket is.
1: Ilyenkor, amikor ti megkapjátok ezeket a történeteket, a nyilván, aki küldi, azt gondolom beül majd a nézőtérre, és ők akkor ki is van emelve, vagy ez nincs megnevezve a színpadon, hogy most akkor nem.
2: Aha. Nem, nincs ez nincs megnevezve, sőt nyilvánvalóan a színházi helyzetek miatt van, hogy ezeken változtatunk, van, hogy azt érezzük, hogy oké, ez egy nagyon jó kiindulási pont ez a történet, de milyen jó lenne, ha lenne benne egy olyan karakter, aki hiszen az segít nekünk aztán a szakértés alatt is, hogy, hogy valóban tudjunk még jobban reflektálni ilyen szituációkra.
1: Időben ez mennyit? Milyen
2: két
1: hosszú?
2: Felvonás.
3: Két felvonás, 245 perc. Uh-huh. Ez általában nagyságrendileg egy 8 jelenetet foglal magába. Tehát itt azért ugye van...
1: Hány színésszel dolgoztok?
2: 4-5 színész van egy előadásban.
1: Azért a színészeknek sincs könnyű feladata, azt gondolom. Egyrészt, hogy 8 jelenetet mondtál, ugye?
3: Igen.
1: Tehát 8 féle karakter, és még akkor azon belül, hogyha megállítanak, hogy ne így csinált, hanem úgy csinált, tehát azért ez elég...
2: Ez az improvizációs színház csodája, és erre vannak trénelve, és tréningezve az improvizációs színészek, hogy ezeket a helyzeteket hitelesen meg tudják mutatni a nézők számára, és ez mindeddig sikerült nekik.
1: Június 8-a, ugye, az Átriumban hány órakor kezdődik?
3: 7 órakor kezdődik, és 9 óráig
1: tart. És előtte még lesz június 4-én, ugye? Meséltek arról is az...
2: Aki most hallott először a Conflict Night-ról, annak szerintem a június 4-i előadás egy ilyen csemege lehet, mert többféle témát fogunk körüljárni. Uh-huh. Kicsit egy ilyen évadzáró best-of-ot fogunk csinálni a választási utáni előadást megelőzően. Lesz szó vezetői stílusokról, lesz szó fizetésekre, bónuszokról, alkudozásról, onboardingról, munkahelyi viszonyokról, toxikus kollégákról. Szóval szerintem ez egy ilyen nagyon jó merítés lesz abból, hogy milyen színes is az a témakör, amit mi körbejárunk.
1: És akkor azt említettétek, hogy már jött néhány szituáció, ugye, vagy jó sok szituáció pontosabban erre a 8-ai előadásra, de még várjátok, tehát hogy lehet még küldeni történeteket, szituációkat, hova tudják és hogyan tegyék ezt meg?
3: Igen, nagyon várjuk, mert szeretnénk, hogy nagyon színes legyen a paletta, meg tényleg megnézzük azt, hogy hosszú távon gondolkodva minél több szituációt lássunk, fel tudjunk dolgozni. A honlapunkon a letsconnect.hu felületen ott az előadásoknál minden előadáshoz beszoktunk rakni egy ilyen gombot, hogy küldj be nekünk szituációkat. Ezeket anonim módon is be lehet küldeni. Egy rövid leírást szoktunk várni, úgyhogy arra bíztatnánk mindenkit, hogyha volt ilyen esetetek akár családi, baráti, kollegális környezetben, akkor írjátok meg nekünk. Most azt is kérjük egyébként, hogyha volt ennek pozitív feloldása, tehát már megtörtént valamiféle jó folyamat, elindult egy újranyitás, hogy azt hogy csináltátok, hogy már a jó példával is tudjunk meríteni. Ez nekünk nagyon fontos és nagy segítség.
1: Akkor még egyszer június 8-a Átrium, este 7 óra, és addig is várjátok a történeteket, sztorikat. Hoppá, még azt elfelejtettem megkérdezni, hogy teljesen mindegy, hogy ki hogyan fogalmazza meg. A lényeg, hogy legyen benne egy sztori, legyen benne egy történet. Hogyha ezt három mondatban írja le nektek, az is jó, ti abból már tudtok dolgozni.
2: Tökéletes.
3: Igen, tudunk, úgyhogy várjuk szeretettel a sztorikat, és titeket is, hogy gyertek el és nézzétek meg az előadásokat.
1: Szóval, hogy nem eszét kell küldeniük, ez nagyon fontos, mert lehet, hogy van, aki meg egy úristen, én nem tudom leírni. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Borbás Gergő, a Conflict Night színésze, valamint Barati Tamás, alapító játékmester voltak a vendégeim.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony idő várható, több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok. Idén is működik a Balatoni első segélynyújtó szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Súlyos orosz légi támadások érték Ukrajna több nagyvárosának lakóövezeteit éjszaka. Nyipróban 9-en meghaltak és 40-en megsérültek. A halottak között van egy gyermek is. Kijevben 5 halálos áldozatról és több mint 60 sebesültről számoltak be. Mindkét városban túlélők után kutatnak a romok között. Az ukrán légvédelem szerint az oroszok több száz drónt és rakétát vetettek be. Norvégia fontolóra venné az uniós csatlakozást, mondta a norvég külügyminiszter a Financial Times-nak adott interjúban. A politikus emlékeztetett arra, hogy hazája korábban 2 népszavazáson is elutasította az EU csatlakozást, de a megváltozott nemzetközi helyzetben ismét napirendre kerülhet a kérdés. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. Csupor Máté, a kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője elmondta, a lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi elöregedett szerelvényeket. Idén is elindítja a Balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tartanak jövő szombaton a fővárosi nagycirkuszban. A Mirás című produkciót alacsonyabb hangerővel, pihenőszobákkal és egyéb speciális eszközökkel igazítják az érintett nézők igényeihez a Nemzetközi Cseperedő Alapítvánnyal együttműködésben. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Nagy üdv mindenkinek, a mikrofonnál Már István Dániel. Már is indul a Manna délután. Egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt. Tehát az eső meghatározza elég keményen a hetünket, úgyhogy ennek megfelelően egy jó kis tematikát fabrikálunk mindjárt az első köré. Jön majd Billy Myers, Stones and I, Tóth Gabi, illetőleg Eric Clapton és a Margaret Island ide passzoló témája az esővel. Aztán majd időutazunk 2006 és 16 terítéken, az akkor is legerista vezetőkkel és Zóra sztárjai közül is benéznek majd ketten. Itt lesz Rob Thomas a Matchbox 20 élén, és aztán majd a 21 Pilots 3 dalát is hozom. Tulajdonképpen ez a keresztmetszett a mai délutánra, de úgyis jönnek a részletek. Egyedül John Legend-del indulunk. Ez a Love Me Now.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenéke. Jó munkát kívánok mindenkinek, vagy jó utat, hogyha autóban szól a kedvenc rádiótok. Hogyha így van, akkor várom a közlekedési információkat a 077-098-6-ra SMS-en, vagy Viberen, mint a két út járható. Jöjjenek nekem az infók, aztán jól továbbadom a többieknek. Elég esős napokat élünk, szükség is van a csapadékra egyébként. Pont tegnap olvastam, hogy most már évek óta egyébként a június a legcsapadékosabb hónap itt Magyarországon. Hát ennek megfelelően a mai nap még úgy acélos, de holnaptól visszatér majd a csapadék, úgyhogy arra gondoltam, hogy esőzzünk mi is a zenékkel. Az előadókat is megihlette a nyári csapadék. Mindjárt jön a Kiss the Rain, a Never Seen the Rain Again és a nyári eső. Billy Myers és Tones and I indít hamarosan. Hát Billy Myersről sok mindent olvastam, mielőtt egyébként zenei pályafutását megkezdte volna. Myers nővér és biztosítási ügynök is volt, úgyhogy elég kalandos utat futott be. Peter Harris lemezproducer fedezte fel aztán egy klubban. Nem sokkal az első találkozások után Myers rögtön elkezdett anyagokat gyártani az albumához, a Growing Pain-hez, ami 97-ben meg is jelent. Az albumot egyébként Desmond Child készítette. Az album első kislemeze a Kiss the Rain top 20-as sláger lett. 97-ben aztán le is szerződött a Universal Records céggel. A Singing from Growing a Pains megjelent televíziós reklámokban és a Dawson és a Haverok című tévésorozatban is. Aztán meghozta az album a várva várt sikert. 97-ben aranylemezes státuszt ért el. A következő már nem ment akkor át, az volt a Vertigo 2000-ben. Ott egyébként váltott is a stíluson. Tulajdonképpen ez már a jazz és a vokalista pop kombinációja volt. Egy Brit Awards jelölés is az övé. 99-ben a legjobb brit női szólista kategóriában jelölték egyébként. Aztán majd érkezik hozzánk Tones and I, aki Ausztráliából jön, hát ugye a Dance Monkey-val annak idején leuralta a slágerlistákat. Tones and I, neki is elég kalandos karrierje volt, hiszen tulajdonképpen utcazenészként engedte az életét, lakása sem volt, csak egy furgonban élt, de aztán a Dance Monkey-s év februárjában feltöltötte az egyik számát, a Johnny Runaway-t egy ausztrál zenei oldalra, ahol aztán kiugróan népszerű lett. Ennek következtében a dal hivatalosan is megjelent. Nem sokkal később a Dance Monkey pedig májusban mutatkozott be, a klipét júniusban föl is töltötték a YouTube-ra, és augusztus első hetében már Ausztrália legtöbbet hallgatott száma lett. Egyébként a Dance Monkey Ausztráliában azóta is igen komoly helyezést ért el, és tulajdonképpen nemzeti himnusz lett, még Kylie Minogue rekordját is megdöntötte azzal kapcsolatban, hogy milyen sikereket tud elérni Ausztráliában első slágerével egy hazai szóló énekesnő, hiszen addig Kylie tartotta ezt a bizonyos rekordot, mint debütáló előadó, aki a legtovább volt az ausztrál slágerlisták élén. És aztán az utolsó eső majd ebben a körben a nyári eső lesz, az majd Tóth Gabi hozza, aki ugye a Megasztár felfedezetje. Annak idején már Tóth Vera megnyerte az első szériát, amikor a húgát kézen fogva bevezette a zsűri elé, és akkor egy kicsit szkeptikus volt mind a zsűri, mind pedig a közönség, hogy jó, oké, hát ennyi tehetség nem lehet egy családban, de aztán Gabi bebizonyította, hogy de igenis, és aztán többször fellépett a nővérével is a műsor ideje alatt. Szóval első minden mennyiségben, zenében is, nem csak meteorológiailag, már is jön Billy Myers és a Kiss the Rain, aztán Tones and I és a Never Seen the Rain Again, és aztán a végre Tóth Gabi, a következő körben pedig már igazán klasszikusok jönnek Phil Collins-tól vagy Eric Clapton-tól. Itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó csapadékos hetünk van, egyébként ez ki is tart szombatig különböző esélyekkel. Holnap lesz a legcsapadékosabb az időjárás, állítólag nagyobb mennyiség is jöhet, egyszerre nagyobb csapadék is lezúdulhat, aztán utána már picit lazul majd a hurak, és a hőmérséklet is picit emelkedik, csütörtökön már 25 fok is lehet, és most a vasárnap tűnik egyébként naposabbnak a hétvégét illetően. De hát mi is esőzünk, ha már így alakul az időjárás, akkor jöjjenek olyan zenék, amik az esőről szólnak. Erre gondoltam, Phil Collins, Eric Clapton és a Margaret Island sláger érkezik hamarosan. Phil Collins egyébként egy picit megijesztette a rajongóit, nem is olyan régiben, hiszen az mondjuk tudva levő volt, hogy elbúcsúzott már a színpadi léttől, hiszen az egészségi állapota nem olyan engedte meg azt, hogy élőben muzsikáljon, de aztán kómába is került, és sokáig gondozták őt kórházban, de most már jól van egyébként a legutóbb posztolt fotók szerint. Abszolút felépült, reméljük még sokáig egészségben tudhatjuk őt. Az I Wish It Would Rain Down érkezik tőle hamarosan. Ő egyébként 51-es születésű, és már gyerekként is szerepelt a show businessben, akkor még a filmes karrierére koncentrált. Ha valaki egyébként szeretné megnézni a Beatles Nehéz nap éjszakája című filmet, ami 64-ben készült, abban egyébként felbukkan gyerekként Phil Collins is. 65-ben pedig a West End-en az Oliver című musicalben játszott, ahol egy dörzsölt nevű karaktert formált meg. Aztán beindult a zenei karrier, bekerült a Genesisbe eredetileg dobosként, aztán miután Peter Gabriel 75-ben otthagyta az együttest, kilépett a dobok mögül, és ő lett a frontember. Az én generációmnak szerintem egyébként a Genesis Phil Collins-t jelenti. Én már azt az időszakot ismerem csak, amiben ő énekelt. Egyébként a 80-as, 90-es években is óriási sikereket értek el a csapattal, és aztán Phil Collins szólóban is. A szóló karrierének egyik lenyomata érkezik hamarosan, az I Wish It Would Rain Down. Aztán majd Eric Clapton érkezik, a nagy kortárs, aki szintén egy legendás karriert futott be, nemrégiben Magyarországon koncertezett. 2006-ban lépett fel egyébként utoljára Budapesten, és most 2026. május 2-án adott az MVM Dome-ban egy fantasztikus koncertet. 1945-ben született különben, Surrey megyéből érkezik hozzánk, Angliából. Édesanyja Patricia Molly alig volt 16 éves, amikor megszületett, apukája Edward Walter Fryer már 24 évesen visszatért feleségéhez a katonaságot otthagyván, amint megtudta, hogy gyermekük fog születni, derékapa lehetett. Végül a pár nem tudott gondoskodni a gyermekről, így Eric abban a hitben nőtt fel, hogy nagyszülei a szülei, és az édesanyja a nővére, véleménye szerint eléggé rossz gyerek volt. Halifield Schoolban tette le az érettségiét, majd először postásként kereste a napi betevőjét. A blues már egész fiatalon megragadta, különben így, hát 13. születésnapjára kapott egy gitárt, amelyen tanár nélkül tanult megjátszani. Aztán majd a Margaret Island érkezik a végére, akik sajnos már így, hogy Margaret Island nem léteznek, nemrégiben, de tavaly évben jelentették be a feloszlásukat, és aztán le is nyomták utolsó koncertjüket október 2-án a Budapest Parkban. Akkor így posztoltak, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztunk magunkon együtt is, külön-külön is, a beszélgetéseink során világossá vált, hogy más irányba visz minket a belső hajtóerőnk, más jövőképeink és céljaink lettek, ezért közösen úgy döntöttünk, lezárjuk a közös zenélést, állt a zenekar Facebook bejegyzésében. Hát a rajongók nem túl nagy örömére, remélhetőleg azért lesz majd reunión, de hát számtalan dalt adtak egyébként, amelyek klasszikussá váltak, örökzöld slágerekről beszélünk, ilyen például az első, ez érkezik harmadikként, de Phil Collins-szel indulunk, már is az I Wish It Would Rain Down, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM élet örömzenéke. Már is Marlon Rudett érkezik, akinek a karrierje a Matafix formációban indult, tehát nagyjából egy slágert tutattak a magukénak, aztán utána szétment a két tag, és tulajdonképpen Marlon Rudett futotta be a fényesebb karriert. Ez már a szóló karrierének egyik oszlopos állomása lesz, amivel folytatom a programajánlatok után. A New Age érkezik. Are you loving the pain?
1: Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik 5 egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzés egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy a Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.
1: Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM életörömzenéket játszik a következő órában is. Pillanatokon belül egyébként időutazáson veszünk részt, hogyha szokás szerint velem tartanak a Manna FM hallgatók, akkor tudják, hogy ez mit jelent. Ha esetleg vannak újabb csatlakozók, akkor mondom, hogy 2 évben kötünk majd ki. 2006-ba és 2016-ba viszem már is a Manna FM hallgató seregét. Onnét érkeznek majd az akkori slágerista vezetők, Amy Winehouse, például a Valerie-vel, de itt lesz majd John Newman és az Olli. Megtámogatom majd az évet némi infóval is, hogy el tudjuk magunkat helyezni az idősíkon. Miközben egyébként Ariana Grande-vel indulunk, már is ez a sláger szól elsőként.
1: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
5: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti, a trójai háború akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Helena virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszhüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvirágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtai közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
7: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
2: Reklám hangzott el.
9: Változékony idő várható. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel. Nem mond le a köztársasági elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Sulyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi elöregedett szerelvényeket. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház. A város vasútállomása mellett tegnap omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. Idén is elindítja a balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, hello mindenkinek, én István Dániel vagyok. Jó kis időutazást terveztem erre az órára, az említés, hogy 2 évben kötünk ki, majd megtámogatom némi információval a 2 évet, hogy el tudjuk magunkat helyezni az időben. Azért 2006 sem ma volt, meg 16 sem, úgyhogy majd jönnek az infok, de hát sokkal inkább magukért beszélnek, majd az akkor is lágerista vezetők, Amy Winehouse és a Valerie, Nars Barkley és a Crazy, a későbbi évből pedig Bogi és a Viol, meg John Newman és az Olé érkezik. Ariana Grande egyedre indítja az órát, a többit úgy is mondom, már is jön a Thank You Next.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. SMS-ünk működik, mindig nézem egyébként. Most délután 5-ig én 0677098-at. Ide jöhetnek a közlekedési információk. Talán 4 után lesz majd egy picit bonyolultabb a dolog, 3 hét múlva pedig azért egy picit fellélegezhet majd a főváros is, hiszen elindul a nyári szünet, akkor ugye szellősebb lesz a forgalom, de mi a helyzet most, ezt várom. A 0677098-ra SMS-ben vagy Viberen. Közben egyébként mi is utazunk, csak képletesen az időben visszafelé. 2006 az első célállomásunk, onnét érkezik mindjárt Amy Winehouse slágere, a Valerie, de jön majd a Gnars Barkley formáció és a Crazy is. Hát akkor március 30-án elindult az űrbe az első brazil űrhajós, Marcos Pontes, a Soyuz TMA-8-as űrhajóval. Áprilisban időközi választásokon először szavazhattak és indulhattak a választásokon a kuvaiti nők, májusban volt az őszödi beszéd, és ez év augusztusában volt sajnos a tragikus augusztus 20-i tűzijáték, 3 nappal később, aztán megszökött fogvatartójától Natasha Kampusch, leginkább arról ismert, hogy 10 éves korában Wolfgang Priklopire elrabolta és pincében 8 évig tartotta fogva. Kampusch aztán 2006. augusztus 23-án megszökött a fogságból, elrablója aznap öngyilkos lett. Azóta könyv és film is született ebből a sztoriból. Hát, egyébként elég érdekes film volt, én megnéztem, nem egy könnyen feldolgozható, fogyasztható történet, de ha valaki esetleg nyitott ezekre a dolgokra, akkor érdemes megnéznie. Már is Amy Winehouse érkezik, angol énekesnő, a legtöbb lemezt eladó brit női előadó, ő idézi meg 2006-ot a Valerie-vel elsőként. Egyébként eredeti neve Amy Jane Winehouse, hát 6-szoros Grammy-díjas soul, jazz és rhythm and blues énekesnő és dalszövegíró, ahogy mondtam, ő minden idők legtöbb lemezét eladó brit női előadója, több mint 24 millió lemezről van szó. Első albuma annyira nem maradt ott hangos sikert, ez 2003-ban jelent meg, de egyébként jelölték azért a Frankett Mercury díjra. Az énekesnek egyébként 2 Ivor Novello díjat is ítéltek, az elsőt 2004-ben, a másikat 2006-ban, és a Back to Black című albuma első kis lemezért, a Rehabért is díjazták. 2007. február 14-én brit díjat nyert a legjobb női előadó művész kategóriában, és 2007-ben 3-szor jelölték az MTV Video Music Awards-ra. Aztán majd utána a Gnars Barkley formáció érkezik CeeLo Green énekessel a főszerepben, akkor még őt nem nagyon nevesítettük, és nem is sejtettük, hogy a Crazy után majd ilyen fényes szóló karriert fut be. Rajta kívül egyébként a csapat tagja volt még DJ Danger Mouse. Ők így ketten egyébként 2 albumot jelentettek meg, és aztán tulajdonképpen fel is oszlottak. A végére pedig majd Gwen Stefani érkezik, a No Doubt-ból kiválva már abszolút szóló karrierjét igazítva, 2006-ból a Sweet Escape jön majd tőle. Ő egyébként Kaliforniából érkezik hozzánk, apukája olasz származású, anyukája pedig ír-skót eredetű, úgyhogy nagyon sokfajta vér csörgedezik az ereiben. Gwen szülei egyébként a folkzene rajongói voltak, van még 3 tesója is az énekesnőnek, például Eric, aki kezdetben a No Doubt billentyűse volt, úgyhogy együtt alapították meg egyébként a formációt. Már a No Doubt óriási sikereket ért el, eredetileg egy meglehetősen letisztult stílusban nyomultak, ugye a Don't Speak-kel, aztán utána bepörgették az energiáikat, jóval temperamentumosabb zenékkel rukkoltak elő, 2 éve pedig újból összeálltak egy koncert erejéig, és akkor a rajongók nagyon reménykedtek abban, hogy újból lesz No Doubt. Hát sajnos nem lett, az a koncert volt tulajdonképpen az egyetlen dolog, amivel újból jelentkeztek. Gwen Stefani közben egyébként dolgozik, divatmárkája is van, zsűrizik különböző tehetségkutatókban, és mindjárt énekel nekünk 2006-ból. Jön tőle a Sweet Escape, de egyelőre a Valerie-vel indulunk. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Hát még a mai a legacélosabb időjárás a hetet illetően, ma még a napot is láthatjuk majd. Holnap lesz a legcsapadékosabb napunk, akkor kimondottan nagyobb mennyiségű csapadék is lezúdulhat, és aztán tulajdonképpen az elsős időszak kitart egészen a hétvégéig, majd vasárnap lélegezhetünk fel egy picit. De hát egyébként néztem statisztikákat, az utóbbi időkben kimutatott tény, hogy a június a legcsapadékosabb hónap, úgyhogy tulajdonképpen ezt a kottát hozza az idei 2026-os év is. Örüljünk a csapadéknak, nagy szüksége van a természetnek rá. 0677 986, ez pedig az SMS és Viber számunk, ezen tudunk ma is kommunikálni. Várom a közlekedési információkat, vagy ha valakinek lenne életre szóló élménye 2016-ból, az is jöhet, ami egyébként a következő célállomásunk, onnét érkezik majd újabb három dal, John Newman, Bogi, illetőleg Michael Bublé egyes slágere. Hát igazán sikeresek voltunk akkor a filmvilágban. Február 29-én a 88. Oscar gálán Nemes Jeles László Saul fia című filmje nyerte el a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar díjat. Május 14-én a Jamal által képviselt Ukrajna nyerte meg a 64. Euróvíziós dalfesztivált a svéd fővárosban. Második lett Ausztrália, harmadik Oroszország. Minket egyébként Freddy képviselt, igen nagy sikerrel, 19. helyen végzett a fesztivál 26 fős döntőjébe. Már is John Newman érkezik elsőként, hogy megidézze 2016-ot. Az Olé egyébként már sokadik slágere volt, hiszen eddigre ő már egy befutott előadóként muzsikált a nagyvilágban. Különben eléggé komoly gyerekkora volt, még csak 6 éves volt, amikor alkoholista apukája elhagyta őt, bátyját, James-t és édesanyjukat Jackie-t. Visszaemlékezése szerint családjának napi 1 fontból kellett megélnie. Inspirációja a nyomorból való kitörés volt, ezért már 14 évesen megtanult gitározni, zongorázni, majd egy kis kitérőt tett az elektronikus zene világába. 16 évesen Leedsbe költözött, és itt kezdett el igazán a zenével foglalkozni. Később aztán agydaganatot állapítottak meg nála, ez egyébként már kétszer vissza is tér, de ideig nagyon nagy sikerrel leküzdötte a gyilkos kort, úgyhogy abszolút sikeres ebben a dologban is, illetőleg a slágerlistákat is rengetegszer megjárta, például 2016-ban az Ollival. Aztán a Dalos Bogi érkezik hozzánk, akinek igazán nagy fordulatot vesz az élete az idei esztendőben, úgy tudom, hogy már forgatják a Megasztár vadonatúj évadát, abban lesz egyébként zsűritag Bogi, úgyhogy nem sokára majd ősztől hetente találkozhatunk vele. Boldog családanyuka egyébként Bogi, gyönyörű kisgyerek anyukája, Puskás Peti az apuka. Aztán majd Michael Bublé érkezik hozzánk, háromszoros Grammy-díjas kanadai olasz jazzénekes és színész, van egy vancouveri otthona is, illetőleg kettős életet él, mert hogy Amerikában is van egy rezidenciája. Mint elmondta, fiatal korában nagypapája volt a legjobb barátja, ő volt az, aki a jazz egész világának ajtaját kinyitotta előtte, amit látszólag az ő generációja mellőz. Habár én szeretem a rock and rollt és a modern zenét, mint mondja magáról, de valami varázslatos dolog történt velem, amikor a nagypapám először játszotta le nekem a Miss Brothers-t. Aztán meg is maradt ebben a stílusban, pont a nagypapa volt az, aki benevezte őt egy kanadai tehetségkutatóba, amit egyébként Michael Bublé meg is nyert, csak nem hozhatta el a fődíjat, mert még nem volt 18, aztán egy évvel később megint jelentkezett, és akkor már elhozhatta a pénznyereményt is. 2016-ból a Nobody But Me érkezik tőle, de a sorrend a következő: John Newman, Bogi, és aztán majd Michael Bublé, iránytett 2016, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en Benji érkezik pillanatokon belül a hazai vizekről. Ő is tehetségkutatós volt, nem tudom ki mennyire emlékszik rá, az X-faktorban szerepelt igen nagy sikerrel, azóta pedig ő tulajdonképpen azon előadók egyik, aki nagyon jó kis sikerre tudta váltani ezt a bizonyos dobbantót, amit a tehetségkutató döntője hozott számára. Mindjárt jön az Itt se vagy, ezzel indulunk majd el a program ajánlatok után egy megállás nélküli zenei blokkal.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Kiszer.
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM.
2: A budapesti régió legjobb programjai.
0: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává. Nappal lazulós gasztrohely, este koncerthelyszín és közösség. Tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indula Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer teresznyi vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre, Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült

0: fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő mebengokra indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A mebengokra indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM élettörömzenéke. Jó munkát kívánok, hogy jó utat hazafelé mindjárt délután 4 óra, úgyhogy nagyon sokaknál gondolom ez a program. Ha így van, és valami esemény van az úton, ami egyébként a többieknek is hasznos információ lehet, mert érdemes kerülniük, akkor várom SMS-ben az infót róla, 077098-at. Miközben egyébként az óra sztárjaival folytatjuk pillanatokon belül, Rob Thomas lesz az egyik főszereplőnk, majd a Matchbox Vendis korszakból érkezik két dal, aztán egy önálló siker, és aztán majd itt lesz a 21 Pilots 3 dala is. Egyelőre a Duran Durannal indulunk, és az egyik legújabb slágerük érkezik, ez lesz a Pressure Off.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház. A város vasútállomása mellett tegnap omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. Emellett nő a szúnyogok és kullancsok által terjesztett betegségek veszélye, és csökkenhetnek az élelmiszer és vízkészletek is. António Guterres, ENSZ főtitkár, ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólított fel.
1: Időjárás.
2: Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, hello mindenkinek, én István Dániel vagyok, de már is passzolom át az eszközömet, a mikrofont az óra sztárjainak, ők szórakoztatnak majd minket. Az óra sztárjai mindig 3-3 dallal érkeznek, ez így lesz Rob Thomas-szal is, majd a Matchbox 20-es korszakból énekel kettőt, és aztán az önálló slágerek közül itt lesz a Little Wonders, és aztán majd a 21 Pilots 3 slágere is jön, például itt lesz a Stressed Out vagy a Level of Concern, de egyelőre a Duran Durannal indulunk, az ő slágerük a Pressure Off.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98-ban, tehát Manna FM örömre hangol. Jó utat! Egyébként, hogyha az utakon vagytok, 077098-at, itt várom például a friss robogós közlekedési információkat. Közben az óra sztárjaié, ez a 60 perc már is három dallal érkezik, Rob Thomas, amerikai zenész és dalszerző, a Matchbox 20 frontembere, bármi meglepő egyébként az NSK szülöttje, 1972-es kiadású a srác, a kortárs amerikai pop és rock zene egyik kiemelkedő alakja, együttesével a 90-es évek közepén jelent meg az amerikai zenei közéletben. A csapat fő dal és zeneszerzőjeként mind a kritikusok, mind a közönség hamar felfigyelt a tehetséges zenészre, azonban világhírnevét a Santanával készített Smooth című duett hozta meg 1999-ben. A dal sikerét mutatja, hogy Rob Thomas három kategóriában vehetett átérte Grammy-díjat még 2000-ben. Dalszövegíróként különben több világszárnak szerzett dal, de csak 2005-ben kezdte el saját szóló karrierét építeni. Something to Be című albuma a Billboard 200-as lista első helyén debütált, és eddig több mint 3 millió példány kelt el belőle világszerte. Második szóló lemeze 2009. júniusában jelent meg Cradle Song címmel. Rendszeres támogatója egyébként különböző karitatív rendezvényeknek, feleségével több alapítványt hozott létre az elmúlt évek során. A dél-karolinai Music and Entertainment Hall of Fame és a New Yorki Songwriters Hall of Fame tagja is. Rob Thomas, ahogy mondtam, az NSK beli Lunch Toolban született 1972-ben, ahol édesapja az ott állomásozó amerikai hadseregben szolgált. 6 hónapos korában a család visszaköltözött az USA-ba, azonban 2 évvel később szülei elváltak. Ekkor édesanyjával és nővérével a dél-karolinai Lake City-be költöztek, ahol egy ideig az azóta elhunyt anyai nagyanyjuknál laktak. A nagymama egy vegyesbolt tulajdonosa volt, akinél csempészett alkoholt és marihuánát is lehetett kapni. A következő évek során a család többször költözködött. Thomas anyagi okok miatt pár évig a nagyanyjánál lakott ismét, majd aztán újból édesanyjával és nővérével, akikkel együtt többnyire kedvezőtlen anyagi körülmények között olcsó lakbérű lakásokban, lakókocsi parkokban éltek. Érthető volt, hogy hamar ki akart törni ebből a fajta nyomorból Rob Thomas. Aztán 83-ban a floridai Orlandóban telepedtek le. 12 éves volt, amikor édesanyját betegnek diagnosztizálták, és orvosai szerint mindössze 6 hónapja volt hátra. Mivel nővére ekkor már nem lakott velük, a fiú egyedül viselte gondját. Később édesanyja állapotában javulás következett be, azonban megromlott a kapcsolatuk, és egyre gyakoribbá vált, hogy az éjszakát inkább a barátainél vagy parkokban töltötte. Ebben az időszakban 14 évesen tanult meg zongorázni ismerősöktől. A zene egyfajta menekülést jelentett számára a mindennapi problémák elől, így a helyi csoportban kezdett el játszani. A megoldhatatlannak hitt családi problémák hatására azonban végleg elhagyta otthonát, 17 évesen kimaradt az Altamon Springben működő Lake Brantley középiskolából is. A következő 3 évben autostoppal bejárta az USA délkeleti részét, újonnan szerzett ismerősöknél vagy az utcán lakott, és alkalmi munkákból tartotta fenn magát. Később ezek az élmények is inspirálták a Matchbox 20 első albumának anyagát, ami azért jól sikerült. Azon például szerepelt a 3AM és a Push, ami óriásit ment, de aztán később a Matchbox 20 újabb albumokkal rukkolt elő, majd ebből a korszakból is hozok mindjárt egy dalt, az lesz a Band, aztán jön majd az előbb említett 3AM, és aztán a szóló karrierből a Little Wonders-t hozom majd, ami egyébként egy mese betétdel is volt. Ez érkezik most Rob Thomas hármasában, itt a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék közül.

98 pontot Manna FM-en az Úrasztárjai muzsikálnak. Már is egy csapat érkezik három dallal, akik ismerik őket, tudják, hogy azt mondom, hogy Shy Away, Level of Concern, illetőleg Stressed Out, akkor kik érkeznek? A 21 Pilots így van az ő három daluk. Csendül már is fel. Egy amerikai Grammy-díjas alternatív zenei dúóról van szó, mely az amerikai Egyesült Államok Ohio állambeli Columbusból indult. A zenekar egyébként 2009-ben jött létre, énekese és billentyűse a Tyler Joseph, a zenekar két korábbi tagja Nick Thomas és Chris Sully 2011-ben vált ki a formációból. Napjainkban a duó másik tagja Josh Dunn dobos, az együttes a 2010-es évek közepén vált ismerté több évnyi munkásságát követően. Két saját kiadású albumot jelentettek eddig meg, melyek közül az első a 2009-ben megjelent 21 Pilots, még a második a 11-es Original at Best című albumuk volt, ezt követően 2012-ben szerződtek a Fueled by Rayman lemez kiadó vállalattal, ahol első 2013-ban kiadott albumuk címe a Vessel volt. A sikert és a széleskörű ismertséget viszont a 2015-ös korongjuk hozta el, az volt a Blurry Face című album. Ezen az albumon található a Stressed Out című daluk, valamint a Ride című szám. Aztán igazából a Suicide Squad öngyilkos osztag egyik betétdala lesz a Hiddens című daluk, amely a csapatot az Egyesült Államokban az alternatív zenészek közt elsőként juttatta be a top 10-es listára. A duót egyébként három Grammy-díjra jelölték, melyből megkapták a legjobb pop duó előadó címet is, és még megjelent a Trench című albumuk is, ami rengeteg mögöttes tartalmat foglalt magában. A 21 Pilots rajongói magukat Skeleton Clicknek vagy röviden Click Membernek nevezik, azonban a legutóbbi album óta már a Bandító kifejezést is használják. A duó híres a látványos és hatásvadás koncertjeiről, illetve a duót jellemző sárga, illetve piros színű dolgok használatáról és a feltűnő maszkjaikról. A zenekar neve Arthur Miller All My Sons című színdarabjából ered. A színdarab igaz történeten alapul, egy férfiről szól, aki hibás repülőgép alkatrészeket küldött ki a vállalkozására és a családjának jólétére való tekintettel, ezzel 21 pilóta halálát okozva a második világháború alatt. Tyler Joseph szerint a zenekar nevét az erkölcsi dilemma, valamint a jó és a könnyű döntés közti választás inspirálta. Később kiderült, hogy az elvetett névötletek között szerepelt még a Bicycle Thief és a Chill Coat is. A logójukról Joseph a következőket nyilatkozta. Azt jelenti a 21 Pilots, hogy miért jelent 21 Pilots-ot, az az egyik dalunkhoz, a Kitchen Sinkhez köthető. A dal arról szól, hogy úgy érzem, az emberek mindig küszködnek, amikor a céljaikról van szó. Próbálják kitalálni, mi is a céljuk, mi az, hogy cél, hogy mi a lényeg a saját létezésük bizonyításával. Sok velem egyidős rác és ember küzd azzal, hogy mi a lényeg, és amit a logó igazából jelent, az a bátorítás. Amikor az emberek megkérdeznek, hogy mit jelent a logó, akkor nekem valamit jelent, mert azért van, hogy jelentsen valamit. Ez az értelme. Az az egész értelme, hogy alkottam valamit, amit csak én értek, attól függetlenül, hogy nyilvánosságra hozom a jelentését, az az én célom. Hát eléggé össze-vissza beszél a fiatalember, de énekelni nagyon tud különben, úgyhogy ez bizonyítja, már is három dal érkezik a csapattól, akiknek csapat tagjai folyamatosan változtak. A Level of Concern érkezik elsőként, aztán majd itt lesz a Drug Puff, a végére pedig a Stressed Out, a 21 Pilots hármasában. Most a 98 pontat Manna FM-en, jó szórakozást hozzám!

Itt a 98.6 Manna FM-en Miley Cyrus érkezik pillanatokon belül, aki a tavalyi esztendőben megkapta az első Grammy-díját, elég későn egyébként, hiszen nagyon régóta életünk részese, ugye sorozatsztárként is, meg előadóként is, de a Flowers aztán végre elhozta számára az első díjat, úgyhogy nagyon boldog is volt tőle. Pillanatokon belül a Plastic Hearts-ot adja majd elő.

0: 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Villa Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még Pest külvárosának számított, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápa tér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a várossal összekötő utca környékén megtelepettek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszínház utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túllicitálva építették a legtechnikásabb és bravúrosabb épületeket. Ha a korabeli polgárvárosnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós Art Deco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat

0: inkább a Pozsonyi úton is környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázó dombőrművek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve, élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiotechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt.
1: Élet, öröm, zene. Ez

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, csak már nem velem a folytatásban, István Dániel búcsúzik, de holnap úgyis találkozunk, 2 órától várok majd mindenkit nagy-nagy szeretettel, tehát addig is érdemes maradni, hiszen jönnek az életöröm zenék és jobbnál jobb műsorok, ezekhez kívánok jó szórakozást!
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
7: Szaftos grill bonyodalmak nélkül. Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
8: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
9: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
10: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
11: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sarvarfürdő.hu.
12: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
2: Reklám hangzott el.
14: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
14: Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden. A tárca közleményében azt írták, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, és Tóth Tamást, a BVOP vezetőjét. Egyúttal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, A büntetés végrehajtás országos parancsnokság vezetésével pedig Schmechl Jánost bízta meg. Gyermeknapi szűrővizsgálatokat tartott a Katolikus Caritas orvosmissziója Kárpátalján. A segélyszervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban elmondta, a nagydobronyi gyermekotthonban fogászati, ortopédiai és szemészeti szűrést végeztek. A vizsgálatokon 170 gyermek vett részt. Zagyvari Hárt hozzátette, a gyerekeket emellett játékokkal és édességekkel is megajándékozták. Jelentősen csökkent az ebola gyanús fertőzések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a vizsgálatok során több száz korábban feljegyzett esetet kizártak, így 900-ról 116-ra csökkent a nyilvántartott ebola gyanús megbetegedések száma. Az afrikai országban eddig 321 fertőzést igazoltak laboratóriumi vizsgálatok, 48 ember halt meg, hatan viszont felgyógyultak a betegségből.
1: Időjárás.
14: Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
15: Manna Hits.
16: Manna Hits. It's easy to say what I think, but it's harder to listen. It's easy to stand on the side and avoid all the trenches.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: G'day, this is Joel here with the band For King and Country, and this is the story behind our song For God Is With Us. I don't know about you, but during this time in
3: nem pont te, de sokan mások az emberiség történelmében, többek között én is, feltettük már azt a kérdést, hogy hol van Isten a legsötétebb pillanatokban, amikor tragédia éri az ő gyermekeit. Ezen a dalon keresztül ő most is szól hozzád, hogy meggyőzzön arról, hogy nem valami elvont eszme. Ő itt van, most is veled van, és sosem hagy el.
2: God is not some abstract idea. God is here. God is now. God is with us.

0: nem Anna Morzsa? Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Pindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmének választották Ansziban.
0: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel.

Extra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: Mannasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hi, this is Joel Vaughn, and I wanted to tell you the story behind my song, Make the Most of It.
2: Egy évvel ezelőtt hajnali egykor arra ébredtem, hogy a barátom SMS-ben megkérdezi tőlem, hogy ébren vagyok-e. Mondtam neki, hogy igen, és nagyon örülök, hogy elküldte nekem ezt az SMS-t. Pillanatokkal később jött a következő üzenet tőle, amiben ez állt. Jó, mert egy nagy tornádó egyenesen a városotok felé tart, és meg akartam róla győződni, hogy tuti biztos jól vagytok. Felpattantam, bekapcsoltam a tévét, és láttam, hogy a vihar egyenesen felénk tart. Amilyen gyorsan csak tudtuk, felkaptuk a gyerekeket, és egy óvóhelyre vittük őket. Néhány perc múlva elment az áram, és üvölteni kezdett a szél. A vihar elementáris erővel tombolt, és mi csak imádkoztunk a biztonságunkért, és azért, hogy Isten oltalmazzon meg minket.

minket. Ott ültünk 30 percig, és azon töprengtünk, hogy vajon mit fogunk látni, amikor kijutunk a pincéből. Mikor vége volt a tornádónak, megtudtuk, hogy a városunkra közvetlenül csapott le, és szinte mindent elpusztított. Amikor előjöttünk, nem hittem a szememnek. Vizet és élelmiszert kezdtem osztogatni az áldozatoknak, és azoknak az embereknek, akik segíteni jöttek. Rettenetes volt, amit magam körül láttam, de azt tudtam, hogy bízhatok. A nehézségek és a tragédiák közepette Isten ott van velünk, hogy megtartson minket és a családunkat. Ez vigasztalt engem a tomboló vihar közepén, mert ez a lényeg. Remélem, a dalommal szolgálhatok feléd a körülötted tomboló viharban. The whole point of this song. I hope it ministers to you and

Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

me just tell you one more thing. John!

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sátántangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Krasznahorkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Változékony idő várható. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel. A hazai szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsítik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden. A tárca közleményében azt írták, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, és Tóth Tamást, a BVOP vezetőjét. Egyúttal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével pedig Smekli Jánost bízta meg. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik.
0: Időjárás.
2: Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Varázsból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége Péntek Csaba, a Hamburgered ára című könyv szerzője és a vegán üzleti kör alapítója, úgyhogy szerintem már most ebből kiderült egészen pontosan és tisztán, hogy miről is fogunk beszélgetni a könyvek mellett. Szia Csaba, köszönjük, hogy jöttél.
1: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: Szia Csaba, én is üdvözöllek, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. És akkor csapjunk is mindjárt bele, hogy nyilván volt valami oka annak, hogy ezt a könyvet te megírtad, hogy ki kellett írnod magadból bizonyos gondolatokat.
1: Ez így van, és gondolom, hogy mi volt ez az ok, ugye?
2: Igen.
1: Hát ez egy hosszú folyamat volt. Igazából én mindig azt szoktam mondani, hogy ha 7 évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy én majd könyvet írok erről a témáról, akkor biztos, hogy nevető görcsöt kaptam volna, mert hogy annyira távol állt ez tőlem, mint Makó Jeruzsálemtől. Viszont 2018 januárjában, ha jól emlékszem, volt egy hirtelen jött egészségügyi tünet az életemben, amivel elmentem egy ajurvédikus orvoshoz, egy indiai orvoshoz, aki itt volt éppen Magyarországon, és ő azt a tanácsot adta nekem, hogy tartsak 2 húsmentes napot egy héten, hogy tisztuljon a szervezetem. És az annyira jól sikerült ez a heti 2 húsmentes nap, hogy gyakorlatilag utána elfelejtettem húst enni. Majd utána azon kezdtem el aggódni, hogy de hát akkor valahonnan pótolni kell ugye a fehérjét, meg azokat a dolgokat, amiket az állati eredetű dolgok tartalmaznak, és utána pedig elkezdtem egy kutató munkát végezni, és rájöttem, hogy nem kell, mert növényi alapon teljesen jól tudunk táplálkozni, és körülbelül már egy éve, amikor növényi alapon táplálkoztam, akkor volt egy olyan élményem, hogy láttam egy felvételt, egy vágóhídi felvételt, ami után megszületett bennem az az elhatározás, hogy na innentől kezdve egyrészt nincs visszaút, tehát már a húst biztos, hogy többet életemben nem fogok enni. Másrészt meg az az elhatározás is megszületett, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. És akkor itt ezt össze is kapcsolom gyorsan a könyvekkel, mert hogy 20 éves koromban egy könyvben talán egy Brian Tracy könyvben olvastam egy olyan gondolatot, hogy foglalkozz azzal, amivel akkor is szívesen foglalkoznál, hogyha nem kapnál érte pénzt. És ott született meg bennem ez a felismerés, amikor ezt a vágóhídi felvételt láttam, hogy na ez az a pont. Előtte, nem tudom, vagy több mint 10 évig kerestem, hogy mi ez a dolog, mi lehetne ez a dolog, és ott született meg bennem, hogy hát ez, hogy az állatokat megmenteni a vágóhídtól, és ezért tenni, és ez tette le gyakorlatilag ennek a könyvnek az alapjait.
2: Egyébként azt lehet látni, hogy egyre többen fordulnak ugye alternatív étkezési lehetőségekhez, és az állati, tehát a húsokat, az állati termékeket, most mindegy, hogy milyen állatról beszélünk, kapirgálóról vagy patásról beszélünk, azt teljes mértékben ugye kihagyják. És én nekem is van több olyan ismerősöm, akinek maga az orvosa ajánlotta azt, hogy hagyja el nem csak a vörös húsokat, hanem a fehér húsokat is, mert az ő szervezetének az nem tesz jót, és olyan tüneteket produkál, ami csak és kizárólag akkor jelentkezik, amikor húst eszik.
0: Ez is nagyon érdekes, hogy az első dolog, ugye, hogyha valaki beteg, azt mondják, hogy mit eszel, és akkor azon kell változtatni, amit beviszel táplálék, és ott mindig első helyen van a hús. Például, akit rákbetegséggel diagnosztizálnak, azonnal leállítják a húsról, akinek ízületi gyulladása van, köszvénye van, azonnal leállítják a húsról, vagy legalábbis a minimumra kell csökkenteni. Hogyha a régi időket nézzük, ott nem evett minden nap húst az ember, egy héten egyszer talán. Viszont akkor megfőztek mindent, és az ott nőtt föl velük az az állat, és volt annak valami, még akkor is, hogy a számomra vagy számunkra szívszaggató, de hogy annak volt egy szakralitása, hogy elköszöntek tőle akkor, amikor elvették az életét azért, hogy táplálék legyen annak a családnak, és minden részét felhasználták. Tehát nem volt ez a borzalmas pazarlás, ez a fajta olyan rendkívül és méltatlan kihasználás az állatoknak, mint most.
2: De nem arról, volt a mesterséges étkeztetés.
0: Pont az sem volt, és nem volt ez a hihetetlen mennyiségű pazarlás. Tehát, hogy ráadásul ugye most már azt is mondják, és de ezt te biztos, hogy jobban tudod, hogy szeretném, hogyha mesélni is erről, hogy akkor, amikor megesszük a húst, akkor megesszük ezeknek az állatoknak minden félelmét, azt a hormont, ami akkor termelődik, a pánik, a szomorúság, a rettegés, a félelem, az egész életükben, ahogy tartották őket, minden hatás, ami érte őket, arról nem beszélve, hogy milyen hormonokat viszünk be velük, és milyen antibiotikumokat viszünk be velük, amiket nyilván ők nem akartak volna maguknak, de a húsipar, mint az egyik legnagyobb, ugye, ami már a környezeti ártalmakkal kapcsolatban is nagyon sokszor megemlítették, hát ez ugye így dolgozik.
1: Pontosan, amikor én gyakorlatilag elindultam ezen az úton, akkor elkezdtem egy kutató munkát ezzel kapcsolatban. Tehát én úgy
0: hogy bírta a lelked?
1: Hát nem volt könnyű, de két típusú ember van. Van, aki egyáltalán nem bírja megnézni ezeket a videókat, meg nem bírja elolvasni azokat a könyveket, ahol ugye le van írva, hogy működik a húsipar. Meg van az a fajta, mint például én, engem valahol ez nem elszomorít egy részről, de másrészt meg arra inspirál, hogy tegyek valamit ennek a megváltoztatása érdekében. Tehát, hogy szerintem be kell nézni a függöny mögé, ez a könyvemben is egyébként leírtam, hogy azért kell mögé benézni, és azért nem szabad becsukni a szemünket, és azért nem szabad azt mondani, hogy jaj, ez szörnyű, és én erre nem nézek rá, mert csak akkor tudunk tenni ellene valamit, hogyha először szembenézünk az adott dologgal. Amit egyébként az előbb elmondtál, itt megnyitottál nagyon sok témát, erről én nyilván órákat tudnék beszélni, de inkább azt emelném ki főleg, hogy ami számomra a legmeglepőbb volt, amikor elkezdtem kutatni ez iránt, hogy én előtte még egyrészt ugye húsevőként azt gondoltam, hogy az, hogy arról beszélünk, hogy vegánság, azt se tudtam, mit jelent ez a szó. Tehát én azt hittem, hogy ez egy ilyen szinonimája a vegetáriánusnak. Aztán utána rájöttem, hogy ez nem az étkezésről szól, hanem ez egy életfilozófiai szemlélet, ami arról szól, hogy alapvetően az állatokkal bánjunk úgy, hogy ők is érző lények, és ne használjuk ki őket, különösen a gazdasági szempontok miatt. És az volt számomra meglepő, hogy ez a fajta gondolkodásmód, ez nem egy ilyen divatos dolog, ami most így úgy tűnik, hogy ilyen nagyon divatos, hanem ez évezredek óta ott van az emberiség történelmében. Tehát a világ legnagyobb gondolkodói az ókortól kezdve Platén, Szókratész, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Nikola Tesla, és még sorolhatnám, ők mind az életük egy szakaszában felszólaltak az állatok kizsákmányolása, illetve a húsfogyasztás ellen.
0: Hát arra nem beszél, hogy a Bibliában is említik, hogy eredendően nem ettek húst az emberek.
1: Pontosan. Meg ugye a 10 parancsolatban az van, hogy ne ölj. Uh-huh. Nem az van, hogy embert ne ölj, hanem általánosan ne ölj. A védikus irodalomban például ott is rengeteg olyan passzus van a Védákban, ami leírja, hogy a húsevés az mennyire káros, mind egészségügyi, mind pedig ugye spirituális szempontból.
0: Hát meg ott van a nem ártás elve, ugye? Az már ugyanaz, mint a 10 parancsolatban a ne ölj.
1: Igen, gyakorlatilag ugye minden Én azt gondolom, én azt szoktam mindig mondani, hogy hívő vagyok, de nem vagyok vallásos, és pontosan azért nem, mert hogy én azt látom, hogy minden vallás ugyanazt próbálja elmondani a saját nézőpontja, meg a saját szabályrendszere szerint, és az összes vallásban pontosan megjelenik a nem ártás elve, az, hogy nekünk embereknek gyakorlatilag ugye egy olyan felelősségünk van a más lényekkel kapcsolatban, akik velünk együtt élnek ezen a bolygón, és ebbe nyilván nem csak most az állatok, hanem az emberek is ugyanúgy beletartoznak, hogy ugye van ez a krisztusi aranyszabály, hogy bánjódj másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled is bánjanak. Ugyanez jelenik meg a keleti filozófiákban, keleti vallásokban, például a karma törvényeinél, hogy azt kapod vissza, amit te csinálsz másokkal. És hogy ez miért kellene, hogy ez csak emberekre vonatkozzon. Még az embereknél se tartjuk be ezeket, látjuk a világban, milyen dolgok történnek, de az állatokra meg miért ne vonatkozhatna ugyanez. És én abban hiszek egyébként, ennek tulajdonképpen az egyik legmélyebb gondolata, amiért megírtam ezt a könyvet, mert én abban hiszek, hogy ha az állatokkal elkezdenénk gyakorolni ezt a fajta gondolkodásmódot, akkor az javítaná az emberi kapcsolatainkat is.
0: Hiszen aki az állatot bántja, bocsánat, az, tehát hogyha most itt az állatkínzókra gondolunk, akkor az ugyanígy bántaná az embert is, csak tudja, hogy azért börtönbe csuknák. Szóval hogy ebben ez a csúnya. Én magam egyébként, ezen most nem leszek népszerű, amit mondok, én nem feltétlenül az embert tartom a teremtés koronájának. Zárójelbe zárva.
2: Jó, én nekem csak az jutott eszembe, hogy ez, hogy az állatokkal nem bánunk úgy, mint mondjuk embertársainkkal, és most vegyük azt, hogy tudjuk, hogy vannak szélsőségek, hogy ember emberrel hogyan bánik, de vegyünk egy alapértéket, hogy az állatokkal nem bánunk úgy, ez nem vezethető oda-vissza, hogy Darwin szerint mi vagyunk ugye a legmagasabb értékű lények a Földön, és mi ennek tulajdonítjuk be azt, hogy akkor mi az alattunk levőkkel allantasabban is bánhatunk?
1: Én azt gondolom erről, hogy az szerintem az elvitathatatlan, hogy az ember a legmagasabb rendű faj a Földön. Mert mi vagyunk egyrészt ugye a legintelligensebbek bizonyos szempontból, másrészt meg az együttműködési képességünk az, ami kiemel minket az állatvilágból.
2: Meg ugye mi tudunk tulajdonképpen egy felsőbbrendűen kommunikálni is egymással.
1: Meg szabad akarattal rendelkezünk.
2: Igen, akaratunk is van, igen.
1: Na, de pont ez a lényeg szerintem, hogy pont azért, mert hogy mi vagyunk a mondjuk így idézőjelesen a teremtés koronája.
0: Mi kaptuk a több lehetőséget.
1: Meg a legnagyobb felelősségünk is nekünk van. Tehát egy társadalomban is az uralkodó osztálynak, vagy egy uralkodónak, neki azáltal, hogy ő uralkodó, neki nem csak a hatalma nagyobb, hanem a felelőssége is. És az, hogy ő hogyan gyakorolja ezt a hatalmat, meg ezt a felelősséget. Tehát az, hogy mi vagyunk a teremtés koronája, az minket nem ment fel attól, hogy bánunk az alacsonyabb rendű élőlényekkel, hanem pontosan egy még nagyobb felelősséget helyez ránk azzal kapcsolatban, hogy hogyan bánunk velük. És ezáltal ítéltetünk meg, mint emberiség, hogy egy magasabb rendű faj, az mindig az alapján ítéltetik meg, hogy hogyan bánik az alacsonyabb rendűekkel.
2: Mennyiben játszik az közre, hogy a keleti kultúra az egyre inkább ugye beszivárog az európainak nevezett kultúrába. Ugye nagyon-nagyon élesen el lehet különíteni a nyugati kultúrát a keleti kultúrától. Nagyon sok mindenben különbözik, de ugye egyre inkább azt lehet látni, hogy a nyugati kultúrában nevelkedtek, vagy nevelkedettek, és a nyugati kultúrában élők közül egyre többen kacsingatnak ugye a keleti kultúra fele, és ugye a keleti kultúrában inkább megfogalmazódik az, hogy kevesebb állati eredetű élelmiszert fogyasszunk, vagy egyáltalán ne fogyasszunk állati eredeti élelmiszert.
1: Én azt látom, hogy a kelet, abszolút ez igaz, viszont hogy keletről is egyre többen kacsingatnak a nyugati kultúra felé. És én azt gondolom, hogy alapvetően egy poláris világban élünk, tehát ugye mindennek megvan az ellentétje, hideg, meleg, észak, dél,
2: stb. Yin-yang, igen.
1: És ugyanez igaz az emberiség kultúrájában is, hogy van egy nyugati kultúra, meg van egy keleti típusú kultúra. Az egyik az egy nagyon együttműködő, nagyon
2: befogadó
1: természettel összhangban élő. Igen. A másik pedig egy nagyon olyan, hogy a hatékonyságra megy rá. És valahol szerintem az hozná el az emberiségnek úgy az igazi fejlődését, hogy ezt a kettőt össze tudnánk illeszteni, hogy azáltal, hogy tehát nem elvetni a technikai vívmányokat, és nem azt mondani, hogy akkor most innentől kezdve menjünk vissza
2: kőkorszakba, igen.
1: Hanem megtalálni azt az egyensúlyt, ahol a technikai fejlődés és a természetközeliség egymást tudja segíteni és támogatni.
2: Voltak olyan könyvek, amelyekhez te aztán a kutatásod során, nem azt mondom, hogy most valóban kutatási jelleggel, hanem inkább egy picit így a szép irodalom fele is fordulva elkezdtél olvasni, vagy azokat vetted le a polcról?
1: Hát itt, amikor ez volt, akkor én kifejezetten bementem a könyvesboltba, és akkor az összes könyvet, ami magyarul megjelent ebben a témában, azt levettem a polcról. Magyarországon nem nagyon volt olyan könyv, ami erről a témáról szólt volna, ezért is írtam meg a könyvemet. Viszont külföldön elég jó
2: szakirodalmat lehet találni,
1: igen, tehát mindenféle témában, ugye azt a vegánságnak a témáját, ezt meg lehet közelíteni egészségügyi szempontból, etikai szempontból, fenntarthatósági szempontból, és mindegyik területről nagyon-nagyon jó irodalmakat lehet a mai napig is egyébként találni, amit már magyar nyelvre lefordítottak, de egyébként angol nyelven, Amerikában, Egyesült Királyságban, stb. Meg rengeteg könyv elérhető.
2: És ha nem a kutatással foglalkozol, akkor milyen könyveket szoktál olvasni?
1: Én nagyon szeretem az önfejlesztő irodalmat, az üzleti könyveket. Én jellemzően ezeket olvasom, meg spirituális irodalmat, illetve pszichológiát is néha.
2: A spirituális irodalom az egy kicsit összefügg, nem? A táplálkozási szokásokkal.
0: Igen, hát mit viszel be? Hát hiszen ugye nem csak a testünket tápláljuk, hanem a lelkünket is tápláljuk. Tehát a táplálkozás, mint olyan, hogyha csak arra gondolunk, ugye azt szoktuk mondani, hogy magyar ember evés közben nem beszél, de nem azért nem beszél, mert hallom-e, hogy csámcsog, vagy látom-e, hogy mit teszik, hanem azért, mert az, amit kimondasz, azzal megtöltöd az ételt, amit beviszel, és az elkezdi azt az információt benn dolgoztatni. Tehát, ha beszélgetünk az asztalnál, akkor csak jó dolgokról beszélgessünk.
1: Igen, vagy ne is beszélgessünk, hanem magára az étkezésre koncentráljunk, mint élményre, hogy gyakorlatilag van egy könyv, amit nagyon ajánlok mindenkinek, Will Tuttle, a Világ béke étrend című könyve. Ebben a könyvben, ez azt hiszem az első fejezetben már le van írva, hogy az egyik legintimebb tevékenység az maga az étkezés, hiszen magát az ételt beolvasztjuk a testünkbe, a szervezetünkbe. Ugye van az a mondás, hogy az vagy, amit megeszel, tehát hogy azok beépülnek. És ez egy szent cselekedet, hogyha most így kicsit ilyen magasabb szinten nézzük, ezért azt a tevékenységet, az étkezést, azt érdemes teljes tudatossággal csinálni. És az emberek szerintem alapvetően itt rontják el, hogy a legtöbben ugye görgetik a telefonjukat, vagy filmet néznek, vagy beszélgetnek, tehát nincs ott a figyelmük, amikor esznek.
2: Hát vagy gyors étterem, gyorsan eszünk valamit.
1: Arról ugye, nem is beszélve, igen.
2: Street foodok,
0: stb. Igen, menet közben.
2: Igen, tehát
0: az alvás meg az evés félre van dobva.
2: Igen, az étkezési kultúra, ami volt régen, hogy ugye összegyűlt a család, most vagy délben, vagy inkább este, amikor már ugye mindenki letette a munkalantját, és akkor körbeülték az asztalt, és akkor ott ettek, és beszélgettek, tehát arról, hogy mi történt velük, és hogy egyáltalán hogy érzik magukat, az a féle kultúra, vagy étkezési, vagy társasági kultúra, az szerintem az kiveszőben van most. Legalábbis a nyugati kultúrában igen.
1: Igen, abszolút. Tehát az magának az étkezésnek volt egyfajta
2: rituália,
1: egy ilyen emelkedett pillanat volt, és ez teljesen kiveszett. És ezért is van az, hogy ugye, hogyha az emberek nem tudatosak abban, hogy magát az étkezést tudatosan szemlék, mint egy tudatos cselekedet, akkor onnantól kezdve arra sem fognak odafigyelni, hogy mit esznek.
0: Az is nagyon érdekes különben, hogy az étkezésnek magának a szakralitása hogyan alakult az évtizedek során, és hogyan értelmezi ezt az új generáció, és hogyan mi, vagy mondjuk a mi nagyszüleink, vagy dédszüleink, tehát az, amikor valakit meghívok az asztalomhoz, az a legnagyobb kedvesség az otthonomba, az asztalomnál eszik velem. Az én főztömből. Mert akkor nem csak azt teszi meg, ami annak az ételnek az információja, meg annak az információja, amiről beszélgetünk, hanem megeszi azt a hangulatot is, most értsük jól a megeszi szót, amilyen hangulatban és amilyen gondolatokkal én azt az ételt elkészítettem. Ezért szokták azt is mondani, hogy dühösen ne főz. És egyébként, és mondom ezt most Ildikóra kacsintva, mert ő egy fantasztikus háziasszony, és mindig millió lekvárja és zöldségkrémje, és mindenféleje van, és azoknál például, amiket elteszünk távolabbi időre elfogyasztani, ott például különösen fontos, hogy ez például az én kertemben nőtt, hogy ezt szeretettel neveltem, hogy minden reggel megnéztem, hogy mennyit fejlődött a cukkinim, vagy az eper, igaz? És hogy milyen kedvem volt, milyen hangulatom volt, amikor kevertem a lekvárt, vagy ezt a zöldségkrémet. Ezek olyan érdekes, és közben annyira egyszerű és logikus dolgok.
2: Szerintem ez is ugyanaz az érzés, hogy akkor, amikor sokakat megkérdezünk, hogy mi a kedvenc ételük, akkor nem minden esetben, sőt az eseteknek a 80%-ában azt mondják, hogy az az X
0: mondjuk borsóleves,
2: amit a nagymamám főzött. Tehát, hogy addig visszamegy generációba, mert a nagymama az teljesen másképpen tálalta.
0: És hiába csinálom ugyanúgy, sose lesz olyan.
2: Igen.
0: Mert azt a nagyit csinálta.
2: Tehát ahhoz ugye egy teljesen más érzelmi szál jön hozzá, és egy más érzelmi kötődés fűződik, és egy más emléket őrzök azzal az étellel kapcsolatban, vagy ugyanezek az illatok, hogyha valami illatot megérez az ember, akkor ugye rögtön egy eseményt is hozzá tud kapcsolni. Ugye ezek is nagyon érdekes dolgok, de szerintem erről is lehetne még tényleg órákat beszélni. Oké.
1: Én még ide beszúrnék még egy olyan gondolatot csak gyorsan, hogy az is egy nagyon nagy érdekes felismerés volt nekem, hogy igazából nem tudatosan döntünk arról, hogy mit eszünk, mert amikor gyerekként ugye a szüleink elkezdtek minket táplálni, tehát amikor már nem anyatejet kellett
2: ennünk,
1: hanem szilárd ételt, akkor soha nem tudatosan hoztuk meg azt, hogy mit fogunk enni, hanem amivel az édesanyánk, édesapánk táplált minket, majd utána, amikor elmentünk az bölcsödébe, óvodába, iskolába, amit a menzán elénk raktak. Tehát ez úgy alakult ki gyakorlatilag egy táplálkozási szokás az emberekben, hogy erről nem hoztak tudatos döntést. És ha visszatérve például a húsfogyasztásra, hogy senki nem hozott arról tudatos döntést, hogy már pedig én húst akarok fogyasztani, mert az emberek nem azért kezdtek el húst enni, mert kitalálta valaki 2 évesen, hogy ő húst fog enni, hanem mert ezzel etették őket.
2: Ez tényleg egy érdekes megközelítés, mert valóban nem döntünk arról, igen, hogy mit eszünk.
0: Elfogadjuk
2: és az ízekről
0: azt,
2: sem döntünk, mert az is ugye az évek során alakul ki, hogy melyek azok az ízek, amelyeket szívesen fogyasztunk. Mi az, amire azt mondjuk, hogy Isten ments, soha nem fogom megenni. Tehát
0: egyedül az édes íz az, ami az anyatejből már megtanulódik, hogy ilyen nem túl szép magyar kifejezéssel éljek, tehát azért kötődünk az édes íz az egész életünkben, ezért van nagyon sok embernél például az, hogyha stresszes, akkor kell egy csoki.
2: Csoki.
0: Kell valami, nem csak a vércukorszint miatt, hanem mert az anyatej, ami az első kapcsolatunk, születésünk után a fizikai világban, az az édes íze az anyatejnek. Tök érdekes ez is.
1: Abszolút, és még egy gondolatot még ide beszúrnék, még mielőtt a hallgatók majd azt mondják, hogy de hát a húst az szükségünk már rá, és hogy azért
0: igen, mert ez itt óriási viták vannak, hogy a fogunk, és hogy az ősember is húst evett, egy tévedés egyébként. Tehát nagyon ritkán volt az ősembernek hús a tányérján, csak mondom.
1: Igen, igen.
0: Bogyók voltak meg ez az.
1: Akkor volt, amikor igen, a jégkorszak bejött, és muszáj volt levadászni a mamutot, meg stb. De pont erre akarom mondani példának, hogy, vannak olyan felnőtt emberek például, akik ezt a szüleik eleve úgy neveltek fel, hogy nem adtak nekik húst már gyerekkoruk óta.
0: Sokat támadják egyébként, lehet az Instagramon is követni vegán szülőket.
1: Igen, viszont vannak olyan 20 éves fiatal felnőttek például, akik azóta már felnőttek, és soha nem ettek húst, én is ismerek ilyet, és sportolnak, kimagasló eredményeket érnek el az iskolában. Most nem azt mondom, hogy
0: azért, jól alszanak, nem nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak, ugye?
1: De hogy ez arra vonatkozik, hogy ez egyszerűen, tehát hogy nincs szükség húsra, igen, és hogy ők sem 2 évesen, meg 3 évesen nem tudatosan döntötték el, hogy nem fognak húst enni, hanem azt tették, amit a szülők adtak.
0: Abban
1: nekik.
0: Nőttek bele.
1: Tehát, hogy bele lettünk programozva gyakorlatilag egy világba, és valahol szerintem az élete egy szakaszán mindenkinek fel kell tennie magának azt a kérdést, hogy amit eszek, az támogat-e engem, vagy nem támogat, és ezen szerintem el kell valamikor gondolkodni. És nem csak az étkezéssel kapcsolatban, hanem mindennel kapcsolatban, viszont ahogy te is ugye mondtad, hogy az alvás, az étkezés, és még néhány alapvető dolog, az az életünknek az alapvető pillére.
0: És mindegyik félre van téve, vagy minimumon ketyeg, tehát a légzésre például ugyanígy oda kell
1: figyelni, és nagyon
0: gyönyörűen
1: fontos,
0: megváltoztatná egy csomó mindent. Csaba, köszönjük szépen, hogy jöttél, köszönjük az ajándékkönyvet is, el fogjuk olvasni, úgyhogy azt javaslom, mindenki gondolja át a húsfogyasztást, vagy az elfogyasztott hús mennyiségét, onnan érdemes elindulni, és hogyha tehetjük, akkor meginvitálunk téged egy következő beszélgetésre is majd a közeljövőben, hogy erről beszélgessünk egy kicsit tovább.
1: Köszönöm szépen.
2: Mielőtt azért befejeznénk ezt a beszélgetést, azért megkérdeznélek téged, hogy kinek adnád tovább a stafétabotot.
1: Én arra gondoltam, hogy a Nagy Barnának adnám tovább, ő a kreatív vonalaknak az ügyvezetője, egy nagyon híres marketingügynökség, és ő nekem az olvasás, illetve könyvek szempontjából azért nagy példaképen, mert van olyan év, hogy ő több mint 100 könyvet olvas el, és ezt a 100 könyvet általában ki is szokta rakni mindig a közösségi oldalaira.
2: Okay.
0: Köszönjük szépen, hogy jöttél.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: A mai epizód vendége volt Péntek Csaba, a Hamburgered ára című könyv szerzője és a Vegán Üzleti Kör alapítója.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
5: Manna FM.
4: FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A hazai szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsítik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
4: Feels like yesterday. You and I, we were walking around New York City, hand in hand. Man, it was so pretty that day. Standing on the corner in your favorite dress. I was trying to take

0: kapcsolatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem, ma sincs ez másként. És a témánk pedig a gyerekvállalás, a gyerekvállalástól való félelem, mi állhat ennek a hátterében. Szervusz Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Gabi!
1: No, hát ez egy olyan témakör, ami azt gondolom, hogy én azt látom, hogy főleg az ilyen mi korosztályunkat, ez a 40-es korosztályt nagyon keményen érinti. De nem csak azt, hanem ugye akár már a fiatalabbakat is, amikor elkezdi, amikor egyáltalán belép abba a, nem is tudom, abba a korba, vagy egyáltalán mentálisan elkezd azon gondolkodni, hogy itt lenne a gyerekvállalás ideje, de miért is nem akarok, és akkor jönnek a különböző magyarázatok. Te ezt egyébként hogy látod, bocsáss meg, melyik korosztály az, amit leginkább érint ez a kérdés?
2: Hogyha most a gyerekvállalástól való félelemnek a lelki hátteréről beszélünk, uh-huh. akkor megjelenik akár a 20 éves évek végén is már, de mindenképpen akkor, amikor a pár először kezd el beszélgetni arról, hogy ők vállaljanak egy gyereket. És az a baj, hogy nagyon sokszor ez a kommunikáció, ez akkor történik már meg, amikor már egy jó ideje együtt vannak, és közös életre készülnek, és alapvető kérdésekben nem történik meg közöttük konszenzus. Például nem beszélgetnek anyagi kérdésekről, az is egy tabu téma, sokszor sokkal inkább tabu téma az anyagiak, mint a szex, de például a gyerekvállaláshoz való viszonyulás is egy tabu téma, és nagyon sokszor megtörténik az, hogy olyan lelki gubancok, olyan lelki elakadások és olyan traumák állnak a háttérben, egyik vagy másik félnek a lelki hátterében, amely igencsak nehezíti a gyerekvállaláshoz való viszonyulást, vagy egyáltalán az arról való kommunikációt, és erről azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon-nagyon fontos tehát az elköteleződésünk előtti időszakban már beszélgetni.
1: Na de ezek a félelmek, amik mondjuk akár lehetnek, akár a férfiban, nyilván akár a nőben, ezek minden esetben felszínen vannak, tudatosak? Mert ugye, ha nem is tudom igazából, hogy miért félek, vagy mi az, hogy megmagyarázom mindenféle más okkal, indokkal, akkor nem is tudok miről beszélni, mert akkor ez egy eltemetett, egy eldugott félelem, úgymond.
2: Nem, de mindenképpen megjelenik egy tudattalan hárítás, és én nem értem meg, hogy a másik miért hárítja ezt a témát, miért nem akar erről beszélgetni, folyamatosan halogat, majd, nem állok még rá készen, később hozakodjunk elő ezzel a témával, szilárduljunk meg egzisztenciálisan, ugye nagyon sokszor ez az indok jelenik meg, ami persze tehát nagyon-nagyon fontos természetesen, mert ez is nagyon fontos, hogy elérjenek egy olyan egzisztenciális szintet, hogy biztonsággal vállaljanak gyereket, de sokszor megjelenik egy tudattalan hárítás. És ezek a lelki okok általában akkor kerülnek felszínre, amikor megkezdődik, tehát megérkezik tulajdonképpen az állapot, hogy ők látszólag készen állnak a gyerekvállalásra, el is kezdenek azon dolgozni, de valamiképpen nem érkezik meg az a gyermek, nem történik meg a teherbeesés. Uh-huh. És ilyenkor kell a fizikai okokon túl, ugye ránézni a lelki hátterére, például a perinatális tanácsadás keretében, tehát az, amikor van egy olyan hosszabb ideig tartó időszak, mondjuk egy másfél évig tartó időszak, amikor nem érkezik meg a gyermek spontán, a perinatális tanácsadásokon nagyon sokszor fény derül ezekre a lelki okokra, főleg a nőnél, akinek elsősorban az anyával való kapcsolatát vizsgáljuk, tehát a saját édesanyjával való kapcsolatát, az anyasághoz való viszonyulását. Nagyon sokszor megjelenik a lelki okok hátterében a parentifikációnak a jelensége, amiről nagyon sokszor beszélgetünk, tehát egyfajta szerepcsere alakult ki már jó régen szülő-gyerek között. Azt érzi, hogy neki folyton tehát neki kell gondoskodnia, neki kell ott lenni, hogyan lehetne gyerekem, amikor nekem anyám a gyerekem, nekem a testvérem a gyerekem, nagyon sokszor megjelenik egyébként valakinek a testvérével ugyanez az érzés.
1: De ebben az az érdekes, hogy ez igazából az egyén maga teszi, nem? Tehát, hogy az ő gondolatai, az ő hozzáállása a dologhoz, és ez nyilván, hogyha hosszú éveken keresztül ezt csinálja, akkor egy idő után ez annyira sajátja lesz, hogy nem is tudja helyettesíteni.
2: Nem, mert olyan mélyen ülő belső hiedelem lesz, egy olyan belső parancs, amitől gyakorlatilag lehetetlen megszabadulnia csak terápiás beszélgetések során, vagy nagyon sokszor terápiás beszélgetések során, ha erre valaki egyedül nem döbben rá. Már egészen kicsi korban, kamaszkorban elindul például függőségben szenvedő szülőknél, hogy vigyázni kell a szüleire, neki kell az édesanyját mondjuk addiktológiára, elvonóra, terápiába vinni, a testvéréről neki kell gondoskodni, mert a szülők önmagukkal vannak elfoglalva, egy romboló, destruktív kapcsolatban élnek, tehát tulajdonképpen mindenképpen egy figyelem hiányból fakad a parentifikáció, és azt tanulja meg az egyén, hogy ő nem számít, ő nem fontos, neki mindig másokat kell önmaga elé helyezni.
1: Most az a mondat jutott eszembe, hogy a gondolataink nem mi vagyunk, azt hiszem valaki, most nem tudom pontosan ez kinek a mondata, de hogy nem az enyém, ez a lényeg, de hogy ezt olvastam, és ez hatalmas nagy igazság, ezt először is ezt el kell úgymond hinnünk, vagy ilyen hozzáállással kell indítanunk szerintem, de most egy picit látom, hogy válaszolni akartál, de hozunk zenét gyorsan, de ezen után innen fogjuk folytatni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem. Témánk pedig a gyerekvállalástól való félelem hátterében mi állhat. Kicsit furcsán fogalmazom meg, de ez a témánk, ugye arról beszélgettünk, hogy nem csak az idősebb korosztályt, akik ugye 30-40, most nyilván nem idősebbek a 30-ak, de ahhoz képest, hogy mondjuk 20 évesen szültek régen ugye gyereket, most már azért ez kitolódott, és egyre később jön meg a baba, a születés, és azt gondolná az ember, hogy őket érinti leginkább ez a gyerekvállalástól való félelem, mert hogy azért nem lett eddig sem, mert nagyon félt mondjuk akár a gyerekvállalás. Ugye erről beszélgettünk ebben az órában. Bologattál egy picikét, illetve ráztad a fejed, nem tudom, mit szerettél volna mondani.
2: Hát tulajdonképpen azzal kezdeném ezt az egész lelki háttér feltárásról való beszélgetést, hogy a maga a párkapcsolat, maga a kötelék, az folyamatosan fejlődik és változik, és abban életkrízisek vannak jelen. Uh-huh. És a gyermek érkezése is lehet életkrízis. De nagyon, nagyon furcsa ezt itt kimondani, vagy erre így ránézni, hogy a gyereket, a gyermek érkezését egy életkrízisként fogjuk fel, de muszáj erre úgy ránézni, hogy egy természetes krízis folyamatnak az egyik része a gyermek érkezése. Természetes krízis folyamat lehet még például egy költözés, de lehet egy munkahely elvesztése, egy szeretünk elvesztése, egy félrelépés, ami nem azt mondom, hogy természetes, de megtörténik 30-35-50 év alatt egy házasságban, hogy valaki kifelé fordul a kapcsolatból ilyen-olyan okok miatt, és ez is megjelenik egy életkrízisként, amelyet meg kell küzdenünk. Tehát van egy hullámzó dinamikája minden párkapcsolatnak, és hogyha ezeket a természetes krízis folyamatokat nem tudjuk jól kezelni, akkor ezek ott maradnak érzelmi falként közöttünk. Például, ha nem tudunk jól beszélgetni a gyermekvállaláshoz való viszonyulásunkról, ha ezeket a lelki okokat önmagunkban nem akarjuk feltárni, egyébként se szeretünk a lelkünk mélyére ásni, mert zárt, gátolt személyiségek vagyunk, akkor ezek ott maradnak érzelmi falként, és egyszerűen csak azt veszük észre, hogy lepereg az élet. És nem beszéltük át ezeket a krízis folyamattal járó érzéseinket, és még egyszer mondom, ezek természetes krízis folyamatok, amelyeknek le kell játszódnia egy párkapcsolati lét során. Uh-huh. Ezáltal fejlődik a személyiség, ezáltal fejlődik a párkapcsolat. És visszatérve, tehát a gyermek érkezése is egy életkrízis, egyáltalán nem akar tőlünk elvenni semmit a gyermek, tehát nagyon sokszor így fogalmaznak, hogy a gyerek az biztos, hogy elvesz tőlünk dolgokat, inkább hozzáadja, tehát ilyen egy csodálatos szerep gazdagodást ad a gyermek ajándékba, és ezek, tehát nem az a cél, hogy mindig ebben az idilli szerelem vagy társszerelem szerelem állapotában lebegjünk, hanem hogy minden életkrízisben megtaláljuk egymáshoz a visszautat, és akkor majd rá fogunk térni itt mindjárt a egyéb lelki okokra.
1: Még egy picit itt maradva, hogy azt mondod, hogy ugye azt hiszik többen, vagy azt hiszük, hogy elvesz tőlünk a gyerek, hogy nyilván akkor veszel, ha mi odaadunk. Tehát, hogy ha mi hozzáállásunk az, tehát nyilván ad, tehát egy szülő mindenképpen ad egy gyereknek, tehát hogy ez nem kérdés. De hogy maga az, hogy én hogy gondolok erre, és hogy megint itt tartunk, hogy a gondolataink mennyire határozzák meg ugye az életünket, hogy ha én erre úgy gondolok, hogy nem a gyerekemnek nem adom, hanem elveszi tőlem a gyerekem, akkor az már teljesen más úton indít el bennünket, nem?
2: Igen, vagy egyikünk érezheti azt, hogy elveszi a gyerek tőlünk a másikat. Uh-huh. Ugye, hogyha most egy érzelmileg éretlen férfiról beszélünk, aki úgy működik, aki úgy éli az életét, hogy a szerelmének ő az első és az egyetlen. És most képzeljünk el egy olyan párkapcsolatot, ahol van mondjuk egy önfeláldozó nő, aki szolgálatkész, áldozatkész, kiszolgálja azt a férfit. Őróla szól az élet, arról a férfiról, az ő igényei, szükségletei vannak előtérbe helyezve, van is neki egy feljogosítottsága például, hogy ő ezt el is várja, és képzeljük el, hogy ebben a dinamikában, egy kapcsolati dinamikában egyszer csak megjelenik egy gyermek, és a gyerek felé fordul akkor az anya, mert ez az életrendje. Tehát el fog fordulni attól a férfitől, és mondjuk egy érzelmileg éretlen, vagy egyéb személyiség deformitással rendelkező fél ezt nem fogja jól kezelni, hanem ő akkor ott egy ilyen, egyszer csak kívülálló lesz, az anyuka fog a babával, a gyerekkel ott egy egységet alkotni, ő próbálja mondjuk a kapcsolódási pontot megtalálni a anya és a gyerek rendszerében, de nem fogja tudni, tehát lesz egy tulajdonképpen egy kívülállóság érzése, ugyanakkor azt érzi, hogy elveszít az ő feleségének, vagy az ő szerelmének a szeretetét, vagy a kizárólagos gondoskodását. Tehát mondjuk egy érzelmileg érett férfi valóban úgy gondolkodik, hogy szerelmének ő az első és az egyetlen, és a gyermek érkezésével is ez így marad, hogy szerelmének továbbra is ő lesz az első és az egyetlen. Most nagyon sokszor ez megtörténik egyébként, hogy az anya feszül rá, vagy fókuszál rá túlságosan az anya szerepre. Tehát itt mindenképpen azért arra buzdítjuk a párokat, hogy igyekezzenek a visszautat időben megtalálni a férfinő kapcsolatban. Tehát megérkezik a gyermek, rendben, felé fordulunk, odaadással vagyunk felé, önfeláldozóan ott vagyok a kisbabámmal, de egy idő után muszáj, hogy elkezdjek azon gondolkodni, hogy hogyan találjam meg a társam felé a visszautat, hogy a férfinő minőségünkbe is vissza tudjunk térni.
1: Igen. Na most újra hozunk zenét, jönnek legfrissebb hírek, ezt követően innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: vírustól való félelem mögött milyen lelki háttere lehet. Elég sok mindenről szó esett, ugye már így az előző percekben itt a hírek és a zene előtt. Beszélgetésünk természetesen visszahallgatható lesz, ez fontos elmondani, aki most nem tudott volna minket esetleg hallgatni a 9 órától, akkor ez vissza tudja hallgatni, felkerül az oldalunkra, Spotify, iTunes, SoundCloud, van egy ingyenesen letölthető applikációnk, ott is lehet egyébként hallgatni, illetve Eszter is meg szokta osztani a különböző felületein, úgyhogy mindenhol elérhető lesz, nem kell félni attól, hogy lemaradt valaki, és nem tudja meg a jó kis információkat, illetve a segítséget és a tanácsokat. No, most rátérnénk arra, ahogy azt már így említetted is az előző blogban, hogy mi minden állhat még a gyerekvállalástól való félelem mögött, azon túl, hogy esetleg milyen, akár mert családi mintákat hoztunk például, ugye?
1: Családi minták nagyon fontosak, itt említettük visszatérve egy kicsit a parentifikációnak a jelenségét, hogy mennyire nagyon nehéz úgy egy gyerekre gondolni, hogy közben az a belső parancsom van, hogy én az anyám anyja vagyok, én a testvérem anyja vagyok, nekem őt kell is tápolnom, őt kell terelgetnem, és elviszi az életenergiát, mélyen ülő belső hiedelem, hogy én ezt nem tehetem meg sem tudok érkezni nagyon sokszor a felnőtt párkapcsolatomba, az ilyen hiedelmeimmel. Tehát itt említhettük akkor a kapcsolati zavarainkat valamelyik szülővel, töréseket, traumákat. Itt van a szabadság elvesztésétől való félelem is, amikor már kialakul egy nagyon kényelmes életünk, egy jól bejáratott kényelmes életünk, és nem akarjuk ezt kockáztatni. Szólhat akkor így ebből fakadóan az érzelmi érettségnek a hiányáról, a felnőtt felelősségvállalás hiányáról, amikor saját magamat úgy definiálom, hogy én még valakinek a gyereke vagyok. Uh-huh. Tehát nem tudok saját magamra felnőttként gondolni. Függőségi viszonyban vagyok a szüleimtől, érzelmi és anyagi függésben. Az érzelmi függés az azt jelenti, hogy még mindig megmondják nekem, hogy mit csináljak, hogyan tegyek, hogyan éljek. Anyagi függő észre sem veszem azt, hogy havonta utalják nekem azokat az összegeket, és nem tudok nemet mondani, mert van egy ambivalens érzés, egyrészt felnőtt akarok lenni, és szeretném már a felnőtt felelősségvállalást megtapasztalni, másszor meg egy rendkívül komfortos állapot, amiben mondjuk a szülei még beleraknak. Tehát nagyon fontos ez a gondolat is, hogy valakinek még a gyerekeként definiálom magam, és nem tudom magam erről leválasztani, erről az érzelmi és anyagi függőségről. Ez egy saját magamat nem tudom felnőtt én állapotban megtalálni.
0: Ez azért egy érdekes dolog, az anyagi függőséget egy picit leválasztva, hogy mai világban ezzel kapcsolatosan azért nekem van egy kis ilyen kettős érzetem, hogy annyira nehéz tényleg, hogy az ember meg tudjon állni a saját lábán és el tudja tartani a saját családját, hogy ha mondjuk a szülő részéről érkezik valami segítség, akkor ez nyilván sok esetben nagyon-nagyon jól jön. Most az a kérdés, hogy minden esetben tartozik hozzá egy ilyen érzelmi kötődés is, vagy fő inkább, tehát van azért a másik eset is. Amikor tudok, tényleg egy segítségként fogadom, és akkor úgy vagyok vele, hogy majd, ha én is megtehetem, akkor ezt vissza fogom adni a szüleimnek, vagy ez általában együtt jár azzal, hogy én még kisgyerek vagyok, engem a szüleim tartsanak el?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen itt a szülőnek óriási szerepe van, hogy ő itt ezt hogyan definiálja ezt a dinamikát, mert hogyha segít, és ezt úgy értelmezi, hogy igen, most nekem arra szükségem lesz arra az összegre, és amikor majd rendelkezem én is azokkal az erőforrásokkal, akkor majd azt visszaadom. Ez így rendben van, de hogyha ebből fakadóan kialakul egy érzelmi függés, mert tudom, hogy le vagyok kötelezve nekik, és mondjuk ezt még a szüleim még fel is hánytorgatják, hogy akkor jó voltam például, amikor ezt adtam neked, ezt az összeget, és most meg nem tudsz itt maradni ebédelni? Például, vagy már felpattansz a karácsonyi vacsorától, meg mi az, hogy neked privát örömet hozó tevékenységed van, vagy párkapcsolatod van. Tehát, hogy van egy ilyen érzelmi függésben való tartás ezáltal. Az anyagi függőség esetén nehezebb nemet mondani a szüleinknek, valljuk be.
0: Igen.
1: Tehát nehezebb azt mondani, hogy most akkor köszönöm szépen a vendéglátást, én megyek, mert engem vár a szerelmem, akirevel közös életre készülök.
0: Hát a nehéz, de ugyanakkor meg ez lehet egyszerű is, hogyha te tényleg itt megint a folyamatosan visszatérve hozzáállásunk a legfontosabb, és akkor itt azt is hozzáteszem, hogy nem csak

0: csak a gyerek hozzáállása, hanem ugyanúgy a szülőjé is, legyen az akárhány éves.
1: Így van, hogyne. Tehát itt kell egy kölcsönös megértés, annak a tudomásul vétele, hogy felnőtt az a gyerek, nem kell már. Ezek a szülők egyébként nagyon sokszor, akik ilyen érzelmi függésben tartják a gyerekeiket, nagyon sokszor egymással nincsenek rendben. Tehát az ő párkapcsolatuk nincsen rendben, és a felnőtt életüknek az életét élik a sajátjukként. Ezek ők a helikopter szülők, ugye adtak nekik egy ilyen nagyon találó nevet, és ezek a helikopter szülők gyakorlatilag egyetlen életfeladatként a gyerekük, felnőtt gyerekük gondozását definiálják vagy tartják. Ez az érzelmi függés, amiben nagyon-nagyon nehéz annak a felnőtt gyereknek nemet mondani, vagy mondjuk annak a 40-es éveiben járó felnőtt férfinak azt mondani, hogy most már elköteleződöm, mert ott van, ott dobol a fejében, hogy mi lesz a szüleimmel. Nekem mondjuk anyukámmal kell menni nyaralni, vagy meg kell hallgatnom anyukámat, hogy neki milyen lelki problémái vannak, vagy éppen mit él meg az apámmal. És azt rám terheli. És nem tudom azt mondani, hogy drága édesanyám, ez itt nem az én dolgom, hanem ti ezt itt beszéljétek meg egymással. Tehát ez is nehezíti, ez is itt van a lelki okoknak a hátterében, hogy valaki a saját felnőtt életében nem tud megérkezni, és mivel nem tud megérkezni, nem tud elköteleződni, és mivel nem tud elköteleződni, nem tud felnőtté válni, tehát saját felnőtt identitását megtalálni.
0: És nyilván mindaddig, amíg ebben van benne, addig az se jut eszébe, hogy miért nem jön össze a gyerek. Lehet, hogy ez lett az oka, nyilván ez sem jut eszébe, tehát ezért fontos ilyenkor, azt gondolom, a terapeuta. De most muszáj újra megállnunk egy percre, hozzuk az életöröm zenét, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Action. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem. Témánk: vajon mi állhat a gyerekvállalástól való félelem mögött? Milyen lelki okok lehetnek? Hát itt azért jó néhány dologról beszéltünk, és nagyon-nagyon érdekes, hogy azt gondolom, hogy ezeket, mint ahogy meg is fogalmaztuk ugye itt az előző blokk végén, hogy egyszerűen az ember nem látja, tehát ha benne van egy ilyen helyzetben, hogy akár még mindig a anyuka kisfia vagy kislánya, holott már 40 éves, vagy éppen ő az anyukájának az anyukája, ugye ment, tehát hogy elméleti szinten, mert nyilván csak ő gondolja így feltételezhetően, hogy erre nem tudunk ránézni, hogy ez lehet az egyik oka annak, hogy én meg nem tudok az életben akár, és most legyen most a gyerekvállalás a téma, de egy csomó más mindenben érvényesülni, akár ugye a mondjuk ez is ide tartozik, hogy a párkapcsolatomat úgy kialakítani, hogy az jó legyen nekem. Szóval, hogy és rengeteg ilyen ember van, rengeteg. De muszáj beszélnünk a nő szorongásáról is, a női szorongásról ebben a témában.
2: Sokszor beszélgetünk a kommunikációról, az érzelmi kommunikációról, annak a hiányáról. Tehát, hogyha van egy a kapcsolattal összefüggésben egy rejtett elégedetlenség, amit nem tudok elmondani megfelelően a másiknak, nem tudom elétárni, ez a rejtett elégedetlenség, ez lehet az, hogy ő nem megbízható például, tehát most a nőről beszélek, hogy nem megbízható az a férfi, és a nő azt érzi, hogy azzal a férfival nincsen biztonságban, az a férfi nem vállal felelősséget a gyermekedet, mondjuk nem tud leválni a szüleiről, függőségektől szenved, nem fogadja be a visszajelzéseket, egész egyszerűen nem tud mit kezdeni azzal, hogyha nőként én neki bizonyos dolgokat visszajelzek, hogy mire van szükségem, tehát amikor én az egyéni igényeimet, szükségleteimet ki akarom fejezni felé, és van egy olyan rejtett elégedetlenség, amiben látszólag elketyeg az a kapcsolat, mert szabadidőt partnerek vagyunk, jól el vagyunk, időt töltünk egymással, látszólag haladunk, fejlődünk, úton vagyunk, egzisztenciálisan is növekszünk, de valójában ez a rejtett elégedetlenség, hogy én nem tudok bízni abban a férfiban, és mondjuk nekem kell nőként mindig erősnek lennem, én vagyok a mindent kézben tartó, mert mondjuk az a férfi nem vállal felelősséget, mindig elfelej dolgokat, nem tartja be a határidőket, én vagyok a gyakorlatilag az erő ott abban a kapcsolatban, akkor nem fogom tudni megengedni magamnak, egész egyszerűen közel se tudom engedni magamhoz azt a kiszolgáltatottság érzést, hogy teherbe essek. Mert a terhesség egy kiszolgáltatott állapot, valami, amit nem tudok kontrollálni. Valami, amit nem látok előre.
1: Olyan érdekes, bocsássak, hogy ezt így fogalmaz, mert ez annyira nagy igazság.
2: Igen.
1: És mi pont az ellenkezőjét akarjuk folyton bebeszélni irányítani akarjuk.
2: Igen. Hát főleg akkor, ha egy olyan kapcsolatban élünk, ahol mondjuk a férfi nem nyújt támaszt.
1: Igen.
2: Tehát azért a terhesség egy tényleg valóban egy olyan állapot, amit nem tudok irányítani, van egy kitettségérzésem, egy kiszolgáltatottságérzésem, és maga a gyerekszülés is egy olyan, most gondoljunk csak bele, hogyha császármetszéssel hozom világra azt a babát, és utána nem tudok felkelni, és rá vagyok utalva a másikra. Ezt sem tudom képzelni, hogy ő vajon hogyan fog tudni rólam akkor gondoskodni. Tehát megnövekszik az a támaszkereső, megérkezik ugye az a folytonos támaszkereső érzés bennem, megnő a támaszigényem, és ez egy természetes dolog, hogy megnő a támaszigényem, de ha ő nem tud ezt nekem megadni, akkor én ezt hárítani fogom, hogy na biztos, hogy ezt én nem akarom. Nem akarok olyan állapotot, hogy én ne tudjak irányítani dolgokat.
1: Hát, ha ő ezt nem tudja megadni, akkor ez alakulhat ki a nőben?
2: Igen.
1: Hogy nem is akarom? Tehát, hogy én ezt nem...
2: Nem, hárítom. Tehát, hogy van egy olyan hárítás, egy tudattalan hárítás, amiben benne van, hogy ezt nem engedem közel magamhoz. Maga a terhesség gondolatot, sem azt, hogy gyerekszülés utáni állapot. Aha. Mert mi van, hogyha mondjuk megszületik az a baba, és nekem még mindig azzal kell foglalkoznom, hogy mondjuk a párom bemente a munkahelyére dolgozni. Vagy mondjuk befizette a csekkjeinket. Vagy tehát, hogy bízhatom-e benne is. Ezek az érzések azért ott vannak, hogy nem engedem közel magamhoz ezt az érzést, hogy anyává váljak.
1: Talán ezért is van az, hogy vagy ha ilyen 20 évesen még összekerül egy pár, és hirtelen jön a gyerek, akkor ezek talán nem merülnek fel annyira, hanem ha már később, tehát ha ez az idő kitolódik, akkor ott már nyilván ott egyre több gondolat, egyre több félelem, egyre több, ezért jó, az nem véletlenül volt az a régi időkben, nem volt minden túlgondolva, volt egy bizonyos kor, amíg igenis szüljön egy nő. Azon túl, hogy nyilván testileg is akkor a legalkalmasabb rá, de hogy effektíve csomó minden más szempontból is.
2: Csak utána a gyerekkel együtt jönnek elő ezek a problémák, tehát ez a különbség. Akkor már a gyerek megvan, de a probléma az ugyanúgy felüti a fejét. És akkor van az, amit az előbb mondtam, ugye, hogy a gyerek az anyával fog alkotni egy egységet inkább, és az apa pedig egy kívülálló személy lesz, és nem fog tudni ebben a rendszerben kapcsolódási pontot találni. A nő azt tehát nem fogja beengedni abba a rendszerbe az apát, mert ő irányított.
1: Egyszer nagyon jó lenne, ha ezt is behoznánk témának, ezt a dolgot, hogy nő, amikor már megszületik a gyerek, vagy megszületnek ugye akár több gyerek is, és mondjuk történik egy válás, hogy miért gondoljuk azt, hogy csak a nő, csak az anyához kell a gyerekeknek tartozni, hogy ugyanúgy szükség van az apára és a férfira. Ezt is érdemes lenne.
2: Különben apasebeket fogunk elszenvedni, ahogyan ezt mostanában így ezt a kifejezést szoktuk használni, és igen, tehát még csak egy záró gondolat, hogy a férfi számára is nagyon fontos, tehát rendkívül fontos, hogy legyen egy olyan apakép, ugye amihez ő viszonyíthat. Ha nincsen, a nincshez nem lehet, a nincsből nem lehet táplálkozni, a nincshez nincs mit viszonyítani. Vagy ha egy olyan konfliktusokkal, veszekedésekkel terhelt családban nő fel mindkét fél, ahol a kapcsolati kép torz, ahol az sérült, az a kapcsolati kép, akkor ők inkább létre fognak hozni egy ilyen két ilyen árva gyerekként, mondjuk egy olyan szövetséget, amiben idézőjelben árva gyerekként, amiben ők biztonságban vannak, de nem születik gyerekük, mert azt érzik, hogy ők nem szánhatják ezt a sorsot a gyerekeiknek. Ugye ez is egy téves hiedelem, mert azért ezeket a mintákat mindannyian meg tudjuk törni.
1: És mintánk mindannyiunknak van, rossz beidegző, rossz gondolatok, egy picit figyeljünk, legyünk tudatosabbak minden területen, itt meg főként, hiszen ez, ha minden jól megy, akkor ugye egyrészt egy élethosszig tartó folyamat, mondjuk egy házasság, benne a gyerekek, szóval, hogy ezt nem lehet, azt gondolom, tudattalanul is hagyni, jó, majd valahogy felcseperedik. Régen volt, hogy így gondolkodtak, mai világban sajnos, ezt nem tehetjük meg, teljesen más életet élünk, és mások a viszonyok.
2: Ha a felek biztonságban érzik magukat a kapcsolatukban, van egy jó kommunikációjuk, ha meg tudnak egyéb kríziseket is harcolni, hogyha fel tudják a saját lelki sérüléseiket, sebződéseiket tárni, azokat meg tudják beszélni, akkor spontán megérkezik a gyermek utáni vágy és a gyermek is.
1: Ezt nagyon szépen köszönöm neked.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakember volt a vendégem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Sziasztok, Mezőmisi vagyok, a Magna Cum Laude zenekarból.
0: Élet, öröm, zene. 98.6 Manna

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NéBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre.
0: Időjárás.
1: Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: A Családi Manna utazási rovatát hallják, ahol itt van velem a stúdióban Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező. Ahogyan ezt ígértük, ugye múlt héten, amikor Észak-Marokkóról beszélgettünk, azt úgy zártuk a műsort, hogy visszatér Szilvi hozzánk ide a stúdióba, hiszen Indiáról fogunk beszélni a mai napon. Többször is volt Szilvi Indiába, és most, hogyha mondhatom, egy kicsit irigy vagyok. Nekem az egyik álomdesztinációm. Szervusz, Szilvi, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szervusz.
1: Tényleg annyira szeretnék eljutni, de ezt már így szerintem, aki engem ismer, mindenki tudja, hogy én ilyen India fan vagyok, szép magyar kifejezéssel élve. Avval együtt, hogy soha nem voltam, csak az, amiket lát az ember, amiket olvas róla, egy annyira elvarázsoló kultúra, hogy egyszerűen nem lehet nem akarni oda menni, ezt így tudom megfogalmazni. De hogy legyen valami kiindulása ennek a mai beszélgetésünknek, miért érdemes egyáltalán Indiát úti célnak választani?
2: Hát ez nem kérdés szerintem, ahogy mondtam. Gondolj el, hogyha ilyen kisugárzása van idáig, akkor milyen, amikor ott vagy?
1: Tehát, ha megér... Ezt fel se tudom fogni, én ott sokkot kapnék szerintem.
2: Ez biztos, hogy így van, egy ilyen kultúrsokkot. Van egy ilyen, több helyszínre mondják, tehát több országra mondják, hogy van egy ilyen beszippantó hatása. Igen. Kit ez, kit az a kultúra vonz. India az olyan, hogy odamész, kijössz a reptéről, és mintha 20 éve ott lennél. Tehát tényleg komolyan mondom, hogy van egy ilyen varázslatos hatás, hogy mintha mindig is ott lettél volna.
1: Milyen otthonosság érzete van az embernek?
2: Nem
1: vagy
2: tudom, ilyen spirituális valahogy. És főleg, hogyha az első ilyen látnivalókat megnézed. Uh-huh. És ugye én, ahogy szoktam mondani, hogy átjön a falakból, kisugárzik, tényleg valóban, aki ugye érzékenyebb is erre, főleg mi nők, igen, különösen, vagy az ilyen kulturális dolgokra, hát India ebben nagyon-nagyon erős, tehát az első ilyen meglátogatott helyszíneknél be fog szippantani, tehát ott fejbe ver, és örökké a hatás.
1: És ott akarsz maradni, vagy azért annyira
2: igen,
1: nem.
2: Igen, vagy minél többet látni, igen, mindenféleképpen, tehát ha pedig ennyire vonz, akkor ki kell menni. És meg kell, igen, tapasztalni.
1: Igen, ott valami vár engem, hát majd kiderül, hogy mi. Bízom benne, hogy előbb vagy utóbb kijutok. No, de hogyha, melyik a legnépszerűbb indiai útvonalak, amit mondjuk először látogató turistának érdemes megnézni, vagy nem szabad kihagyni, vagy be kell járnia?
2: Hát mindenféleképpen ajánlják az úgynevezett arany háromszöget. Tehát az arany háromszög városai, Delhi, Agra, Jaipur, viszonylag kis távolságon belül, ami ugye autóval elérhető, annyi látványosságot kínál, a hindu építészet, a mogul építészetnek a remekei, hogy egész egyszerűen tényleg muszáj megnézni. Magában Delhiben is rengeteg látnivalónk van. Vegyük csak például a Vörös Erődöt, az India Gate-et, a Humayun szombat, nekem Humayun császárnak a sírhelye, az is egy ilyen hatalmas kertben, egy egzotikus kertben, egy óriási építmény, vörös homokkő építmény, ami annyira jellemző Indiára, ugye a vörös homokkőnek a használata, és a moguloknak a stílusa, tehát ez az egyfajta iszlám építészet, ezekkel az anyagokkal, tehát ez valami annyira indiás, annyira jellemző, ez például ilyen, a Vörös Erőd is ilyen, úgyhogy vagy például a Kutub Minárt, ha megnézzük, ez egy minaret, a világ legnagyobb minaretje van Delhiben, hát az valami elképesztő nagyságú, tehát az ember, mint az égben nem is lenne vége, tehát nem egy egyszerű, ugye, ami egy mecsetnek a egy-egy minaretje, hanem önmagában egy hatalmas, ez még a Delhi szultanátus idejéből van. Tehát ez annyira régi. De rengeteg ilyen van, ha csak mondom, Delhit nézzük, az új építészet, tehát a gyarmati és az újkori építészetnek egyik remeke a Lotus templom, vagy a Connaught Place, az egyik belső parkhoz közeleső, egy ilyen dupla köríves, két köríves fehér épületekből áll, mint ha Angliában lenne az ember. De úgy látszik, hogy az angliai gyarmati korszakból. Most ilyen menő éttermek, butikok vannak itt, de ez is például, tehát azt se tudom, hogy mit mondjak, annyi látnivaló van.
1: Igen, igazából nem is lehet szerintem, egyet-kettőt ki lehet emelni, de hát mindent nem fér bele az időbe se sajnos, hogy mind elmondjunk. De egyébként Delhi, azt gondolom, a turisták szempontjából ez egy nagyon kedvelt hely, minden, ami Indiáról szól, de hogy Delhibe azt tudom elképzelni, így, ilyen messziről, hogy ott mindig hatalmas tömeg van ott is.
2: Hát természetesen, tehát ugye Új-Delhiről beszélünk elsősorban, ez is ugye diplomáciai központ, tehát főleg ott az India Gate környékén, ami olyan, mint a párizsi diadalév, annak a mintájára épült, az a diplomáciai negyed, az is önmagában érdemes el autókázni, arra az is egy gyönyörű helyszín, de hát ez olyan, mintha elmennél a Dunántúlra, tehát most elmész Delhibe, tehát az mindenféleképpen legyen velünk guide, vagy csoporttal, vagy többen menjünk, tehát hogy irányítás alatt kell menni, mert...
1: Tehát az, hogy én magamnak megszervezem az utamat, és megveszem a repjegyet, kiutazok, és aztán majd ott beárok, ez nem egy tanácsos dolog.
2: Hát egyedül én nem mondanám ezt, nem javaslom. Tehát jó, hogyha egy itthoni, a helyszínt ismerő szakember szervezi meg az utadat, a szállásokkal, a transferekkel együtt. Én azt mondom, hogy ott azért úgy nagyon el tud veszni az ember. Tehát India hatalmas, olyan, mint elmész Európába, tehát legyen az biztos, hogy ha bármi gond van, az is legyen biztos, hogy ott van mögöttünk valaki, aki ezt
1: hát
2: megoldja.
1: Igen, meg arról nem is beszélve, hogy ha már az ember ilyen hosszú utat megtesz, és elmegy mondjuk egy ilyen álomhelyre, akkor minél több dolgot szeretne látni, és hogy azt megszervezve úgy, hogy mindenhova eljusson, illetve azokra a helyekre eljusson, amiket szeretne megnézni, vagy amit érdemes megnézni, azt nagyon meg kell szervezni.
2: Igen, és ehhez feltétlen kell a helyismeret, amit én mindig is szoktam mondani, tehát ez nagyon szép dolog, hogy lehet szállásokat foglalni az interneten, de a helyet ismerő szakember helyi kapcsolatokkal, ha bármi történik, aki megold helyzeteket, ezért kell, hogy szakember szervezze meg az utunkat. Igen. Biztosan jó szállást ajánljon, mert nagyon nagy a szórás. Nagyon meg lehet lepődni, hogy ez nem az, ami ugye az interneten volt, tehát, és hát az utazások is, tehát, hogy széttörődik az egész út, nincs meg az egésznek a menete, itt töltök ennyi időt, annyi időt, hol mennyi időt érdemes, mit nézzünk meg feltétlenül. És hát így nőként egyedül azért nem indulnék el, tehát akkor vagy egy kisebb csoporttal.
1: Vagy minimum egy férfi ala az oldaladon, tehát, hogy nőként igen, akkor nem. Most meg fogunk állni egy zene erejéig, de ezt követően folytatjuk csodálatos utunkat Indiában Szeszle Szilviával. Maradjanak velünk!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező, és hát egy csodálatos desztinációban járunk, ugye éppen Indiában. Nem régen volt ott Szilvi, úgyhogy most hozott egy csomó mindenféle információt, fontos és hasznos információt, mondhatnám így is. Ugye most Új Delhiről beszéltünk, és akkor mint az arany háromszög még itt van, ugye Agra és Jaipur. Erről is ejtünk néhány szó.
2: Hát Agra ugye a Taj Mahalnak a városa. Igen. A hófehér márvány palota, hát az valami lenyűgöző.
1: Az már fotón keresztül is lenyűgöző, nem, hogy ott élőben.
2: De ez egész annyira döbbenetes. Már az odavezető út is, ugye bejárati kapu egy önmagában egy építmény. Az egész kert meg van alkotva az iszlámnak a szabályai szerint felépített az egész kert. Minden egyes pontjának jelentősége van. A bejárati kapu önmagában majdnem akkora, mint a Taj Mahal, amin keresztül, csak ahol kinyílik és rálátsz. Az odavezető út, a szökőkutak, hát az iszlám építészetnek a remeke. Tehát, ugye ez nem a vörös homokkőből, hanem ez fehér márványból épült, ahogy beszéltük, legalábbis azzal van burkolva. Aha. És ezt látni kell. Tehát a világ hét csodájának egyike. Ki kell menni.
1: Igen, én már itt ott vagyok gondolatban, sajnos csak.
2: Igen, igen, tehát ez ugye Agrának az egyik kiemelkedő látnivaló, de millió.
1: Sokan más. Vannak, azt akartam, ott gondolom. Tehát egy Taj Mahal nem így. Igen.
2: Le kell venni a cipőt, és ugye csak mezítláb lehet megközelíteni, ami a tűzőnapon, hát hogy mondjam, ez egy dolog, hogy mások
1: gyorsan után megjárja az ember, mert odafut.
2: Megjárná, ha tudná, csak aha, előtte állnak több százan.
1: Tehát akkor kicsit kínzás ez így, azért lássuk be.
2: Mások azért is, mert ugye átforrósodik.
1: Igen, arra gondolok.
2: Igen, úgyhogy, és azon végig kell ott menni.
1: Tehát akkor itt lehet, hogy egy még ha nagyon-nagyon meleg van is, egy zokni nem árt, mert az hát valamilyen nem szinten nem a bőrünkkel érintkezik.
2: Sőt,
1: a forró talaj.
2: Igen, meg hát mások után ott végig menni, ugyanúgy az ilyen szertartásos helyeken, tehát ha nagyon sok templomnál van ez a előtte egy ilyen lábfürdőszerűség, hát azért mondom, hogy nem ártanak a
1: több százezeren megfürdették már a lábukat előttünk.
2: Igen. Hát én ezek is voltam ott Sikh templomba például, ugye nem csak a hindu építészet, de hát vagy a muszlim építészet, vagy a iszlám építészet, de a szikkeknek is vannak templomai, én magam is van olyan kedvencem, ahova vissza-vissza megyek. Újdelhiben mindig visszamegyek, egyszerűen fehér arany a templom. Egy bácsika, akivel utaztam ott tuktukom, és ő szikk volt, és ő agitáltam, feltétlen menjek el, és nézzem meg, hívjam fel, ő elvisz. Jó, persze, mondtam, és akkor nem értem rá, és elmentem, azóta visszajárok. Tehát olyan gyönyörű, hogy ez valami elképesztő. És bent zenélnek, és ott is ugye medencék vannak, ilyen rituális medencék, oda is be kell menni először lábat mosni, stb. Meg ilyenek. Úgyhogy ezeket mind látogassuk végig, tehát ne csak a hindu építészet, az iszlám építészet remekeit, hanem ezekre is legyünk nyitottak. Ugye azt tudjuk, hogy az ország lakosságának 80%-a hindu, körülbelül 14%-a muszlim, olyan 2%-a keresztény, és van még ugye, vannak a szikkek, a buddhisták és a jainizmus is jelen van az országban.
1: Tehát akkor itt fel kell készülni, úgymond ezekre a kulturális különbségekre, különbözőségekre, hogyha az ember odautazik, hogy hol, mire kell figyelni, azért ezt nem árt tudni.
2: Igen, és hát nagy tisztelettel. Tehát ugye szikk templomban nem megyünk be fedetlen, be se engednek egyébként. Tehát egy sál legyen nálunk, hogy ne mások által használtat kelljen fölvenni. Nekem erre van ilyen rendszeresített sálam, azt föl kell venni, tehát letakarni az embernek a fejét. Meg vannak ugye az előírások, karok, lábak takarva, ahogy az kell, de hát ez ugye, ha itt elmegyünk egy görög templomba Európába, ott is ugyanez igen van, tehát nem kell ezen csodálkozni, el kell fogadni, és úgy kell viselkedni. Ez egy nagyon távoli kultúra, nagyon sok vallással, úgyhogy viszont óriási élményben van részünk, amiben itthon soha, tehát hogyha ide elmegyünk.
1: Most újra fogunk tartani egy rövid szünetet, hírek és a zene után pedig folytatjuk majd a beszélgetést Szeszler Szilviába. Remélem, hogy önök is velünk maradnak.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Utazási rovatomban éppen Indiában járunk Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervező segítségével. Bejárunk nagyobb városokat, meg hát mindenféle fontos és hasznos információval lát el bennünket, Szilvi. Még a városok tekintetében most, így, hát nem tudom, esetleg Jaipurt egy gondolat erejéig, azt még megemlítjük?
2: Jaipur ugye a vörös város, tehát ilyen rózsaszín-szerűek az épületek.
1: Tényleg csak végig szaladni tudunk sajnos, mert már nagyon megy az időnk.
2: Hát igen, egy-egy városról igen. Is lehetne órákig beszélni.
1: Abszolút, sőt, szerintem fogunk is majd megbeszéljük ezt szépen, hogy mikor jössz vissza legközelebb, és egy-egy városról külön beszéljünk, mert ez ér annyit, azt gondolom.
2: Ami híres, amiről híres a Hava Mahal, a Szelek palotája. A

0: ember hátradől, és így lenéz több száz méter magasságból, mert viszonylag alacsony az a széle az útnak, amin megyünk. Hát azért ez egy kicsit ijesztő, de megéri.
1: Mennyi időben, mennyi még odaér az ember? Mennyit kell az elefánt hátán tölteni?
0: Hát egy olyan 20-25 perc.
1: Az még talán kibírható.
0: Igen, igen. Úgyhogy emiatt feltétlenül érdemes elmenni. Amit én még megemlítenék, ezen a környéken az Udaipur városa. Ez körülbelül olyan távolságra van, mint ezek a városok egymástól. Talán még egy kicsit közelebb a tavaknak a városa. Ez is csodálatos királyi palotákkal van tele. 7 tó, ami így egy ilyen rendszerbe össze van kötve. Egészen más a klíma, hűvösebb, kellemesebb, ilyen hegyvidéki klíma van. És ott is ott él még a helyi maharadzsa a palotának egy részében. Tehát ez is ilyen kifejezetten indiai palota. És az egyik tónak a közepén levő kis a Taj Lake Palace, az pedig a világ legdrágább szállodája. Forgattak itt, azt hiszem az egyik James Bondot forgatták itt, igen, még valamikor régen.
1: Tehát az egy éjszaka az ilyen milliókba kerülhet, forintba?
0: Hát nagyon sokba, igen, nagyon tehát sok. Ott föl kell kötni a gatyát. Azért sok a gazdag ember Indiában, tehát ugye a szakmámból is, ahogy látom, ugye a környező Maldív-szigeteket, Seychelles-szigeteket rengeteg indiai utas látogatja, akik nagyon sokat költenek, és a legdrágább szállodákba mennek. Tehát itt azért van egy ilyen réteg, van erre igény, meg hát külföldiek is, de ahhoz én mondom, maguk az indiaiak között is rengeteg az.
1: Hát meg óriási különbségek vannak, ugye ott nagyon ott legszegényebbek és a leggazdagabb között, tehát hogy konkrétan így.
0: Ez így van, óriási különbség.
1: Nem bírjuk, igen, hogy
0: korán. És ugye nagyon megvan ez a, valahogy a mentalitásban még mindig megvan ez a kasztrendszer, tehát ahova születtél, ott vagy, ott is maradsz.
1: És onnan nem tudsz kitörni.
0: Onnan nem tudsz kitörni, oda születsz újjá.
1: Születni kell, ezt szokták mondani, oda születni kell.
0: Oda születni kell, igen, és valahogy úgy meg is van. És érdekes módon a nevekben tükröződik. Ez számomra ismeretlen, de aki indiai, ez pontosan tudja, hogy milyen nevű ember, az melyik kasztból származik.
1: Wow, de érdekes. De ezek valahol jó dolgok, azt gondolom, mert tehát nem jó a megkülönböztetés, nem szeretem a megkülönböztetést, de hogy bizonyos szintig azért az jó tudni. Tehát nem azért, mert valaki ettől kevesebb vagy több, csak van információd róla, hogy honnan származik, milyen kasztból például.
0: Igen, ez egy érdekes, igen. A városokat illetően még megemlíteném Goát. Amit a portugálok szálltak meg, hogy úgy mondjam, annak idején, és ez a keresztény India. És számos csodálatos építészeti remeke van Goának, tehát érdemes oda is elmenni, aki erre kíváncsi. A hippik fedezték fel annak idején Európából, de hát most már óriási idegenforgalmat bonyolít, úgyhogy feltétlenül látni kell szerintem ezt is, akit ez a fajta kultúra érdekel, tehát hogy a koloniális építészet, a koloniális keresztény építészet, mintha Dél-Amerikában lennénk, csak ugye ez Nyugat-India, ahogy ugye Sri Lankán is mondtam, tehát ahol kikötöttek Európa felől, ott Negombo, tehát Colombo fölötti település a keresztény Sri Lanka, itt pedig a keresztény India az Goa, tehát most csak így említés szintje, mert több időnk nincs rá. Ott is van nemzetközi repülőtér, tehát maga a város egy olyan jó 1,5 órára van a repülőtértől, de Omán felől például mennek át járatok, tehát nagyon könnyen elérhető.
1: Tényleg beszélünk egyszer Goáról, szerintem ennek szánjunk egy egész műsort, mit szólsz hozzá?
0: Jó, vagy aminek még amit még megemlítenék, és megér több misét, ugye, vagy legalábbis még egyet, az Varanasi.
1: Akkor itt most megállunk egy zene erejéig, és Varanasival jövünk vissza a zene után, tartsanak velünk önök is.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Station. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező, és Indiában járunk éppen, tehát ott kalauzol bennünket. Szilvi, nagyon sok fontos dologról szó esett, és ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy Varanasival folytatjuk, úgyhogy csapjunk is bele.
2: Tehát ugye a Szentváros, a Ganges partján. Nekem is abszolút bakancslistás volt, és sikerült kijutni. Hát ez olyan, hogy azért itt ez nekünk egy kicsikét erős.
1: Milyen tehát szempontból? Ugye,
2: hát itt azért olyan dolgokat látunk még India egyéb városaihoz képest is, ami azért szokatlan. Tehát maguk ezek a gátak, amik a folyópartján végig, mindegyik el van nevezve, vagy számról, tehát konkrétan neve van, és ahol a rituális égetések vannak, az kettő helyen van.
1: Aha.
2: Tehát ugye olyan dolgokkal találkozom magán az utcán, az utcákon is, ahogy ugye viszik ki a vállukon a rokonok a Ganges partjára magát, a testet feldíszítve virágokkal, de mondjuk látszik esetleg az arca, vagy a lába, aha, vagy ilyesmi. Tehát,
1: igen, ők teljesen más, hogy állnak a hozzá halálhoz, az ő kultúrájukban, igen. Ez köze nincs ahhoz, ahogy mi.
2: Igen, tehát ezt lehet látni, és ha mondjuk kihajózol a Gangeszen, már pedig nyilván, ha ott vagyunk, nyilván kifogunk, tehát nem csak a város nevezetességet, amiből szintén van számtalan, lehetne itt most sorolni, de akkor kimegyünk nyilván a folyóra. Maga a műsor az, hogy este, minden este szertartás van, tömegek vannak kint, tehát ahol ilyen vallási szertartások vannak, illetve a napfelkeltét érdemes megnézni a Gangeszen, az is egy csodálatos élmény. Ha pedig egyúttal ki is hajózunk, akkor ugye láthatjuk magát az egész történelmást, az épületek, tehát ezek ilyen nem tudom hány ezer éves épületek magát, és magukat a szertartásokat, ahol a rituális égetések zajlanak. Hát azért ez olyan, hogy ezt nem felejted el.
1: Aha. Szóval. Tehát az így belénk égnek ezek, igen, a történetek, igen, ami nem baj. Tehát én azt gondolom, hogy attól, mert számunkra ez idegen, meg nyilván nehezen feldolgozható éppen emiatt, hogy egy olyan dologgal találkozik az ember, vagy egy olyan kultúrával, amivel nem tud azonosulni, de nem is kell azonosulni, de az, hogyha egy ilyet lát, az egészen biztos, hogy több lesz tőle.
2: Igen, és hát ez az indiai és az egyetemes kultúrának a része.
1: A része, hát hogy?
2: Ezer évek óta a része.
1: Igen, igen.
2: Tehát, és ennyire megdöbbentő is, tehát ha ahogy említetted, hogy kimennél Indiába, tehát ezeket látni kell, tehát mindenféleképpen. Ez annyira ennek a kultúrának a része, minden egyes utcasarok, sikátor, ezek az élmények, hogy amivel itt találkozol, azok az emberek, azok a szerzetesek, nem tudom, tehát ez nem is tudom így elmondani, tehát ez ennek a része, látni kell, ott kell lenni.
1: Igen, akkor mindig, amikor, ha Indiáról van szó, vagy ha bármit olvasok vele kapcsolatosan, vagy nézek fotókat, mindig az eszembe, hogy kimennék oda 2 hétre, vagy 3 hétre, de 3 éjjel-nappal jönnék-mennék, tehát hogy legyen lehetőségem, legyen elég időm arra, hogy tényleg minden, amit így mondjuk betervezek majd, ha egyszer oda eljutok, hogy akkor tényleg mindent meg tudjak nézni. Tehát ott akkor nem tudom, valamilyen alvásgátlót kell majd bevenni.
2: Hát és akkor az még csak egy icipici rész az egész,
1: igen,
2: országnak.
1: Igen.
2: Tehát annyi minden más van, annyi látnivaló. Északon a Himalája, Bengál lent, Kalkutta, tehát millió olyan rész, amit látni kell. Tehát én nekem is, még például Kerala, ami nekem bakancslistás, Bengál, oda ezekre a helyekre szeretnék eljutni. Úgyhogy Kerala ugye lent a déli csücsök, az egzotikus, a trópusi India. Az is ugye például muszlim, nagyrészt muszlim vallások, érdekes. Tehát ezt is megnézném, hogy ez a kultúra ezen a helyszínen csodálatos, a világ egyik legszebb helyek erről a például, és oda mindenképp el fogok menni.
1: Nem lesz időnk arra, ami nagyon sok mindent, amit ide összeírtam, hogy beszéljünk, úgyhogy egészen biztos, hogy fogjuk ezt még folytatni. A városokat is, illetve a városokon belül való közlekedés, például ez volt az egyik pont, amit felírtam. Egyetlen egy dolgot még szeretném, hogyha beszélnénk róla, a beutazással kapcsolatosan, hogy milyen egészségügyi óvintézkedések vannak, kell-e, milyen oltások, most nem pontosan elsorolni, milyen oltások kell, de hogy szükséges-e?
2: Hát jó, ha megvan. Jó, ha megvan, van ez az úgynevezett...
1: De ez nem elvárás, vagy nem kell bemutatni, nem?
2: Nem elvárás. E-vízum, amit intézni lehet, illetve kell, tehát anélkül nem tudunk bejutni, illetve van ez az úgynevezett, ha már az oltások kerültek sorba, ilyen trópusi koktélok, és annak különböző verziói, amit ha az oltási központba elmegyünk, akkor megmondjuk, hogy hova mennénk, és akkor ők összeállítják azokat, ami jó, ha benne van. Uh-huh. Nekem is volt már ideje lenne megújítani, tehát a hepatitisztől kezdve nem tudom, min keresztül azért jó, hogyha ilyen védelme van az embernek, mert egészen más környezetbe kerülünk, amire ők esetleg immunisak, mi biztos, hogy nem. És ugye ennek mondjuk az enyhébb esetei, ha elmegyünk Egyiptomba, tehát az ottani, hogy mondjam, hát ételmérgezés, igen, vagy igen. Ilyen, vegyük úgy annak, amitől semmi baja nincs nekik, nekünk igen, teljesen más a bélflóránk most.
1: Ugyanúgy, ha ő jön ide, akkor ugyanez...
2: Igen, ugyanez, elmegyünk Indiába, még messzebb van, egy teljesen más kultúra, egészen más ételek, környezet, feltétlenül... javaslom, hogy ezt az oltásokat kérjük ki a tanácsát egy szakembernek, mondjuk meg, hogy hova megyünk, és akkor azt össze fogja állítani, úgyhogy azok legyenek benne, ami oda kell.
1: És akkor az érdemes is beadatni.
2: És időben beadatni előtte. Igen.
1: Ja, azt is gondolom, elmondják, hogy mennyi idővel előtte kell beadni.
2: Igen, igen, igen, igen.
1: És akkor ezek egy évig érvényesek? Vagy van olyan oltás,
2: ami... Több évig.
1: Több évig érvényes. Hát Szilvi, akkor én itt most ezt meg kell, hogy ígérjük, illetve mi meg kell, hogy ígérjük a hallgatóknak, hogy még visszajövünk Indiával, mert feléről, 1%-áról nem beszéltünk annak, amit szerettünk volna. Jó? Úgyhogy várlak még vissza.
2: Igen, igen, Indiával kapcsolatban nagyon, nagyon nehéz.
1: Köszönöm szépen neked a mai beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező volt a Családi Manna utazási rovatának vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Érzem, hogy

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazatszélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberig nyíló nagyméretű, kúpa alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az azévi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bukás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány Stratmann László Alapítványtól szeptember 1-től, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, az intézkedés célja, hogy átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban használják fel a rendelkezésre álló forrásokat. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Folyamatosan javul a tiszaújvárosi robbanás Debrecenben ápolt 4 sérültjének állapota, egyikük már elhagyhatta az egyetemi klinika intenzív osztályát. Kezelése az égéssebészeti osztályon folytatódik, közölte az egyetem. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légi közlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. António Guterres, ENSZ főtitkár, ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólított fel. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: New song, Living Water.
2: What happened is a dear friend Brian Fowler.
3: Egy kedves barátom Brian Flower felhívott egy reggel munkába menet, és azt mondta, hogy fontos mondani valója van számomra. Elmesélte, hogy egy gyönyörű kórusról álmodott, akik az élő vízről énekeltek. Hát nem pontosan értettem az álom jelentőségét, mondtam, hogy kösz haver, hogy ezt megosztottad velem, de valahogy, ahogy leraktuk a telefont, elkezdtem gondolkodni, és imádkoztam, hogy megértsem, mi Isten szándéka a barátom álmával az én életemben. Aztán egyszer csak eszembe jutott Ezékiel könyvének az a fejezete, ahol a prófita a száraz csontokról ír, és arról, ahogyan azok életre kelnek. Isten beléjük leheli az élet lehelletét. Tudjátok azt is, hogy a kőszívek hússzívekké válnak, és hát ez a két kép az, amit Isten nekem adott, és ezt mondom el ebben a dalban. Ez az, amit mindenkinek tudnia kell, hogy Jézus az élő víz, és ő az egyetlen, aki számít.

0: Ez a Manna Hit.
1: One of the songs I think we're all excited about is Sweetest Sound.
2: Sweet Song az egyik olyan dalunk, amitől mindannyian nagyon izgatottak vagyunk. Körülbelül 3 évvel ezelőtt készült el, de még mindig tisztán emlékszem arra, hogy volt egy pillanat a dal szerzése közben, amikor könnyek szöktek a szemembe. Megéreztem az Úr jelenlétét és megihletett. A szabadság himnuszát akartam megírni. Úgy érzem, hogy ez a dal most még aktuálisabb, mint akkor volt. Sokkal jobban illeszkedik a jelenünkbe. Olyan, mint egy kiáltás az elnyomottakért és az igazságért.
3: His words to really bring the song home.

minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Bruce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: Az igazság az, hogy megvan bennünk minden ahhoz, hogy győzedelmes életet éljünk. Minden. Csak meg kell tanulni, hogy hogyan lehet belülről kifelé élni.

ne elégedj meg valami fajta középszerűséggel, hogy csak úgy elboldogulj, hanem törekedj a legjobb életre, amit Isten tartogat számodra, ami messze túlhaladja az elképzeléseidet. Csak úgy tudod megérteni, ha megtapasztalod. Az engedelmesség rendkívül fontos. Az engedelmességünk nem változtatja meg Istent. Mégis rendkívül fontos, mert engedélyt ad Istennek, hogy megadja nekünk azokat a dolgokat, amiket nagyon szeretnénk, de sokszor nem lehet a miénk, mert nem mutattunk elég érettséget ahhoz, hogy kezelni tudjuk. Hányan tudjátok, hogy bár szeretitek a gyerekeiteket, azért nem fogtok egy 10 évesnek kocsit adni, és azt mondani, hogy rajta, vezessél. Sokszor Istennek várnia kell dolgokkal, amiket oda szeretne adni, mert kell, hogy még növekedjünk és érjünk egy picit. 2 igeverset nézünk meg itt az elején, János 14:15. Atyám, köszönjük az ígédet ma este, és hiszem, hogy ez megmozdítja az embereket, hogy vágyjanak engedelmeskedni neked Jézus nevében. Amen. János 14:15. Ha valóban szerettek engem, akkor engedelmeskedtek, és megtartjátok az én parancsolataimat. Hát, ez elég egyszerű, ugye? Nem is nekünk kell kitalálnunk. Nincs szükségünk teológusra sem, hogy elmagyarázza. Egyszerűen azt mondja, ha valóban szerettek, engedelmeskedni fogtok, és megtartjátok a parancsolataimat. Szeretném, ha észrevennétek valamit, mert nem lenne jó, ha összezavarodnátok. Nem azt mondja, ha megtartjátok a parancsolataimat, akkor szeretni foglak, mert ő már szeret. És tudod, hogy Isten tökéletesen szeret, és az az igazság, hogy nem tud jobban szeretni, mint most. Ezért nem tudunk megvenni többet Isten szeretetéből az engedelmeskedésből. Isten szeretete irántunk nem tud még inkább növekedni, mert már így is teljesen tökéletes. Az 1 János 4 arról beszél, hogy a tökéletes szeretet kiűz minden félelmet, és ez a tökéletes szeretet, amiről itt szó van, az Isten szeretete a gyermekei iránt. Meg tudod ezt ragadni ma este? Hogy Isten tökéletes

tetét. Azért szeretné, hogy engedelmeskedjünk, mert bízunk benne, és hisszük, hogy minden, amit kér, hogy tegyünk vagy ne tegyünk, a mi javunkat szolgálja. Isten egy jó Isten. Minden, amit tesz, egyszerűen jó. Istenben nincs gonoszság, nincs benne utálatosság, ő nem bosszúvágyó. Minden, amit kér, hogy tegyünk, a mi javunkra van, és szeretné, ha bíznánk és hinnénk benne. Amikor olvasok valamit, azt mondom, rendben, tudod, Isten kérte tőlem, hogy ezt tegyem, de én azt csinálom. Szóval úgy tűnik, egy kicsit meg kell változtatnom az irányt. De jól fog sikerülni, a javamra fog válni. Így kell ránézni erre, nem pedig úgy, hogy te jó ég, nehéz lesz, nem is tudom, nagyon nehéz ez, mert akkor az egész keresztény életed csak áldozat, áldozat, áldozat. Van valaki ebben az épületben, aki már rájött, hogy minden olyan dolog, amit Isten kér tőled, hogy adjál fel, amúgy is csak megölne vagy megkeseríteni az életed? Hagyjuk már abba ezt a viselkedést. Jaj, olyan nehéz. Ez annyira nehéz. Nem, én megmondom, mi a nehéz. Az a nehéz, ha nincs remény, nincs békesség. Nincs öröm, amikor nem vagyunk megigazultak, ha telve vagyunk keserűséggel, nyomorúsággal, másnaposak vagyunk, és mindenféle függőségben élünk. Az a nehéz. Isten szolgálni teljesen, nem nehéz. Szóval Isten szeretete felénk nem tud növekedni, de a mi szeretetünk Isten felé az igen. A mi szeretetünk felé növekszik. És nagyon remélem, hogy ezen a hétvégén is növekszik azáltal, hogy itt vagytok Isten jelenlétében, a dicsőítés és a tanítás által, és növekszik azáltal, hogy együtt vagytok más Szent Szellemmel betöltött, felkent emberekkel tanulmányozva Isten igéjét. Hiszem, hogy mikor elmentek, jobban fogjátok szeretni Isten, mint mikor beléptetek ezen az ajtón. Képtelenség lenne számomra, hogy azt mondjam nektek, hogy engedelmeskedjetek Istennek anélkül, hogy ne tanítanék nektek arról, hogy szeressétek Istent jobban, és hagyjátok, hogy ő is szeressen benneteket, mert az egyetlen dolog, ami rávesz arra, hogy tényleg engedelmeskedjünk, az az Isten szeretete. Jézus egy nagyon egyszerű alapelvet fektetett le, amit mindannyian megérthetünk. Ha szerettek engem, engedelmeskedni fogtok nekem. Elmondhatom nektek, hogy most már sokkal jobban engedelmeskedem Istennek, mint 30 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a szolgálatom, és sokkal teljesebben engedelmeskedem, és sokkal gyorsabban. De biztos vagyok benne, hogy sokan közületek el tudjátok mondani ugyanezt. Persze azt is el kell mondanom, hogy most sokkal inkább szeretem az Urat, mint akkor. Szerettem őt akkor is, de igazából, mint ahogy mindannyian eleinte, azért szerettem, amit értem tett. Jaj, de jó, a bűneim meg vannak bocsájtva, a mennybe megyek, hurrá! De aztán megtanuljuk Istent szeretni azért, mert ő csodálatos és bámulatos. És megtanuljuk szeretni az ő igéjét, és minél többet tapasztalunk meg belőle és az ő munkájából az életünkben, minél többet látjuk, ahogy munkálkodik a körülményeinkben, annál jobban beleszeretünk Istenbe. Nem csak szeretjük őt, hanem beleszeretünk. Szerelmesévé válunk, és ez nagy különbség. 2 Korintus 5:14. Egy hasonló igerész. Láttam, ahogy működik az életemben. Voltak dolgok, amiket úgy éreztem, nem tudok feladni vagy megtenni, de végül eljutottam arra a pontra, hogy jobban szerettem Istent, mint azt a dolgot. És tudod, ha van valami az életedben, amit szeretsz és nehéz feladnod, akkor csak tölts el több időt Jézussal és az ő igéjével, nézd rá, milyen csodálatos, és azt nézd meg, milyen csodálatos dolgokat tett érted, és a szíved növekedni fog a szeretettől hamarosan. És lehet, hogy még mindig fogod szeretni a dolgot, ami nem jó neked, de jobban fogod szeretni őt, mint azt a dolgot, és ez a szeretet képessé tesz téged arra, hogy elengedd azt. Nézzük meg ezt az igeverset, a 2 Korintus 5:14, mert Krisztus szeretete szorongat, sürget, ösztönöz minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Most láthatjuk, hogy jogilag és helyzetünket tekintve is Isten trónja előtt, amikor Krisztus meghalt, mi is meghaltunk.
mert mindenkit, aki hisz benne, az Isten Krisztusban látja. Szóval meghaltunk a bűnnek. A valódi éned, a szellemi embered, az újjászületett éned nem akar bűnt elkövetni, nem akar engedetlen lenni, nem akar semmi rosszat tenni. Nem a szellemeddel van probléma, a lelkeddel van probléma, az elméddel, az akaratoddal és az érzelmeiddel. És ezeket a területeket kell is

0: Isten irányításának átengedni. És ez egy folyamat. Időbe telik, nem történik egyik napról a másikra. Mindannyian egy úton vagyunk, de egyre jobbá és jobbá kell válnunk. Nézzük meg a 15. verset, 2 Korintus 5.15. Ez az egyik kedvenc igerészem. Ő meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Na, álljunk meg itt egy pillanatra. Szeretném megkérdezni, te kiért élsz? Nem kell hangosan válaszolnod, de te kiért élsz? Önmagadért? Hogy magadat boldoggá tegyed? Tudjátok, ha nem vagyunk óvatosak, akkor még az Istennel való kapcsolatunk is szólhat teljesen rólunk. Szólhat arról, hogy Isten adjon nekem meg mindazt, amit én akarok, és áldjon meg engem. De ő meghalt értünk, hogy ne kelljen többé önző, önközpontú életet élnünk. Meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Mondjuk együtt, nem kell önmagamért élnem. És tudjátok, hogy minél inkább ezt tesszük, és önmagunkért élünk, annál inkább boldogtalanok leszünk. Mi is a célom ezen a hétvégén? Minden tanításommal van célom. Valami, amit szeretnék eljutatni hozzátok. Próbállak elvinni egy útra, hogy eljussatok valahova. Nem akarlak úgy hagyni, ahogy rátok találtam. Nem mintha rossz állapotban lennétek, de szeretném, ha még jobb állapotba kerülnétek, mikor elmentek. Szóval az a célom, hogy megnövekedjen bennetek a vágy és az odaszánás az Istennek való teljes és azonnali engedelmességre. Nincs senki, akinek erre ne lenne szüksége, engem is beleértve. Én is akarok növekedni az Istennek való azonnali és teljes engedelmességben. Többször fogjátok majd hallani tőlem, hogy a mi teljes engedelmességünk Istennek, a tökéletes engedelmességünk Istennek az nagyon fontos. Azért, mert néha mi csak kicsit engedelmeskedünk, ezáltal becsapjuk magunkat, mert azt gondoljuk, hogy mi megtettük, amit Isten kért, pedig valójában nem engedelmesek voltunk, hanem áldozatot hoztunk. Senki itt közülünk nem fog növekedni Istenben, hanem akar. Azért, mert nem tudsz növekedni anélkül, hogy tanulmányozod az igét, és nem fogod tanulmányozni, ha nem akarod. Ezért akarom felgerjeszteni bennetek a vágyat és az elköteleződést. Kell, hogy legyen vágyad, és elszánd magad, hogy végigmenj ezen Istennel. És az elszántság olyan valami, amit Isten ad. Ezek azok a dolgok, amiket ő átrendez bennünk. A Biblia azt mondja, hogy megadta nekünk a fegyelmezettség és az önkontroll szellemét. Hú, képzeld el! Azt szoktuk mondani, hát én nem vagyok valami fegyelmezett, és önkontrollom sincs. De van, ha újjászülettél, tele vagy fegyelmezettséggel és önkontrollal. Lehet, hogy még nem jött át a szellemedből a lelkedbe, de az az igazság, hogy megvan bennünk minden ahhoz, hogy győzedelmes életet éljünk. Minden. Csak meg kell tanulni, hogyan lehet belülről kifelé élni. Tudom, hogy most mindenkinél forognak a kerekek. Hányan tudjátok, hogy van valamilyen fegyelmezetlen terület az életetekben? Valami, amit az oltára kellene helyezni, és túl lenni rajta. Hadd lássam a kezeket. Hát nem elképesztő? Nem is látok olyat, akinek nincs fent a keze. Rendben, figyeljetek. Hadd mondjon nektek mama valamit. Mit mondanánk a gyermekeinknek? Miért nem csináljátok csak meg egyszerűen, amit mondok nektek? A ti érdeketekben mondom ezt. Na gyerünk már! Tudjátok, őszintén. Én szeretném, ha őszinték lennétek, de nem kárhoztatlak benneteket. De azért nem kellett volna a teremben minden kéznek a magasba lendülnie, amikor felteszek egy ilyen kérdést. Talán néhány kéz még elmegy, olyan embereké főleg, akik nem olyan régen ismerik az Urat, vagy nem hallottak tanításokat. El kell jutnunk arra a pontra, hogy nem bolyongunk tovább a pusztában 40 éven át, mint az ostoba izraeliták, akik próbáltak megtenni egy 11 napos utat. 11 napos utat a pusztán keresztül, és 40 éven át maradtak ott, és ugyanakörül a hegy körül köröztek. És a Biblia ezt a történetet a mi tanításunkra mondja el. Hadd mondjam el újra. Az a célom, hogy felgerjesszem bennetek a vágyat és az odaszánást, hogy engedelmeskedjetek Istennek teljesen és azonnal. Tudjátok miért? Mert Isten a lehető legjobb életet akarja nektek megadni. Na, amikor azt mondom engedelmeskedni Istennek, mit is jelent ez? Először engedelmeskedni az írott igének. Ebben minden megtalálható, amit meg kell tenni, vagy amit nem kell megtenni, és itt kéne, hogy vége legyen. Jaj! Keményen megdolgoztattok ezen a hétvégén, ugye? Na, ez nagyon jó volt. Tekerjük vissza, és újra megpróbálom. Minden! Hű, szükségem van egy kis támogatásra. Bármi, amit ebben olvasol, hogy meg kell tenni, vagy nem kell megtenni, annak úgy kell lennie. Köszönöm. Hát, én nem igazán értem. Hát akkor csak kezd el azt csinálni, amit már értesz. Nem tudom, mit gondolsz, mi a valódi magyarázata ennek. Hát, nézzünk csak egy nagyon egyszerű dolgot, mint bocsáss meg az ellenségeidnek, imádkozz azokért, akik megbántottak, és áld meg őket. Mennyire kell ezt megmagyarázni? Tudjátok, sokkal jobban vagyunk tanítva, mint amennyire engedelmeskedünk. Nagy kövér fejünk van, és vézna kis lelkünk. Információ, információ, információ, információ. De amikor meg kell cselekedni, nagyon butákká válunk. Jaj, uram, mit is mondasz itt valójában? Nem igazán értem. Alá van húzva a Bibliámban, de nem vagyok benne biztos, hogy értem. Na gyerünk, az igazat mondom, ugye? Be fogjuk zárni ezt a rést ezen a hétvégén a szánk és az életünk között. Azzal kezdjük, hogy elkötelezzük magunkat arra, hogy engedelmeskedünk az igének. De Joyce, nagyon nehéz megbocsájtani. Nézzétek, tudom, hogy van néhány ezek közül, amit megtenni valóban kihívás. De Isten megígérte, hogy megadja nekünk a kegyelmet, hogy meg tudunk tenni mindent, amit kér tőlünk. Nem kell egyedül csinálnod. Isten megadja neked a kegyelmet, az erőt és a képességet, hogy megtedd, ha valóban meg akarod tenni. Te és Isten partnerek vagytok. Az újjászületés után partnerek vagytok. Isten nem várja el, hogy valamit nélküle tegyél meg, de nem ő fog mindent megtenni. Nem ad majd egy kellemes kis érzést, hogy vágyjak megbocsájtani azoknak, akik megbántottak, hogy ezáltal ne legyen olyan nehéz. Ő azt akarja, hogy akarjak, és hajlandó legyek még az árat is megfizetni azért, hogy megtegyem. Gondolod, hogy Jézus nem fizette meg az árat azért, hogy ma itt mindannyiunknak szabadsága legyen? Persze, hogy megfizette. Lehet, hogy nem könnyű megbocsájtani embereknek, akik megbántottak, de sokkal könnyebb, mint keserűnek maradni egy életen át. És Isten tudja ezt. Rendben, most nézzünk meg egy újabb egyszerű igét. Hidd a legjobbat! Hát tudod, testvérnő, nekem van egy kis problémám a kételkedéssel. Én csak egy ilyen kételkedő ember vagyok. Nem, a Biblia azt mondja, hidd a legjobbat, és akkor az azt jelenti, hogyha egy kételkedő, gonosz, hibákat kereső, kritikus elmém van, biztos nektek nincs, de nekem ilyen volt. És ha nem vagyok óvatos, akkor még mindig megtalálom a hibát mindenben. Vannak itt rokonaim? Úgyhogy amit tennem kell, eldöntöm, tudod mit, Istenem? Te nem akarod ezt az életemben, és én nem vagyok hajlandó többé így élni. Persze, lehet, hogy időbe telik, míg átmegyek ezen Istennel, de ez így van rendjén. Őszintén hiszem, hogy ha eldöntöd, hogy egy területen győzedelmes leszel, és Istennel együtt működsz, hiszem, hogy ez nála már olyan, mintha meg lenne, mert a szívedet látja. Halljátok, azt mondtam, ha eldöntöd, hogy egy területen győzedelmes leszel, és azt mondod, nem vagyok hajlandó tovább így élni, mert tudom, hogy nem ezt szánod nekem. Akkor Isten ezt beszámítja neked, mintha már meg lenne. És minden, amit teszel, az az, hogy végigjárod ezt az utat. Az életemben el kellett jutnom arra a pontra, amikor azt mondtam, Istenem, nem vagyok hajlandó megbocsátatlanságban élni, nem fogok haragban élni, nem fogok többé így élni. És amikor valaki megbánt, és feljön bennem minden vacak érzés, elmegyek valahova, és előveszem a Bibliámat. Emlékszem, egyszer bementem egy szobába, és azt mondtam, Istenem, nem fogok kimenni innen. Megadnád nekem a kegyelmet, hogy ki tudjak menni, és úgy viselkedjek, ahogy kéne. Nem fogok többé így élni. És amikor eléggé elhatározod ezt, hogy olyanná válsz, aminek Isten szeretne, hadd mondjak valamit, akkor minden, amit szeretnél, a tied lesz. Mert tudja, hogy bízhat benned. Amen.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna sztikus lágerek, életöröm zene megállás nélkül. Manna Hits.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az abélia cserje észak- és délkorában őshonos, másfél méter magas, téli zöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A Bridal Bukénak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jázminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőkben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méterre is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a meccést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szoliterként, vagy többet magával térhatárolóként, szegény növény. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
0: Ez volt a Manna morzsa.
3: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NéBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek.
0: Időjárás.
3: Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap mi mindenről híres. Egyébként június 2-a van már. 105 éve született Karinthy Ferenc, kossuthias író, drámaíró, dramaturg, édesapja Karinthy Frigyes, fia Karinthy Márton író. Legismertebb művei az Epepe és a Budapesti tavasz, melyből nagy sikerű film is készült. Budapesten látott napvilágot. 1941 és 46 között a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatója, nyelvészetből doktorált. 47-ben ösztöndíjas volt Franciaországban, Svájcban és Olaszországban. Később a Nemzeti Színház dramaturgja lett. Művei a 40-es években jelent meg. 51 és 53 között a Szabad Nép és a Magyar Nemzet munkatársa volt, később a budapesti Madách Színház dramaturgja. 57-től 60-ig Machiavelli és Molière műveit fordította, továbbá görög, angol, olasz és német szerzőket is fordított. Később az FTC szakosztály elnöke lett. 65 és 75 között dramaturg a Miskolci, a Szegedi és a Debreceni Csokonai Színházban, majd vendégprofesszori előadásokat tartotta az Egyesült Államokban. 102 éve született Böszörményi Géza, kossuthias filmrendező és forgatókönyvíró. Ő pályáját vegyészmérnökként kezdte 56-ban, a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 68-tól a Ma Film rendezőjeként dolgozott. Szót Balázs Béla, Európa és Nagy Imre díjas érdemes művész. Filmjeiből népszerű az Ismeri a Szandi Mandit, Írik a fény, Álljon meg a menet, Szívzűr, illetőleg Egy kicsit én, egy kicsit te. 98 éve született a mai napon Kovács Erzsi, Emerton-díjas énekesnő, aki 50-től kezdve a 2000-es évekig énekelt. Az 50-es évek elején diszidálási kísérlet miatt 4 évi börtönbüntetésre ítélték, szerelmét Szűcs Sándor labdarúgót kivégezték. Kovács Erzsi csak 54-ben szabadulásakor tudta meg, hogy a férfit felakasztották. Német Lehellel és a Hollici együttessel járták az országot. Első komolyabb sikere a Régi óra halkan jár című tánccal volt, ő énekelt a Tűzpiros virág és a Rejtély című slágereket is. A 60-as évek közepétől külföldön, majd hazatérése után előbb vidéki kocsmákban, majd egyre rangosabb helyeken lépett fel. 94-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kis keresztjével tüntették ki. 59 éve hunyt el Ferenczy Béni, kossuthias szobrász, grafikus, érdemes és kiváló művész. Egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után szellemükben kiegyensúlyozott erőteljes idomú szobrain és kis plasztikáiban bontakozott ki művészete. Fekete-fehér és színes grafikája a hazai rajzművészet élvonalába emelték. Számos könyvet illusztrált. Ikertestvére Ferenczy Noémi is kiemelkedő alkotó, neves goblen művész és festő volt. 100 éve hunyt el Párizsban Szilárd Béla kémikus. Szilárd 1905-ben doktorált a Budapesti Tudományegyetem gyógyszerészeti szakán, 1907-től ösztöndíjjal a Sorbonnon tanult tovább, és közben Madame Curie asszisztenseként dolgozott. 1912-ben önálló kutatólaboratóriumot rendezett be Párizsban. Pár évig Londonban és Madridban is dolgozott, majd 20-tól újra Párizsban folytatta kísérleteit. 25-ben kapta meg a Becsületrend lovagja címet. Több száz találmány és szabadalom fűződik a nevéhez. Foglalkozott többek között fotokémiával, a radioaktív sugárzás biológiai hatásaival, radioaktív gyógyszerekkel és kolloidokkal. Hagyatékát a Budapesti Műegyetem levéltára és a Tudományos Akadémia kézirattára őrzi. 75 éve hunyt el Hóman Bálint történész, egyetemi tanár, kultúrpolitikus, az MTA levelező tagja, később aztán rendes tagja, majd igazgatója lett. Koncepciós peráldozata lett, börtönben hunyt el, az ítéletet azóta megsemmisítették. És 56 éve 42 éves korában hunyt el Lénárd Judit színésznő, televíziós bemondó műsorvezető, gyógyíthatatlan betegsége miatt öngyilkosságot követett el, férjezett nevén dr. Echter Tiborné. A kezdetekkor a Delta című tudományos magazint vezette, később Kudlik Júlia vette át, mellette pedig mesélt is esténként a tévét néző gyerekeknek. És 29 éve nincsen közöttünk Túra Ida színésznő, érdemes művész. Kitüntetései: érdemes művész, Magyar Köztársasági Érdemrend kiskerencje 95-ből.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is jönnek a budapesti aktualitások. Arról olvastam ma, hogy Budapesten idén 5 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suri a strandon akcióhoz, amelyben június 8 és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére 50% kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából, közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. Felidézték, a Magyar Fürdőszövetség azzal a céllal indította pár évvel ezelőtt a Suri a strandon országos akcióját, hogy a diákoknak szórakoztató és mégis oktató jellegű tanítási napot biztosítson az iskolai év utolsó heteiben. A Budapest Gyógyfürdői ZRT idén is részt vesz a programban. Oktatni lehet máshogy is, mozgással, felfedezéssel, nevetéssel. Ezzel a mottóval Budapesten 5 helyszínen hirdették meg a lehetőséget. A Suri a strandon programban részt vesz a Csillaghegyi Árpád forrás fürdő és Székely Éva uszoda, a Palatinus György hullám és strandfürdő, a Paskál gyógy és strandfürdő, a Pesterzsébeti Jódossós gyógy és strandfürdő, valamint a római strandfürdő. Június közepéig fogadják az osztályok jelentkezését. Közölték, tavaly 59 csoport csatlakozott a programhoz. Közben különleges rekordkísérletre készülnek a Magyar Rádió művészeti együttesei az idei budapesti Wagner napokon. A fesztivál során két alkalommal is végigjátsszák Richard Wagner a Nibelung gyűrűje című 4 operából álló ciklusát. Az MRM közleményében emlékeztettek arra, hogy a nyár egyik legjelentősebb klasszikus zenei eseménye június 4 és 30-a között lesz a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. Oda várják az opera iránti érdeklődőket, miközben az előadások a közönség számára otthonról is elérhetőek lesznek, hiszen a Bartók Rádió a Hagyományok a szíven idén is élőben közvetíti a fesztivál egyes produkcióit. Kiemelték, hogy a programsorozat középpontjában Wagner monumentális életművének csúcspontja a Nibelung gyűrűje áll. Mint írták, a fesztivál történetének egyik legambíciózusabb vállalkozása készül, amely a nemzetközi Wagner játszásban is ritkaság számba megy. A teljes tetralógiát nem egyszer, hanem két alkalommal is végigjátszák, mindkét esetben Wagner eredeti elképzelését szerint 4 egymást követő estén. Ez a dupla ring struktúra a nemzetközi operajátszásban is kiemelkedően ritka, hiszen rendkívüli logisztikai, zenei és énekesi terhelést jelent, miközben egyben a mű eredeti dramaturgai évét is a lehető legtisztábban követi, hangsúlyozták. A Hartmut Schörkhofer rendezésében és Fischer Ádám vezényletével megvalósuló produkcióban a Wagner életműhöz rendszeresen visszatérő és nemzetközi hírű szólisták lépnek színpadra. Thomas Koniecsny alakítja Wotant, míg olyan énekesek is visszatérnek, mint Magnus Vigilius, Johann Schmeckenbecher és Till Feyvetz, aki a tetralógia különböző szerepeiben meghatározó jelenlétet képvisel. Közben elbukott a tarifa emelési javaslat, nem drágul a taxizás Budapesten. Egyelőre nem emelkedik, annak ára a fővárosban, miután a közgyűlés pénteken nem szavazta meg a városvezetés által javasolt 27%-os tarifa emelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 19 tartózkodás mellett bukott meg. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezető által előterjesztett javaslatot, amely szerint a főpolgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár, és annak ára meghaladja a korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os drágítást június 30-ától javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a budapesti kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A közgyűlés más ügyekben is döntött a pénteki ülésen. Elfogadták a fővárosi tavalyi évről készült zárszámadását, valamint a budapesti rendőrfőkapitányság éves beszámolóját. Ez utóbbi 26 igen szavazatot kapott a képviselőktől. Mindemellett határozat született arról is, hogy nem lép hatályba az időskorúak társadalmi megbecsülését célzó tavalyi rendelet, mivel a megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet hiányzik, írja a HVG. Véget ért a panelláz, befagytak a budapesti lakásárak. 1,5 millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméter ár a fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. Az elmúlt 5-6 évben hullámvasúton ült virágzás, lassulás, majd recesszió, újabb kilábalás, tavaly pedig az állampapíros befektetők majd az otthon start program nyomán robbanásszerű növekedés követte, idén viszont stagnálásra számítanak a piaci szereplők, hangzott el az OTP csoport cégeinek együttműködésével elindított Zenga ingatlan radar első számának bemutatóján. Az új piaci riport szerint áprilisban országosan 25%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az ingatlanokra, mint 2025 átlagában. Márciushoz képest pedig 29%-os visszaesést mértek. Az elemzők ezt részben azzal magyarázzák, hogy az otthonstart első rohama gyorsan kifulladt, sok vásárló előre hozta döntését, a magas árszintek pedig ismét óvatossá tették a vevőket. A piac most most kiváró üzemmódba kapcsolt, mondta Balkó Dávid, az OTP Jelzálon Bank vezető elemzője, aki szerint a tavalyi rendkívüli drágulás idén biztosan nem ismétlődik meg. Az MNB lakáspiaci jelentése alapján az ingatlanok országosan már több mint 20%-kal túlértékeltek voltak 2025-ben. A leglátványosabb a fordulat Budapesten, ahol a 2025-ös boom után tavaly december óta nem emelkedtek érdemben a hirdetési árak. Futó Péter, a Zenga.hu elemzési vezetője szerint jelenleg körülbelül 1,5 millió forint körül mozog az átlagos négyzetméter ár, míg az új építésű lakások átlagos kínálati ára már 1,86 millió forint négyzetméterenként. Július 1-től megszüntetik az összes budapesti parkolóautomatát a fővárosban, a parkolási díjak drágulnak, készpénzes jegyvásárlás nem lesz, az SMS fizetés viszont megmarad. A városvezetés indoklása szerint az automaták üzemeltetése egyszerűen túl sokba kerül. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója korábban a Népszavának elmondta, volt olyan budapesti kerület, ahol a működtetés évi bruttó 100 millió forintot emésztett fel. Vitézi Dávid jelenlegi közlekedési miniszter még fővárosi képviselőként arról beszélt, hogy a parkolóautomaták üzemeltetése sok esetben többe kerül, mint amennyit bevesznek rajtuk. A váltás a gyakorlatban keveseket érint, majd érzékenyen. Az RTL híradónak nyilatkozó járókelők elmondták, hogy már eddig is telefonos alkalmazással intézték a parkolást. A BKK közlése szerint a kártyás fizetések aránya jelenleg is 90% feletti. Közben üzent a magyaroknak Brian May, felújítják a Queen legendás budapesti koncertfilmjét. A magyar zenerajongók emlékezetében kiemelt szerepet játszhat 86. július 27-e. Ez volt az a nap, amikor a Queen együttes Magic Tour elnevezésű turnéjának állomásaként koncertet adott a Népstadionban. Az ikonikus pillanat, amikor Freddie Mercury a színpadon elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt, még azokban is megvan, akik nem voltak ott a koncertre. Brian May és Roger Taylor jelenleg a koncertfilm digitális restaurálásán dolgoznak. A legendás zeneünnepről egy film is készült, Hungarian Rhapsody, Live in Budapest 86 címmel, amelyel kapcsolatban nagy hírt árult el Brian May, a zenekar gitáros a közösségi oldalán. 40 évvel ezelőtt szerveztük a nagy turnénkat, az utolsó Queen turnét, amely Freddie-vel valósult meg. Volt egy megérzésünk, és egy magyar promóter Hegedűs László is azt javasolta, hogy vállaljuk a kockázatot, és keljünk át a vasfüggönyön. Menjünk el Budapestre, mert valami rendkívüli történhet. Most 40 évvel később ismét valami rendkívüli történik Magyarországon. Budapest folyamatosan szerepel a nemzetközi hírekben, és újra meg újra örömteli felemelő képeket látok a városról a televízióban. Kezdte videóüzenetét az élő legenda, aki kitért a 40 éves filmre is, elmondta, hogy kollégájával, zenésztársával éppen annak restaurálásán dolgoznak. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.

0: Cross GPS.
1: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. június 2-a van. Kedd, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Szatmári Kristóf lett a Fidesz budapesti elnöke. Új hívszerelvények érkezhetnek Budapestre. Júniustól kötelező az új taxis alkalmazás használata a fővárosban. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Új vezetőt választott a Fidesz budapesti szervezete. A párt fővárosi választmánya Szatmári Kristófot bízta meg a budapesti elnöki feladatok ellátásával. A döntéssel Szatmári Kristóf váltja a poszton Szentkirályi Alexandrát, a választmány alelnökének Renge Zsoltot, Szepesfalvi Annát, Gyepes Ádámot és Lehocki Ádámot választották meg. Az új vezetés hétfőn már meg is tartotta az első elnökségi ülését. Renge Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy céljuk a budapesti szervezet megerősítése, a közösség összetartása és új lendület adása a fővárosi jobboldalnak. Hangsúlyozta, hogy a megújulás során fontosnak tartják a párbeszédet a támogatókkal és a budapestiek véleményének meghallgatását. A politikus szerint kiemelt feladat lesz visszaszerezni azok bizalmát, akik az elmúlt években úgy érezték, hogy nem kaptak megfelelő figyelmet. Hozzátette, hogy olyan politikai közösséget szeretnének építeni, amely képes tanulni a hibáiból, megújulni és hiteles alternatívát kínálni a főváros jövőjével kapcsolatos kérdésekben. Az új vezetés célja, hogy a jobboldal Budapesten ismét erős, egységes és széles társadalmi támogatottsággal rendelkező politikai erőként jelenjen meg. Jelentős fejlesztés előtt áll a budapesti hévhálózat. Az uniós források felszabadításának köszönhetően új korszerű szerelvények válthatják le a több évtizedek közlekedő járműveket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint 42 új motorvonat beszerzésére nyílik lehetőség. A légkondicionált és akadálymentes szerelvények a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli hévvonalon állhatnak forgalomba, leváltva a 45-60 éves járműveket. A fejlesztés hátterét az Európai Bizottsággal kötött megállapodás adja, amelynek eredményeként jelentős uniós támogatások válnak elérhetővé közlekedési beruházásokra is. A tervek szerint a szükséges közbeszerzést még idén kiírják, az első új hívek pedig 2029-ben érkezhetnek meg. A miniszter szerint az agglomeráció növekvő népessége és az egyre erősödő autóforgalom miatt különösen fontos a közösségi közlekedés fejlesztése. Úgy fogalmazott, hogy az a cél, hogy a hév a kényelem, a megbízhatóság és a gyorsaság terén is valódi alternatívát jelentsen az autózással szemben. A beruházás a főváros és az agglomeráció közlekedésének egyik legjelentősebb fejlesztése lehet a következő években, amely hosszabb távon hozzájárulhat a forgalom csökkentéséhez és az utazási körülmények javításához. Nem csak eligazítanak, hanem a helyi történelembe is betekintést engednek azok az új információs táblák, amelyeket a 13. kerület több pontján helyeztek ki. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza a lakókhoz és a látogatókhoz a városrész múltját. A helytörténet helyben program keretében összesen 12 helyszínen jelentek meg olyan táblák, amelyek bemutatják az adott utca vagy a közterület névadójának történetét a 13. kerületben. Az érdeklődők megtudhatják, hogy kiről nevezték el az utcát, mikor kapta jelenlegi nevét, valamint különböző történelmi, irodalmi és kulturális érdekességeket is olvashatnak. A táblákon archív fényképek, korabeli térképek és idézetek is helyet kaptak. Emellett QR kódok segítségével további információk érhetők el az adott helyszínről vagy személyről, így a járókelők akár egy rövid helytörténeti sétán is részt vehetnek az okos telefonjuk segítségével. Az új információs pontokat több helyszínen is elhelyezték, a projekt a kerület közösségi költségvetésének egyik nyertes ötleteként valósult meg. A kerület vezetése szerint a kezdeményezés hozzájárulhat a helyi identitás erősítéséhez, miközben segít megőrizni és bemutatni Angyalföld és Új-Lipótváros gazdag történelmi örökségét. Új digitális rendszert vezetett be a Budapesti Közlekedési Központ a taxik ellenőrzésének és nyomonkövetésének megkönnyítésére. Június 1-től már minden budapesti taxis szolgáltatónak kötelező használni az új alkalmazást. A Taxi Track nevű applikációt a BKK saját fejlesztésben készítette el. A rendszer valós időben szolgáltat adatokat a taxik helyzetéről, valamint rögzíti az utas szállítások kezdetét és végét is. Az alkalmazás a GPS adatok és a járművek aktuális státuszának folyamatos továbbításával segíti a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket. A BKK emlékeztetett arra, hogy egy tavaly elfogadott rendelet alapján a taxis vállalkozásoknak kötelező adatot szolgáltatniuk a járművek mozgásáról és a taxaméter használatáról. Az új alkalmazás ezt a kötelezettséget hivatott teljesíteni, miközben átláthatóbbá és biztonságosabbá teheti a taxis szolgáltatást. A közlekedési központ szerint a rendszer nem csak az utasok érdekeit védi, hanem a szabályosan működő szolgáltatókét is. Az alkalmazás emellett egyszerűsítheti az adminisztrációt és hatékonyabbá teheti a hatósági ellenőrzéseket. A Taxi Track bevezetése egyelőre türelmi időszakkal indul, a BKK kezdeti hónapokban elsősorban a rendszer működésének finom hangolására és a tapasztalatok összegyűjtésére helyezi a hangsúlyt. Ezért azonnali szankciókra egyelőre még nem kell számítaniuk a szolgáltatóknak. Súlyos kutyatámadás történt hétfőn délelőtt Budapest harmadik kerületében. Egy kézbesítőt munka közben támadott meg egy kiszökött kutya. A férfi a sérülései után rosszul lett és összeesett. Az eset a Testvérhegyen történt. Az Óbuda Békásmegyer közterületfelügyelet tájékoztatása szerint a kutya egy családi ház udvaráról jutott ki, feltehetően egy nyitva hagyott kapun keresztül. Az állat többször megharapta a postást a kezén és a lábán. A sérült férfi a támadást követően rosszul lett. A kutya gazdái azonnal visszazárták az állatot, valamint értesítették a mentőszolgálatot. A környéken élők szintén segítséget hívtak a 112-es segélyhívó számon. A helyszínre elsőként a rendőr és egy közterületfelügyelő érkezett, akik a mentők kiérkezéséig ellátták a sérültet és biztosították a területet. A postást később a mentők vették át. Az eset kapcsán a közterületfelügyelet ismét felhívta a kutyatartók figyelmét.

0: taxiból több külföldi férfi szállt ki, akik szóváltás után rátámadtak a kisbusz sofőrére. A beszámolók szerint a férfit kirángatták a járműből, majd bántalmazni kezdték. A helyszínre rövid időn belül megérkeztek a rendőrök, akik három embert előállítottak. A budapesti rendőrfőkapitányság közölte, hogy nem csak a bántalmazás körülményeit vizsgálják, hanem a közlekedési baleset pontos okait is. Az ügy részleteinek tisztázása érdekében tanúkat hallgattak meg és elemzik a rendelkezésre álló bizonyítékokat. A hatóság szerint az ilyen esetek ismét rámutatnak arra, hogy egy közlekedési konfliktus nem indokolhat erőszakos fellépést. Az utóbbi években egyre több hasonló ügyben segítették a nyomozást a fedélzeti kamerák felvételei, amelyek fontos bizonyítékként szolgálhatnak a történtek tisztázásában. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rock zenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja. A nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A téli elképévé vált gomba épületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a Héva BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják, nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön. A 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását. Véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek, és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbach-Sebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra. Már is van egy utca, melyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli. A Vilev Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő Ferenciek terét a nagyvásárcsarnokkal, valahogy mégis meg tudod maradni emberi léptékűnek, kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni itt valamilyen új felfedezni valót, sőt érdemes kitérőt tenni a mellékutcácskákba is. Már is ismerjük meg bővebben ezt az utcát. A ma ismert utca közvetlen elődjét a 19. század kezdetén alakították ki több másik közterületből, ám ekkor még német nyelvű utcatáblák hirdették a járókelőknek, hogy a Grüne Baumgassen steht állnak. Később 1874-ben kapta meg magyar nevét, szó szerinti fordításban Zöldfa utca. Mindezek előtt számos különböző nevet viselt, a Bástya utcától a Kecskeméti utcán át a Kórház utcáig. Arra pedig két lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálné előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló nagy körös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje, 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Beniszki Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak 1 éves volt, amikor földbirtokos édesapja Beniszki Pál elhunyt, de édesanyja Sturman Karolinát is korán, már 16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermin a főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat, gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Veres Pállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermin a minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madács Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madács 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madács rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Verespálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaiból megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd 2 évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Verespálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné 3-szor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ezt még megérte Verespálné is, egy évvel később hunyt el Vácz hartjánban.

0: Budapest Update.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítéssel várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszínű vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő mebengokre kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.
0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
4: Magyar zene megszakítás nélkül.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még neked.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az ideled almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloucester, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissi lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénkpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendégem a Csatlós Csilla Kócs, a Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője, amihez kötődik egyébként egy konferencia is, és erről is beszélgetni fogunk. Szia Csilla, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Ugye Csatlós Csillával találkoztunk már itt a Mannán többször is, és a kiégésről beszélgettünk, hiszen amellett, hogy Csilla Kócs, emellett kiégés specialista is, és ez a könyve Nem vagy egyedül nem is az első könyve, mert hogy a kiégésről is született, de most nem ebből az irányból beszélgetünk, hanem a szeniorokról. Miért fontos ezzel a témával foglalkozni, és hol áll Magyarország ebben a témában a nyugathoz képest?
2: Hát pont azért kell vele foglalkozunk, ahol áll a nyugathoz képest. Alapvetően az látszik most a piacon, hogy ugye a korfa az egy kikerülhetetlen dolog, tehát az elkövetkezendő néhány éven belül abszolút túlnyomó többségbe kerülnek a szeniorok az álláspiacon, amire nincs felkészülve az álláspiac, mert az álláspiac az elmúlt 10 évben egy ilyen őrült fiatalításba kezdett, tehát mindenhol az a cél, hogy cseréljünk fiatalabbakra, legyenek rugalmasabbak, jobban AI kompatibilisebbek, stb. És most azt látjuk, hogy az utóbbi 2-3 évben egyértelműen egyre növekvő számú szenior szakember kerül az utcára. Ugye ez kapcsolódik az én korábbi területemhez, mert korábban is ezzel foglalkoztam gyakorlatilag, csak ugye az az önkéntes felállások időszaka volt, tehát ugye egy kiégett, kiábrándult ember az általában föláll és keres magának egy másik állást, és nyilván van egy óriási szelete az álláspiacnak, több mint 60%-a egyébként az állástélküli szenioroknak, akik nem önként, hanem elbocsátás, átszervezés, leépítés útján esnek ki a pozíció. Tehát ezért foglalkozunk ezzel a témával kiemelten.
1: Hogyan kezdődött ez nálad? Miért tartottad ezt fontosnak?
2: Alapvetően ugye én eleve a szenior korosztályra dolgozom szinte csak, hiszen én executive coachként végeztem több mint egy évtizede, és eleve a kiégés is azokat az embereket érinti elsődlegesen, akik már 5-6-8 éve benn vannak egy pozícióban, vagy végigjárták a karrierlétrát, vagy léptek egy nagy pozíciót, és az sok volt, és több volt, mint amit hirtelen el tudtak volna viselni, tehát hogy gyakorlatilag nekem az alap klientúrám az több mint egy évtizede a 45 pluszos, 50 pluszos korosztály, tehát mindig is velük dolgoztam. Viszont 2024 év végétől volt egy ilyen nagyon durva leépítési hullám, ahol így százával kezdtek el kihullani a piacra, és ez folytatódott 2025-ben egész évben, és hát a 26-os év is nagyon kemény. Tehát nyilván a recesszió, meg a költségcsökkentés, meg a profitabilitásnak a megőrzése azokat a pozíciókat érinti legelőször, amivel a legtöbbet lehet spórolni. Tehát elég sok cég csinálja most azt, hogy a szenior létszámát csökkenti, ezzel egy jelentős bértömeget tud pótolni, és akkor a helyére medior vagy junior, erős junior szintű embereket vesznek föl, és így jutnak költségmegtakarításhoz a bérstruktúrába.
1: Azért ez is nagyon fontos, hogy kiégni nem csak a munkában, hanem a munkanélküliségben, vagy a félretettségben, a nem vagyok jó és nem illek sehovaságban is lehet.
2: Abszolút, tehát a kiégés az szerintem ebben a helyzetben sokkal durvábban jelentkezik, hiszen aki egyébként állásban, meg megbízásban van, vagy van egy pozíciója, az abban a pozícióban azért kap egy csomó visszajelzést, pozitív visszajelzéseket, eredményeket ér el, csapatot épít, stb. És amikor valaki álláskeresővé, vagy karrierváltóvá válik, mindegy, hogy milyen okból, a végeredmény akkor is ugyanaz, hogy egyik pillanatról másikra kiszakad a úgymond a beterített naptárból, a szociális hálóból, amit az addigi vállalati vagy céges környezet, a kollégák jelentettek, és gyakorlatilag így egyedül marad, mint a kis súlyom, és ez egy óriási érzelmi és mentális megrázkódtatás is az embereknek. Plusz nyilván az, amiről te beszélsz, hogy ez a 10., 20., 30., 50., 100. sikertelen pályázás és interjú, ez végtelenül meg tudja tépázni az önbizalmát a vezetőknek, meg a menedzsereknek, hiába van több diplomájuk, meg nagy tapasztalatuk.
1: A műsor vendége Csatlós Csilla Kócs, a Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv, és az ehhez kapcsolódó konferencia szervezője, illetve a könyv szerzője. Vele beszélgetünk hamarosan tovább.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Csatlós Csilla Kócs, a Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője és az ehhez kapcsolódó konferencia alapítója, életre hívója, de hogy ezt te nem egyedül jegyzed, arról is beszéljünk egy kicsit.
2: Igen, nem egyedül jegyzem, mert alapvetően ez az egész dolog ez úgy indult, hogy 2024 évig, amikor volt ez a nagy elbocsátási hullám, akkor mi létrehoztuk a Natalon nevű LinkedIn csoportot, amiben azokat az embereket vártuk egy ilyen közös pro bono segítő csapatba, akik állás nélkül maradtak, és kellett nekik segítség CV-írásba, LinkedIn profilépítésbe, pozícionálásba, információkkal való összekötésbe, és Pető Anikó fejvadász, ismert fejvadász a társam ebbe, vagy a tettes társam ebbe, aki a szakmai stratégiai vezetését csinálja az álláskeresésnek, és ezeknek a ehhez kötődő mindenféle tudásnak, és hát a közösség azóta már 2370 tagú, tehát napi szintű kommunikáció van, állások megosztása, belső képzések, mindenre hétfő reggel például ingyenes pro bono coaching, csoportos coachingokban mindenki hozhatja az aktuális álláskeresési elakadását, és próbálunk mindenkinek segíteni, támogatást adni. Ez a jelenlegi felállás.
1: Beszéljünk akkor egy kicsit most magáról a rendezvényről, és aztán még visszatérünk a könyvhöz. Hogyan zajlik, kik lesznek ott, mi a menetrend, mi a fővonal?
2: Június 18-án van a rendezvény, délután 2-től este 7-ig, és az lett a fő célja, hogy volt egy felmérésünk, illetve ez még zajlik, mert gyűjtjük még mindig a kitöltéseket. A Szenior Munkavállalók Magyarországi Helyzete az AI korában, ez a kérdőívnek a címe, ami egy Google Forms kérdőíven keresztül lett megosztva, és egyébként ma reggel már 870 kitöltésnél járt, tehát egy viszonylag nagy mintát sikerült begyűjtenünk, ami azt jelzi, hogy ez egy tényleg olyan probléma, ami érinti az embereket. Ennek a Senior Indexnek a bemutatása lesz, ami először méri Magyarországon 4 különböző szemszögből a senior piacot. Megkérdeztük az állást keresőket, megkérdeztük az állásban lévő szeniorokat, a HR vezetőket, illetőleg a tulajdonosi réteget is erről az egész szenior kérdéskörről, és az őket érintő szenior problémákról. Ennek a kutatásnak lesz az elsődleges bemutatója. Ezen kívül belünk lesz Balogh Petya, startup alapító, sokszoros startup alapító, és az STRT vezérigazgatója, aztán Vámosi Nóra, ugye, aki extrém sportoló, és lesz egy kerekasztalunk, ahol olyan vezetők lesznek, akik kijöttek egy nagy cégnek a vezetői állásából, és most új utakon indulnak el, ami nem az alkalmazotti státusz.
1: A könyv elkészült, ez nem egy kicsi könyv, ez egy elég vaskos könyv. Mondhatjuk-e azt, hogy ez egy ultimate jó tanács köteg, vagy csokor azoknak, akik karrierváltásban vannak, szenior korosztálynak, és akkor egy kicsit beszéljünk arról is, hogy a szenior korosztály ez tulajdonképpen a hétköznapi gondolatokban azt gondoljuk, hogy azok mondjuk a 60 pluszosak, pedig ahogy egyszer elmesélted nekem, ez tökre nem így van.
2: Hát alapvetően a munka világában a szeniort azt máshová mérjük, és ebbe elég sok vita van, hogy hol van a szenior, de általában azt szokták mondani, hogy a 20 plusz év munkatapasztalattal rendelkezőket nevezi a szakma, a HR szakma szenioroknak, de sok helyen egyébként már a 15 évet is annak nevezik. Alapvetően tehát jóval előrébb van, mint a 60 plusz, és ugye ez a legfontosabb életszakasza, a munka életszakasza az embereknek, hiszen ez az az életszakasz, amikor már az otthoni családi dolgok már kisimulnak, itt a gyerekek már az esetek többségében kirepülnek, tehát a karrierben úgymond a legnagyobb rendelkezésre állás, és ennek ellenére pont azt az erőt nem használja a piac, amit a legjobban kellene, meg amire a legjobban kellene koncentrálni. A könyv az abszolút egy ultimate jó tanács gyűjtemény, benne van rengeteg, nyilván rengeteg konkrét történet, de hogy az volt a cél a könyvvel, hogy ezt a fajta folyamatot, ami a gyászt is jelenti, és a gyászfeldolgozást, hiszen egy 8-10-15-20 éves pozíciónak az elveszítése az egy nagyon komoly gyászfolyamat, tehát el kell képzelni, hogy a napi 8 órát valaki eltölt egy cégnél 10 éven keresztül, mit él meg akkor, mikor hétfőről az az egész közeg, emberek, millió, szabályok, semmi nincs az életébe, ezt fel kell dolgozni. Másrészt, amit látunk Anikóval a szenioroknál, hogy egyszerűen dolgoznak, mennek előre a karrierjükbe, sikert sikere halmoznak, de aztán az identitásuk valahogy a céghez idomul, és integrálódnak a cégbe, és nem tudják azokat a tulajdonságokat, azokat az erényeket már magukról deklaráltan megfogalmazni, amik ők a céges köntös nélkül, tehát a könyvnek egy nagyon fontos része a leltár, és utána pedig a harmadik része a könyvnek ez a cselekvés, ami konkrétan arról szól, hogy hogy megyünk végig egy álláskeresési folyamaton, mik az alapvető dolgok, amit egy CV-be rendbe kell rakni, és hogy kell fölépíteni egy olyan LinkedIn profilt, amire most ugrik a piac, mert most egy kínálati piac van, tehát nem lehet arra alapozni, hogy majd keresnek, ugye ezt nagyon sokan elmondják a szenior vezetőink közül, hogy életükben nem kerestek állást, mindig vitték őket egyik helyről a másikra, mert megkerestek, kaptak egy izgalmasabb vagy fiskálisan jobb ajánlatot, és léptek tovább, és ugye az állásnélküliség az nem azzal jár, hogy minket keresnek, az állásnélküliség az azzal jár, hogy nekünk kell keresni, ami egy teljesen fordított dolog, és nincsenek meg rá azok az apró nüansznyi tudások, amivel sikeresen lehet művelni.
1: Csatlós Csilla Kócs, a Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője, és az imént emlegetett konferencia egyik életre hívója és alapítója, és hogy mennyire hagyományteremtő jelleggel indul ez a konferencia, azzal folytatjuk majd, illetve a jövőbeni tervekkel is hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Csatlós Csilla a vendégem, coach, hanem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője, és a június 18-i ehhez kapcsolódó konferencia alapító szervezője. Csilla, hagyományteremtő jelleggel indul-e ez a konferencia? Mit reméltek, mit terveztek, illetve a jövőben mire számíthatnak azok, akiknek ilyen téren segítségre van szükségük, akár karrier szempontból vagy aspektusból, akár pedig mondjuk a kiégéssel kapcsolatban?
2: A konferencia passzút sorozatnak szánjuk, tehát azért a szenior témakör az egy nagyon összetett témakör, és akárhogyha csak azt nézzük, hogy milyen a szenioroknak a társadalmi megítélése, és annak a másik megmutatása, hogy valójában milyen a szenior lét, amikor értékes és értékteremtő, vagy pedig az, hogy indulnak a fraktál karrierek, aminek ugye az a lényeg, hogy egyszerre több helyen dolgozik az illető, és nem egy helyre teszi le a munkaszerződését, hanem azt a hatalmas tudást, amit 20-30 év alatt felhalmozott, azt mondjuk magyar KKV-kba fordítja vissza 2-3 helyen projektszinten dolgozva. Tehát, hogy elég sok olyan téma van, ami a szenior témakört érinti, és ezt folyamatosan szeretnénk hallatni, tehát, hogy a 2026-os évben is lesz még két rendezvényünk, és utána 27-ben is folyamatosan. A szenior indexet azt mérjük és rakjuk össze folyamatosan, emellett pedig most lesz majd külön olyan részünk, ami az AI-jal kapcsolatos dolgokra koncentrál, és egyébként itt is hadd mondjak el egy nagyon érdekes felmérést, ugye azt mondja a piac és az a közbeszéd, hogy a szeniorok nem eléggé digitálisak, nem képzik magukat, és nem foglalkoznak eleget, és nem rugalmasak a digitális életben és az AI-jal való kapcsolatban. A felmérés teljesen az ellentétét mutatja, azt mondja, hogy 58%-uk aktív, és kifejezetten aktív és mély ismeretekkel rendelkezik az AI-ról és napi szinten használja, viszont saját bevallásuk szerint, akik még alkalmazásban vannak, a munkáltatóiknak mindössze a 14%-a foglalkozik konkrétan AI bevezetése vagy AI integrációval a szervezeteikbe. Tehát a Senior Indexnek és az egész konferenciás sorozatnak az a célja, hogy azokat a dogmákat és azokat a úgymond betokosodott, begyöpösödött közbeszédeket, ami a szeniorokhoz kapcsolódik, azokat folyamatosan cáfoljuk és mutassuk meg valójában, hogy milyen a szenior világ.
1: Az a szomorú egyébként, zárásképpen ezt még tegyük hozzá, hogyha az ember külföldön jár, Franciaországban, Németországban, Angliában, Spanyolországban, Olaszországban, egészen más a megítélése, a megbecsültsége, az értékeltsége a szenior korosztálynak. És akkor most ne a 45-50 évesekről beszéljünk, hanem mondjuk a 65 pluszosokról.
2: Én ezt abszolút meg tudom erősíteni. Egyébként az első kérdőívben már óriási szöveges adatállományt kaptunk vissza, hiszen minden egyes sávra tettünk szöveges kitöltéseket, és pont azt néztük ma reggel, hogy egy komplett könyvnyi anyagot kaptunk vissza, egy hét alatt 340 ezer karakternyi szöveges kifejtő válasz jött a felmérésre, ami iszonyú sok szerintem, és ebben nagyon érdekes dolgok vannak, amiket írnak azok, akik kitöltötték, és az egyik legfontosabb visszatérő dolog, hogy a tisztelet az hiányzik a rendszerből mindenféle irányba, és ugye ez sok szenior felhozta témaként, hogy sem a kort, sem a tudást nem tiszteli a jelenlegi rendszer, és hogy egyébként, ami megérdekes, hogy mindannyian, a többség mind leírja, hogy ők nagyon szeretnek a juniorokkal dolgozni. Tehát, hogy kifejezetten írják, hogy többeknek van napi szintű junior kollégás kapcsolata, ahol tanítanak, ahol tanítják, betanítanak, onboardingolnak fiatal kollégákat, de hogy például ezt is hozzuk majd egy konferencia témaként, hogy el kell indítani Magyarországon a reverse mentoringot, ami a mi mostani felmérésünk szerint csak 9%-os mértékben van jelen, amikor a junior tanítja és mentorálja a szeniorokat a cégen belül, mert igenis van tőlük mit tanulni. Tehát, hogy nem ellenségként kellene őket beállítani, ami a jelenlegi HR piacon van, tehát, hogy más se hallunk, mint hogy generációs különbségek, tehát a negatívumok ebben a dologban, de hogy kooperáltatni kell az egyes rétegeket egymással, nem pedig egymásnak feszíteni azzal, hogy mások vagytok. Tehát mindig is mások voltak. Tehát, hogyha visszanézünk a munkavilágába, akár több száz év évre mindig is dolgozott a fiatal generáció az idős generációval együtt, tehát ezt nem most szülte a modern világ, a modern világ másképp reagálja le.
1: Hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ez javuljon, ezzel kapcsolatban még beszélgetni fogunk Csatlós Csilla kóccsal, de akkor tessék jegyezni a dátumot, június 18, illetve a könyvet mindenkit érint tulajdonképpen, ha nem maga miatt, akkor mondjuk a szülei vagy a nagynénik, nagybácsik miatt. Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban. A vendégem volt Csatlós Csilla kócs, az imént említett könyvszerzője. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
2: Köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma a főszereplő Johnny Weissmüller, vagyis Weissmüller János. A Vézna fiú Temesvárról, a magyar olimpikon és mozisztár. Weissmüller Johann, később Johnny az igazi eredeti Tarzanként vonult be a Halhatatlanok társaságába, pedig sportolóként talán még sikeresebb volt, mint színészként, ahogyan ezt az NLC.hu is írja. A magyar állampolgárként született legenda kalandos élete végén elszegényedve távozott a földről. Mérföldkő, de legalábbis forduló pont volt a hollywoodi prüdéria 30-as, 40-es évekre tehető időszakában, amikor egy férfi sztár egy szál ágyékkötőben lengedezett az épített őserdő fái között, és úgy csapta a szelet a női főhősnek, mint a pinty. Johnny Weissmüller alakítása ebben a tekintetben mindenképpen áttörő volt, ha nem is a method acting módszerén nevelkedett. A fizikuma, a kor ízlésének megfelelő férfi esztétikuma sikerre ítélte a jellegzetesen üvöltő vadember szerepében, holott néhány évvel korábban egy reklámját betiltották, mert mindössze egy fügefa levélt akarta a testét, ahogyan ezt írja Pap Sándor. Állandó vita tárgya viszont, hogy a 20. század elejének vérzivataros éveiben kiszámított magyarnak Trianon előtt, után, magyar anyanyelvvel vagy sem, ám tagadhatatlan tény, hogy a kis Johann Weissmüller magyar állampolgárként, bánsági sváb szülők gyermekeként született a Temesvár melletti Szabadfaluban. Apja Petrus Weissmüller földművelő volt, édesanyja Elizabeth pedig egy dohány gyárban dolgozott. Péter öccse egy évvel utána született, már a nagy vízen túl. Történt ugyanis, hogy a szülők kevéssé voltak megelégedve a helyi megélhetési lehetőségekkel, ezért aztán, mint annyian abban az időben, az Egyesült Államokba vándoroltak. Először Pennsylvániában éltek, ahol Petrus egy bányában dolgozott, majd tovább álltak Chicagóba. Későbbi sport sikerei ismeretében nehéz elképzelni, de a kis Johann betegeskedő, gyenge, légzési problémákkal küzdő Vézna satnya kisgyerek volt, ahogyan emlegették őt, ezt nem én mondom, így emlegették őt. Az orvosai tanácsára pontosan emiatt kezdett el úszni. És ez aztán annyira bejött neki, hogy 1918-ban, amikor az

0: Ez a sport az ifjú Schwabnak, és 1922 és 28 között 67 darab világrekordot állított föl. 67 világrekordot. Ő volt az első, aki egy percen belül úszta a százat, az úszó sikereit amerikai állampolgárként érte el, holott ő még nem volt az. A versenyeken öccse Péter papírjait használta, aki már a korlátlan lehetőségek földjén született odaként, így aztán automatikusan az állampolgáruk lett. Johann Weissmüller valószínűleg további olimpiákon és sikerre halmozott volna, és most kiváló sportemberként emlékeznénk rá, ha egy forgatókönyvíró fel nem figyel rá egy medence partján, mert hogy ez történt. Cyril Hume neves filmes forgatókönyvíró volt Hollywood aranykorában, éppen egy luxus szálloda úszómedencének a partján szürcsölte a kis koktélját, amikor megakadt a szeme a szintén ott lebzselő kisporttól testű szálfa termetű gyönyörű fiatalemberen, és így aztán hamarosan 7 évre szóló szerződés lapult Johann zsebében, heti 250 dolláros fizetéssel. 1929-ben forgatta az első filmjét, a Johnny Weissmüllerre átnevezett úszófenömén, ám az igazi sikert a Tarzan a majomember hozta meg számára 32-ben. De azért azt tudni kell, hogy nem pottyant az ölébe a szerep, több mint 100 jelentkező közül választották ki rá. Ez a filmfeldolgozás volt az első hangos Tarzan adaptációja az Álomgyárnak, és Johnny olyan meggyőzően adta elő a legendás és emblematikus üvöltést, hogy aztán így ő bújhatott az őserdő hősének gatyájába. Edgar Rice Burroughs író ugyan már 1912-ben megteremtette az esőerdőben rekett arisztokrata fiú figuráját, és még abban az évben több film is készült a sikersztoriból, ám azok még néma filmek voltak. A Tarzan üvöltés tehát Johnny Weissmüllernek köszönhetjük. 1948-ig összesen 12-szer öltötte magára az ágyék kötőt, és lógott nagy átéléssel az indákon. Legismertebb partnere a Jane-t alakító Morino Sullivan 6 filmben volt mellette, aztán megijedt a skatujától, és nem vállalt több Tarzan filmet. Johnny Weissmüller hollywoodi filmsztárrá vált Tarzan életrekeltés, az aranyévek azonban 44 éves koráig tartottak csak. Az utolsó vele forgatott őserdős kalandot 48-ban mutatták be, és bár utána még rengeteg Tarzan feldolgozás készült, többek között a szintén legendás Christopher Lamberttel, az egykori úszó karrierje megfenek lett. Noha kezdetben folyamatosan dolgozott, például olyan sorozatokban, mint a képregény alapokon nyugvó Jungle Jim, a megszokott fényűző életről nem tudott lemondani, ami aztán felemésztette a gázsiát. Márpedig 1954-től a sorozat végétől utolsó film szerepéig 1976-ig csak elvétve tűnt fel kisebb mellékszerepekben. A kieső bevételeket Weissmüller kétes kimenetelő üzleti manőverekkel próbálta ellensúlyozni, ám ezek még jobban az elszegényedés felé taszították, a magánélete sem volt sikeres, 5-ször házasodott, a harmadik feleségétől 3 gyermeke született, így magas összegű tartásdíjak is nyomasztották. Hollywood elfeledett ikonja az utolsó éveiben segédmunkákat vállalt, hogy fenntarthassa magát. Mindenki Tarzanja, a fes fiatalember, akit fénykorában Greta Garbóval is hírbe hoztak, aki karrierje csúcsán a hollywoodi elit által is irigyelt fényűző életet élte. Idős korára egyre romló egészséggel kellett, hogy szembenézzen az életét végig sportoló Weissmüller, eltört a csípőjét, majd mindkét lábát, és a rehabilitáció ellenére sem lett soha a régi, szenvedett a mozgástól, ráadásul a kórházban kiderült, hogy súlyos keringés és szívbetegsége van, orvosai szerint csoda, hogy még él, mondták neki. Halála után még egyszer felidézték Johnny Weissmüller egykori dicsőségét, miközben a koporsóját leengedték a mélybe, háromszor játszották le magnetofonról a legendás, eredeti, igazi Tarzan üvöltést. Ez Johnny Weissmüller, vagyis Weissmüller János története.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A zöldtea áldásos hatásáról már nagyon sokat hallottunk életünk során, szinte a mindennapjaink részévé vált, de hogy mi történik a testünkkel akkor és azáltal, hogyha minden nap megiszunk egy liter zöldteát, egy litert, nem egy csészét, arról most egy kicsit beszélgessünk. Egy régi japán mondás szerint ugyanis a fürdő felfrissíti a testet, a tea pedig felfrissíti az elmét. A japánok tea hagyománya pedig olyannyira régi, hogy egészen biztos, hogy igazuk van, ahogy New Deborah is írja. Évszázadok óta párolnak tea leveleket annak érdekében, hogy leállítsák az erjedést, szárítás és feldolgozási módoktól függően pedig rendkívül sokféle teát készítenek, de mindközül a zöld tea a legnépszerűbb, és nem véletlenül. Évszázados gyógymódról beszélünk tehát. A szenka tea gyártása egészen a 18. századig nyúlik vissza a sok tea típus közül, és ma is a leggyakrabban fogyasztott zöld tea az országban. Maga a zöld tea pedig elsősorban annak köszönheti a népszerűségét, hogy számos olyan összetevője van, ami pozitív hatása van az egészségünkre, a lelkünkre, sőt az öregedési folyamatokra is. Nem hiába tartozik Japán is azok helyek közé, ahol az emberek a legtovább élnek. Hogy ez mennyire járul hozzá a zöld tea, senki sem tudja biztosan megmondani, de az biztos viszont, és ezt biztosan meg tudják mondani, hogy szerepe van ebben. Be is bizonyosodott már, hogy azok, akik rendszeresen isznak zöld teát, általában egészségesebbek, aminek tudományos okai is vannak. Hogy mik ezek a tudományos okok, hát néhányat azért vegyünk át. A zöld tea hozzájárul az általános jó közérzethez, ez is bizonyított tény. Először is a zöld teában koffein van, ezért mértékkel szabad csak fogyasztani. Hozzávetőlegesen azonban körülbelül egy liter elfogyasztása ajánlott belőle a nap folyamán, elosztva, feltéve persze, hogy a szervezeted jól tolerálja a koffeint. Vásárláskor ügyelni kell a biominőségre lehetőség szerint, hogy elkerüljük a növényvédőszereket és a környezetszennyezést is. Aztán a tudományosan bizonyított tények a zöld teával kapcsolatban folytatódnak azzal, hogy az általános egészség is javul tőle, tehát nem csak egy szerv vagy szervrendszer, hanem a teljes szervezetünk holisztikusan tekintve is jobban lesz a rendszeres zöld tea fogyasztástól. A fő hatóanyaga az epigallokatein, gallát, vagyis az EGCG, ami egy antioxidáns tulajdonságának köszönhetően nagyon sok betegség ellen képes fellépni. Polifenol forrásként a szervezetben lévő gyulladásokat is képes csökkenteni, sőt, megakadályozza, hogy a szabad gyökök károsítsák a sejteket, és ez hosszú távon akár az öregedési folyamatokra is pozitív hatással lehet. Aztán miért érdemes még zöld teát fogyasztani, azon túl egyébként, hogy finom, jobban tud tőle az ember koncentrálni, és ez valóban így is van. A zöld teában található koffein blokkolja az adenozin neurotranszmitter, vagyis ingerület átvívő receptorait az agyban, ennek pedig az az eredmény, hogy tisztában tudsz gondolkodni és éberebb leszel. A tea a kávéhoz hasonló hatást fejti ki, de ideges és izgató, az a furcsa rezgés érzés nélkül. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a zöld tea kevesebb koffein tartalmaz, másrészt pedig annak, hogy tulajdonképpen a benne található L-teanin aminosav az nagyon jót tesz, és ellensúlyozni tudja azt az érzést, amit a kávé okoz, tehát ami pusztán a koffeinnek a hatása. Fokozódik a zöld tea fogyasztás hatására a zsírégetés is a szervezetben, is aktívabb leszel, fokozódik természetesen így aztán, vagy hogy mondjam, csak gyorsul az összes olyan emésztési folyamat és metabolikus folyamat, ami hozzájárul a méregtelenítéshez is. Tanulmányok szerint ugyanis a zöld tea képes rendesen és tényszerűen fokozni a zsírégetést, az azonban még nem bizonyított, hogy közvetlenül lenne hatása az anyagcserére, de mivel a zsírégetést fokozza, így a méregtelenítést is tudja fokozni, hiszen a zsírsejtekben tárolt méreganyagok tudnak távozni a zöld tea segítségével. Ennek ellenére viszont attól függően, hogy hogyan reagálsz te magad a koffeinre, lehetséges, hogy a zöld tea sokkal aktívabbá tud tenni, érdemes kipróbálni. A megnövekedett mozgás igény pedig nagyobb energiafelhasználáshoz vezet, egészen addig, amíg a koffein teljesen ki nem ürül a szervezetből, úgyhogy hajrá, igyatok rendszeresen zöld teát.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége ma Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, akivel a megtalált boldogságunkról beszélgetünk, legyen ez globális, legyen ez nemzetre vonatkoztatható, legyen ez a saját kis privát boldogságunk, mert a megtalált boldogsággal kapcsolatban nagyjából bármilyen aspektusból nézzük is, ugyanazok a dolgok vonatkoznak. Szia Nelly, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek.
1: Amikor megtaláljuk a boldogságot, akkor ugye én legalábbis azt gondolom, hogy szépen és kedvesen be kell mutatkoznunk neki, hogy szia, én vagyok ez, eddig úgy éreztem magam, hogy, és aztán a boldogság is bemutatkozik nekünk, de hogy meg kell találnunk a közös hangot, mint ahogyan meg kell tanulnunk a kisbabánkat is, amikor megszületik, hiszen ott van egy kész kis ember, neki már van személyiség, és az elkezd megmutatkozni.
2: Abszolút egyetértek. Ez olyan, mint a barátság eleje, amikor még ilyen minden szép és színes, és csillog, és villog, és csak azt tudod, hogy nagyon vártál rá, már vágyakoztál arra, hogy találkozz valakivel, aki ugyanúgy megért téged, aki szeret téged, aki támogat, aki ugyanazokat a dolgokat szereti, mint te, ugyanarra vágyik, és amikor elérkezik, akkor persze meg kell egymást tanulni, szóval akár egy új munkahelyen az első napon, amikor az ember izgatott, és azt várja, hogy úristen, biztosan képes leszek rá, biztosan megfelelek, majd biztosan jó leszek, majd jól fog ez működni, vagy mondjuk egy párkapcsolat legelején.
1: De milyen érdekes eleve már ez, miért nem azt mondjuk, hogy igen, tudom, hogy milyen jó leszek, mennyire klassz lesz, ezt csinálom, azt csinálom, így csinálom, úgy csinálom, munkahelyen, vagy párkapcsolatban, hogy majd ezt a sok mindent csináljuk együtt, tehát, hogy mindig az első a kételkedés és a kérdés. Miért? Ez determinált az emberben?
2: Igen, sokkal könnyebb a rossz dolgokra gondolni.
1: Ugye a Pretty Woman óta tudjuk ezt, és hogy a rosszat mindig könnyebb elhinni, de igen, valóban így van.
2: Igen, valóban így van. Nem merjük elhinni, hogy most valami jó dolog történik. Nem merjük el, hogy egyébként ez nekünk van közünk, vagy hogy mi ezt megérdemeljük. Uh-huh. Hogy ez nekünk jár, hogy ez nekünk a komfortos is tud lenni, hogyha beengedjük, hogyha megengedjük saját magunknak. Valamiért azt hiszem, hogy az ember bármennyire is utálja, de valahogyan könnyebben tud asszimilálódni a rosszabb dolgokhoz. Egyszerűen elfogadja, fejet hajt, azt mondja, hogy ez, hát Istenem, az élet ilyen, vagy ezt osztotta nekem, vagy ezek a lapok, és akkor azt mondja, hogy oké, ezen nem tudok mit változtatni, el kell fogadjam. De hogyha valami jó dolog történik, akkor azon elkezd kételkedni, hogy vajon ez, hol a csel?
1: De így kondicionál bennünket az élet, vagy ez egy magyar szokás? Mert például azért, hogyha az amerikai társadalmat nézzük, és nem csak arra gondolok, hogy filmekben mit látunk, de ott azért egészen másképp nőnek fel a gyerekek. Kifejezetten, mostanában különösen ügyelnek a szülők arra, bátor vagy, mondd ki a tükörbe, bátor vagyok, ügyes vagyok, szép vagyok, okos vagyok, képes vagyok rá, ezt erősítik folyamatosan a gyerekekben. És nem csak mai napság, tehát nem az elmúlt 5 évre gondolok, hanem mondjuk az elmúlt 30-ra.
2: Igen, ez nagyon, lehet azt mondani, nemzeti, szóval velünk is ez történik. Hogyan nevelődünk, hogyan szocializálódunk, nálunk mit illik, mit nem. Ja, nem illik dicsekedni, nem illik azt mondani, hogy én ebben jó vagyok, mert milyen dolog már az, hogy elismerem az eredményeimet, a sikereimet.
1: De miért nem? És miért nem nevethetek a saját viccemen? Meg miért mondják azt, hogy az öndicséret büdös? Miért volna az?
2: Én egyébként nagyon szeretek nevetni a saját vicceimben.
1: Én is. Hát azért mondom el, mert szerintem vicces, hát akkor miért nevetnék rajta?
2: Így van, igen. Igen, de azzal már nagyon másképp vagyunk, hogy nekünk mit illik saját magunkra vonatkozólag kifelé kommunikálni. És sokkal inkább arra figyelünk, hogy mások mit gondolnak rólunk, és hogy mások mit kommunikálnak rólunk. És amikor megérkezik hozzánk mondjuk egy negatív kritika, azon túlmenően, hogy nyilván azonnal detektáljuk, azonnal látjuk, érezzük, hogy ez rossz, hogy ez nem esik jól nekünk. Ha nem becsüljük saját magunkat, akkor nagyon könnyen eljutunk oda, hogy ez egy tény.
1: Uh-huh. De amikor ez megállapítatik bennünk, hogy ez egy tény, azt én mindig úgy fogalmazom, hogy ketté vagyunk osztva önmagunkon belül is, tehát hogy van néha a rossz fej, aki szól, és szerintem ez ő.
2: Igen, egyértelműen az, aki...
1: Nyilván az is én vagyok, tehát hogy nem, de őt hátra kéne ültetni, vagy nem is tudom.
2: Szóval amikor megérkezik a boldogság, és hogyha meg akarjuk ismerni, és be akarjuk engedni az életbe, akkor az életünkbe, akkor érdemes kíváncsisággal tekinteni rá, érdemes megismerni, hogy nem a kétely oldaláról, hogy miért jött vajon, azért jött-e, hogy majd bántson, hogy majd elmúljon, hogy majd vége legyen, hanem azért jött, hogy együtt megteremtsük azt a lelki érzelmi, akár fizikai jólétet, amiben élni szeretnék. És hogyha kellő kíváncsisággal figyelem azt, hogy milyen most együtt vele az élet, akkor azt hiszem, hogy sokkal nyitottabb leszek arra, hogy ezt az egész állapotot, ha nevezhetem így a boldogságot, ezt fenntartsam hosszú távon.
1: Fenntartani valamit hosszú távon már önmagában nagyon mellós dolog, nem mondom, hogy nehéz, de komoly odafigyelést és energiát igényel. Amikor elcsípem azt az érzést, hogy hopp, hello élet, most boldog vagyok, merevítsük ki ezt a pillanatot, akkor ha nagyon figyelek és résem vagyok, akkor megtanulhatom azt összes reakcióját a testemnek, testi-lelki reakciót, liba bőr, jó érzés, szorul a mellkasom, de olyan jóból szorul, hogy kell venni egy nagy levegőt, és vigyorgok. Tehát, hogy ezeket felismerjem, mert akkor ezeket utána be lehet hívni.
2: Igen, szerintem mindenkinek vannak ilyen emlékei. Tehát az emlékeid.
1: Ezt tudatosan
2: is
1: tudjuk csinálni? Ezt abszolút lehet gyakorolni?
2: Abszolút. Mikor éreztem utoljára? Mikor volt, hogy libabörös lettem, és jó érzésből, de nem megijedve, hanem hogy jó volt. Mikor éltem meg utoljára ezt a pillanatot, vagy ilyen nagyon hasonlót? Mikor éreztem utoljára így? Mikor éreztem, hogy hú, de jó, egy nagy levegőt venni? Szóval érdemes, mert hogyha már van egy, ugye a magyar képi, a magyar nyelv az nagyon képi, amikor azt mondom, hogy képtelen vagyok megélni, vagy képtelen vagyok megcsinálni valamit, az azért van, mert nincs
1: nem
2: róla
1: tudom elképzelni.
2: Képem. Így van, nincs róla képem. De hogyha van róla képem, és általában már felnőtt korban azért elég képpel rendelkezünk, akkor behívom azt a képet, és azt mondom, hoppá.
1: Vagy csinálok egy képet, nem?
2: Hát és amikor először.
1: Mert a manifestációval kapcsolatban mindig ezt mondják, hogy képzeld el.
2: Így van.
1: És ez nem csak a spiri gondolkodás, sőt, hát menjünk vissza egészen az eredőhöz, tehát azért ezt a Biblia is elmondja, Jézus is elmondja, hogy tudd és lásd.
2: Így van. A vizualizációnak egyébként is hatalma
1: ez
2: van.
1: A kép ugyanúgy ér, ugye?
2: Abszolút. Ráadásul, hogy az agy az tényleg úgy működik, hogy amit kellő rendszerességgel képzelek, az tényleg tényként kezeli. Tehát nem véletlenül született meg a pozitív pszichológiának is az az eszköztára, aminek az egyik, mondhatni, koronája a vizualizáció, vagy mondjuk a meditáció, vagy az, hogy leírom, lerajzolom. Tehát amikor megjelenítem, hiszen így manifestálom aztán utána az életembe.
1: A megtalált boldogságról beszélgetünk a mai műsorban vendégemmel, Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénerrel, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzőjével, úgyhogy folytatjuk ezzel a bizonyos képpel, az elképzelés fontosságával, hogyan csináljuk. Érdemes-e mondjuk írni hozzá, érdemes akár lerajzolni, vagy mondjuk, hogyha van AI a kezünkben, akkor el tudjuk mondani neki, hogy szeretnék látni egy házat, egy szobát, egy lakást, egy autót, egy helyzetet, egy munkahelyet, ami így meg így néz ki, ott ülök én. Használd ezt a képet. Én nagyon boldog vagyok, jól érzem magam tőle. Tehát még ez a segítség is megvan, úgyhogy én mindig azt mondom, hogy okosan és ügyesen használjuk a rendelkezésünkre álló technikát, technológiát, akkor nagyon-nagyon-nagyon jó dolgokat tudunk belőle kihozni. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Megtalált boldogság, erről beszélgetek mai vendégemmel a műsorban, Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság trénerrel. Szóval az elképzelés, a képes vagyok rá, a van róla képem hatalma. Hogyan tudunk képet gyártani magunknak, hogy legyen mibe kapaszkodnia az elmémnek, hogy aztán ezt ki tudja küldeni a világba, vagy hogy amikor beszélek a vágyaimra, akkor megjelenjen hozzá egy kép. Még akkor is, hogy egyébként eredendően ahhoz nincs kép, hiszen még nem történt meg.
2: Szoktam egyébként kérdezni, hogy el tudod képzelni? És meglepő módon van egyszer-kétszer, aki azt mondja, hogy nem. Nem tudom elképzelni. Nem tudom elhinni. Ez azt jelenti valójában. Nem tudom elhinni, hogy ez velem megtörténhet. Akinek nincsenek nagyon hasonlatos tapasztalásai, tehát nincs meg már az a kép a fejében.
1: Vagy még,
2: igen. Nagyon nehezen tudja elképzelni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az emberi elme elképesztően csodás. Szóval én még nem láttam olyat, aki mondjuk a kezdeti bizonytalanság után ne tudta volna, aztán végül lehet, hogy egy óra múlva, lehet, hogy egy nap múlva, vagy lehet, hogy egy hét múlva, de elképzelni, hogy hogyan lehetne jobb. Mert az agyunk sokszor képeket úgy alkot, hogy nyilván a meglévő emlékekből, de nagyon sokszor úgy alkotunk képet, hogy vesszük, mondjuk láttuk valahol, ami nem velünk történt feltétlenül, mondjuk egy film jelenetei jelenik meg például előttünk, mert ugye felidézünk valamit, vagy látunk egy festményt.
1: Mert
2: vagy
1: jó érzést keltett bennünk.
2: Így van, vagy látunk, nem tudom, az utcán egy anyukát a kisgyerekével, és abszolút abból jön el. Én ilyenkor szoktam mondani, hogy lehet egyébként trenírozni az agyat, méghozzá úgy, hogy
1: nem tudom, ugyanúgy, mint az izmaink?
2: Abszolút. Mondjuk képzeld el, hogy ülsz mondjuk a metrón, lehet, hogy sokan ülnek a metrón, vagy a buszon, vagy bármilyen tömegközlekedési eszközön, és én ezt régen nagyon sokat játszottam a barátnőmmel. Képzeld el, hogy az a fiatal fiú, aki ott szembe ül, ismerjük, tudjuk, mivel foglalkozik, tudjuk, hova siet, tudjuk, hogy milyen az élete, és elkezdtünk egy forgatókönyvet írni valójában az ő életéről. Vagy az a nő, aki ott áll, és kapaszkodik, és látszik, hogy összeráncolja a homlokát, vagy most mire gondol, milyen az élete, kikkel kapcsolódik, vagy aki éppen telefonon beszél, most miről beszél, és kivel. Úgyhogy érdemes elképzelni olyan dolgokat, amiknek tulajdonképpen nincs köze a valósághoz, de hogyha ezt így gyakoroljuk, akkor egy idő után képzeld el, hogy te vagy az az ember, aki most éppen élete legboldogabb napját fogja megélni ezen a napon, mert ahova most igyekszik, mondjuk egy állásinterjúra, az pozitív vége, annak pozitív eredménye lesz, felvesznek, megkapod azt az állást, azt a munkai közeget, amire vágysz, és mondjuk adott esetben azt a bért, amit nagyon szeretném, amit megálmodtál magadnak, akár csak ilyen földi dolgokon keresztül. Vagy képzeld el, hogy az az autó, amit most a szalonban látsz, az mondjuk a tiéd. És ezt egy picit még tovább víve, a vizualizációnak tulajdonképpen az is a célja, hogy ne csak trenírozz az agyat, hanem hogy az a rengeteg képi üzenet, amit alkotunk egy vizualizáció során, az utána pedig cselekvésbe menjen át, vagyis elkezdjünk tenni érte. Nem azt mondom, hogy mindenki tud tenni azért, hogy az az autó, amit mondjuk megálmodott abban a szalomban ott áll, és mondjuk a holnap már az övé legyen, de hogyha el tudom képzelni, hogy valaha egyszer, majd annál a cégnél fogok dolgozni, és azon amellett az íróasztal mellett fogok ülni, amit éppen láttam oda felé menet, akkor azt is meg tudom fogalmazni egy idő után, hogy és ezt hogyan fogom elérni.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a műsor mai vendége, akivel a megtalált boldogságról beszélgetünk, és arról is, hogy mi a teendő akkor, amikor ez a boldogság megvan, megérkezik, bemutatkozunk neki, hogy én vagyok én, ő pedig a boldogság, és akkor innentől kezdve hogyan tudnánk a lehető leggyakrabban és a leghosszabban együttműködni. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A megtalált boldogságról beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. És akkor most ebben a beszélgetésben szedjük össze az összes olyan dolgot, amivel a boldogságot magunknál tudjuk tartani, amiben a boldogságot meg tudjuk nevezni. Fontos ez például? Ez egy pillanat? Ez egy érzés? Ez egy állapot? Hogyan élem én ezt meg? Érdemes-e például ezt leülve összeírni nyugiban, hogy számomra a boldogság mit jelent? Ugye a könyv kapcsán többször beszélgettünk, te meg én már erről, sokszor beszélgettünk itt a rádióban is erről, de nagyon fontos, hogy ez mindenkinek más, mindenkinek van egy egyéni boldogsága, van annak külön, saját, egyéni, személyre szabott illata, állapota, érzése, színe. Vannak hozzá kapcsolódó emberek, élethelyzetek, életkorok. Ezeket szerintem tökre érdemes lejegyezni, hogy legyen az embernek egy olyan utikalauza a saját boldogságához és a boldogságában, amire mindig lehet támaszkodni.
2: Nagyon jókat mondasz, és azt gondolom, hogy az egyéni boldogság az attól annyira egyéni, mert ha belegondolsz, hogy a hüvelykujjunk mennyire különbözik, ugye az új lenyomatunk alapján mindannyian nagyon egyediek vagyunk.
1: Tudtad, hogy még az ajkak mintája is olyan?
2: Igen, és ez elképesztő. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdés, amire választ kell találnunk, amikor a boldogságunkat keressük, vagy amikor megérkezik, és akkor azt mondjuk, hogy úristen, na igen, ez az, hogy mit akarok én? Ugye ez a mit akarok én, mit szeretnék, engem mit tesz boldoggá, az sokszor először támaszkodik azokra a dolgokra, amiket eddig megérkeztek. Mert akkor alapvetőleg számomra ez lehetséges, ez elérhető, de ez egy limitáció. Ha pedig arra gondolok, hogy mások boldogságára asszociálok folyamatosan, akkor pedig az nyilván mások életét fogom élni típusú történetben megy át, és mindjárt nem a saját boldogságomat fogom élni. Valahogy belülről fogom érezni, hogy valami nem oké, persze minden rendben, akár panaszra nincs is okom, de mégis azt érzem, hogy valami nincs rendben, nem vagyok a helyemen. Szóval pontosan mit szeretnék, engem mit tesz boldoggá, ezt akár le is írhatjuk, igen, lehet egy ilyen jó kis listát írni.
1: Érdekes különben, mert abban a pillanatban, és bocs, hogy közbevágok is, megálltalak egy pillanatra, de abban a pillanatban, amikor föltesszük magunknak a kérdést, akkor az ember hirtelen megáll, oké, mitől is vagyok boldog? Mikor voltam boldog? Mi is az tulajdonképpen? Milyen érzés? Szóval ezer és ezer fájlt megnyit az ember agyában, és mindegyikre érdemes ránézni.
2: Nekem tetszik egyébként az a hasonlat, amivel már jöttél, és azt mondtad, hogy nevezzük meg, illetve nem is nevezzük meg, hanem kezeljük, hogy képzeljük őt el, mint egy személyt.
1: Igen.
2: Mert a párkapcsolati problémák esetén hozzám érkezőknek szoktam egyébként mondani, hogy sokszor igényekkel, meg elvárásokkal érkezünk, és talán így vagyunk a boldogsággal is. Igényeink vannak, én ezt szeretném, én ezt akarom, nekem ezek az elvárásaim, de abban nem is gondolunk bele, hogy mi van akkor, hogyha ezek mind teljesülnek. Tételezzük fel, teljesül. Tételezzük fel, megérkezik az a pár, az a pasas vagy nő, akire annyira nagyon régóta vágytunk, és vajon, hogy tartós lesz-e közöttünk ez a kapcsolódás, hogy tartós lesz-e a mi párkapcsolatunk, és boldogok leszünk-e együtt, azt vajon tényleg csak azt határozza meg, hogy én őt milyennek alkottam, meg hogy milyenre vágytam? Én azt hiszem, hogy ez egy kétoldalú történet. Azzal soha nem számolunk, hogy vajon én illek-e ahhoz a vízióhoz, ahhoz az álomképhez, ami aztán megérkezik. Mert
1: magyarul tényleg az én vágyam-e az a dolog, vagy valami nagyon régen bennem munkálódó viselkedési vagy megfelelési formának a lenyomata. Tehát ez olyan, mint amikor az ember nagyon sokáig van benne egy párkapcsolatban, nagyon akarja, hogy szeretve legyen. Jól működik a kapcsolat, de akar megfelelni. Sok ember él megfelelési kényszerrel, főleg szerintem a mi generációmban, kisebb vagy nagyobb mértékben, de biztos vagyok benne. És akkor megállok egy kirakat előtt, mondjuk most már nincsenek annyira kirakatok, de mondjuk akkor az online felületen nézek valamit, és azt mondom, hogy de jól néz ki ez a ruha, most csak mondok valamit. És megállsz egy pillanat, és azt mondod, oké, ez most nekem tetszik, vagy annak a nőnek tetszik, aki ennek a férfinak a barátnője, társa, párja, felesége. Neki akarok tetszeni, és azért tetszik, vagy ez valójában nekem nem tetszik. Nem egyszerű egyébként még a kérdést sem feltenni magunknak, De amikor erre tudunk válaszolni, az óriási előrelépés, meg egy tök nagy felszabadulás.
2: Abszolút. Hát ott a próbafőke. Fel kell próbálni. Hát én azt gondolom, hogy ha túl sokat vacilálunk, hogy vajon belemerjünk menni, mondjuk velünk szembe jövő bármilyen lehetőség érkezik, és vajon megpróbáljuk-e, akkor aztán el fog robogni mellettünk. Szóval mi lenne, ha azt mondanánk, hogy nincs róla képem, mert nem tapasztaltam még, meg ez valami új. Próbáljuk ki. Nézzük meg, hogyan működünk együtt, és közben is természetesen válthatok irányt, és hát ugye, ahogy a párkapcsolatokban is, az emberek valahogy alakulnak egymáshoz. Valahogy megképződik az az egység. És ennek kell idő. És ez szerintem a boldogságunk elfogadásához is kell idő. Nem lehetünk azonnal mindennel rendben. Lehet, hogy először sokként ért. És ugye visszautalva arra, hogy persze könnyebb a rosszat elhinni, jöhetnek a kétségek, hogy ez biztos, hogy nekem szól, én biztos, hogy erre, tehát hogy én ezt megérdemlem, vagy ez velem történik, vagy ez jó-e, tényleg jó-e, vagy ebben van valami trükk, hol az a apró betűs rész, amit még nem olvastam el. Szóval be kell menni szerintem.
1: Na pont emiatt gondolom én azt, hogy érdemes elkezdeni leülni és kézzel írni. Valami kis cuki füzetet vegyünk magunknak. Tényleg működik a dolog, legyen a táskánkban, és ha várakozunk, hogyha éppen leparkoltunk, és még van 10 percünk, írjuk bele ezeket a kérdéseket, amik megmaradnak a fejünkben. Jobb leírni, tök jó az is, hogyha az ember mondjuk magának küld hangüzenetet, mert ezek a hangjegyzetek is nagyon jók, mert abban benne van ugye az is, hogy éppen milyen állapotban voltam, amikor ezt a kérdést lejegyeztem magamnak hangban, vagy amikor ez a kérdés megjelent bennem, de ha ebből elkezdünk írni egy füzetbe, akkor tök jól fogjuk látni, hogy honnan, hova jutottunk. Legyen ez mondjuk az első lépés, itt a jó tanács sorában a megtalált boldogsághoz, mert hogy ebből majd még lesz több beszélgetés is Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach boldogságtrénerrel. Itt a Mannán. Köszönöm szépen, hogy jöttél.
2: Én is hálás vagyok, hogy itt lehettem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül. Manna.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vajon honnan tudja a macska, hogy merre van a gazdája? A 98 pontot Manna FM mannapköziének az állatbarát rovata következik most, ahol erre találunk választ a National Geographic segítségével. Ugye mi macska gazdik, és szerintem közöletek is, remélem, hogy egyre többen lesztek macska gazdik, gondolkodtunk már azon, hogy vajon hogyan jön rá a macska, hogyha nem látja a gazdáját, hogy ez épp merre tartózkodik. Hát nem lesz nagy meglepetés a válasz, de minden esetre nagyon érdekes lesz. Japán kutatók vizsgálták meg a kérdést, hogy vajon honnan tudja a cica, ha épp nem látja az otthon lévő gazdáját, hogy ez merre van a lakásban. Hát az anekdotánk szerint az emberrel együtt élő macskákat egyáltalán nem érdekli, hogy mit csinál a gazdájuk, ez egy nagy hülyeség egyébként, vagy hogy éppen mi történik körülöttük, ez is hülyeség. És ugye a másik anekdot, hogy ebben csak az etetési idő a kivétel, amikor előfordulnak a cicák, hazajönnek, aztán újra elmennek. Ez sem igaz, de nagyon jól lehet ezzel viccelődni. Sok állat számára előnyt jelent, ha képesek a környezetük tagjait, a fajtársakat vagy az ellenségeket mentálisan is követni, vagyis ki tudják találni az adott állat tartózkodási helyét akkor is, ha azt nem látják. Ehhez különböző hangokon alapuló stratégiákat alkalmaznak. Stratégiákat, figyeled? Ez az úgynevezett tárgypermanencia képessége, vagyis tudjuk, hogyha valamit nem látunk, az még létezik. Ugye kisbabákkal is szoktak ilyen idézőjelben játékos kísérleteket folytatni, hogy mikortól tanulja meg a gyerek azt, hogyha valamit nem lát, attól az még van. Az e képességekkel rendelkező állatok között van számos főemlős, legközelebbi rokonainkat is beleértve, ugye, illetve a medvék, a kutyák és a macskák is. A cerkófokkal végzett, ugye azok a majmocskák, a cerkófmajmok, szóval a velük végzett kísérletekből ismert, hogy azok hangszóról lejátszott hangok alapján képzelték el a fajtársaik helyét. Amikor a kísérletekben a fajtás rendre nem ott jelent meg, ahol a hangok alapján várta volna a majom, az állatok igencsak meglepődtek, ezt a viselkedésük és a gesztusaik árulták el. A japán kutatók most a macskákkal végeztek hasonló hangszórós, teleportálós, idézőjelben teleportálós kísérleteket a macskák otthonában, illetve macskás kávézókban. A macska elképesztően jó hallású állat, és a füle arra is alkalmas, hogy az egészen halk zörejek alapján követni tudja például a nem látott zsákmány rejtett mozgását. A kísérletekben a cicákat egy külön szobában helyezték el, és mind a szobában, mind pedig azon kívül felszereltek hangszórókat, és ezeket aztán arra használták, hogy különféle hangokat játszottak le, hol a szobában, hol pedig a szobán kívüli hangszóron, és a hangok lejátszása közepette videók is készültek minden cicáról, és aztán később ezeket a felvételeket elemezték. A lejátszott hangok között olyan is megszólal, először a szobában lévő hangszóron, aztán rögtön utána a helységen kívülin, amelyen az adott macska a gazdája a cica nevét mondta. A videókat kiértékelve kiderült, hogy amikor hirtelen máshol hallották megszólalni a gazdit, mint egy pillanata korábban, a cicák nagyon meglepődtek. Az eredmény ugyanaz lett tehát, mint a cerkófok és a fajtársaik hangjával végzett vizsgálatokon. A cica, ha nem is mutatta külön jelét, ennek igenis követte, hogy éppen merre van a gazdi, mégpedig annak a hangja alapján. A tesztek során aztán az is kiderült, hogy egyedül csak a gazdi hangjára reagáltak így a macskák. Semmilyen más hang esetében nem érdekelte őket, hogy hol a hang forrása, legyen szó idegen emberről, másik macska hangjáról, vagy random környezeti zajokról, vagy esetleg zsákmányállat neszezéséről. Ilyenkor jelét sem mutatták annak a meglepetésnek, hogy a hang máshogy szólal meg, csak is a gazdi hangjának az esetében. A kísérletek alapján megállapították a kutatók, hogy a macska a hangok alapján készít ugyanígy mentális térképet. A gazdája tartózkodási helyéről igenis nyomon követi, hogy hol a gazdi, tehát fontos neki, hogy hol a gazdája, azért, mert kötődik hozzá. Nem,

0: csak helyhez, hanem az emberhez is kötődik a macska, félreértés ne essék. És ha már itt tartunk, ments meg három életet, fogadj örökbe te is cicát, elképesztő varázslat veszi kezdetét az életedben, a te saját életedet is megváltoztatod és megmented, hidd el nekem, megmented azt a cicát, akit örökbe fogadsz egy menhelyről, vagy az utcáról, és megmentesz egy harmadikat, aki bekerülhet a menhely gondozásába az örökbe fogadott cica helyére, úgyhogy legyen neked is cicád.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ismeretlen helyen a kutyák is rosszabbul alszanak. Ez a 98 pontat Manna FM, Mannap közijének az állatbarát rovata. Nagyon-nagyon fontos ezzel is tisztában lenni, mert sokan indulnak útnak családtagokhoz, vagy a család többi részéhez együtt karácsonyozni a kis kedvenccel. Az ELTE kutatói elsőként vizsgálták meg azt, hogy mi történik az alvó kutyák agyában, hogyha ismeretlen helyen alszanak. Egészen pontosan az alvás közbeni agyféltekei aszimmetriát figyelték meg. Miről is van szó? Hát arra keresték a kutatók a választ, hogy hogyan viselkedik egy kutya, aki ismeretlen helyen alszik, miként reagál az új helyzetre, és mennyiben hasonlít az agyi működése az emberéhez. A műszeres EEG alapú vizsgálat teljesen fájdalommentes volt a kutyusoknak, a kutatók pedig arra jutottak, hogy az új környezetben a kutyák az emberekhez pontosan hasonlóan felületesebben és nehezebben alszanak. A korábbi kutatásokból azt már tudni lehet, hogy egyes tengeri emlősök és a madarak is úgy alszanak, hogy csak az agyuk egyik fele pihen, a másik ébren is folyamatosan figyeli a környezetet. Az embereknél is megfigyelhető egyébként, mint folyamat, ez az úgynevezett első éjszaka hatás. Amikor egy új szokatlan környezetben töltjük az éjszakát mi emberek, és egyébként így a kutyánk is, akkor az alvás nem egy biztonságos magatartás, mégis valahogyan muszáj aludnunk is. Ilyenkor az agyunk valahogy jobban figyeli a környezetünket, és sokkal több időbe telik az ágyba való lefekvés és az elalvás között, a lefekvés és az elalvás között, ami természetesen arra utal, hogy nem érezzük magunkat eléggé biztonságban, nem tudunk ellazulni. Ha ez az idő elég hosszú, akkor feltételezzük, hogy rosszabb az alvás minőség is. Az embereknél azt figyelték meg, hogy az elalvás idejének hossza és a gyengébb alvás minőség összefügg a bal és a jobb agyfélteke eltérő aktivitásával, és ez a jelenség az első idegen helyen töltött éjszaka során megjelenik, a második alváskor pedig már nincs jelen. Simor Péter kutató megállapította mindezt, és aztán, hogyha a komfortos vizsgálatot nézzük, amit az MTA alvás laborjában csináltak, akkor is egy érdekes jelenségnek lehettünk tanulni, és a tanulmány is nagyon érdekes dolgokat adott elénk. A kutyákat délutáni szundira hívták be a Magyar Tudományos Akadémia kutya alvás laborjába, gazdiaikkal együtt, és az alvás méréséhez bőrre ragasztható EEG elektroenkefalográfia vizsgálatnak az elektródáit használták az állatkísérleteknél egyébként, tehát ezeknél a típusúaknál. A beültetett elektródás vizsgálati módszert szokták alkalmazni, de az ELTE kutatói által használt módszer sokkal-sokkal humánusabb és valósabb eredményt is produkál. A kutyát nem akadályozza az ellazulásban az elektróda, és nem okoz neki kellemetlen érzést, meg hát ne ültessék már be a testébe, szóval na. A mérési eredmények alapján pedig egyértelművé vált, hogy ismeretlen helyen, első alvási alkalom során a kutyáknál is megjelent az aszimmetria, a bal agyfélteke mélyebben aludt, mint a jobb. A második alkalommal már nem volt megfigyelhető ez a jelenség, ez pedig az embereknél is ugyanígy van. A jelenség azonban a kutyáknál nem függött össze az elalvás idejének a hosszával, sem pedig azzal, hogy mennyi időt aludtak a laborban. Az ELTE kutatását Reicher Vivien, Kis Anna, Simor Péter, Bódis Robert és Gácsi Márta végezte, és igazából az NRM Sleep in the Dog című publikációjuk a Scientific Reports folyóiratban meg is jelent, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert egyrészt egy nagy dicsőség, másodszorra pedig, hogyha végig gondoljuk, egy nagyon fontos segítség azok számára, azoknak a gazdiknak a számára, akik a kutyussal gyakran utaznak, és gyakran töltenek kutyabarát szállásokon mondjuk ugye egy-egy éjszakát. Bár lehetséges, hogy hozzászokik ehhez az életformához a kutya egy idő után, de az is egészen bizonyos, hogy az első egy-két alkalommal az első alvásos tüneteket tapasztalhatjuk a kutyuson, úgyhogy erre mindenképpen érdemes figyelni, és ezzel érdemes számolni, hogyha utazni megyünk a kutyussal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyíratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérő virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NéBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén. Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek.
0: Időjárás.
5: Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Manna Hits.